0: 2 óra után néhány perccel már is folytatódik a Jazz the Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Az Abrakazabra zenekar 1999-ben alakult. Megalakulás előtt a tagok egy része a világ különböző színpadait, mások a zeneművészeti főiskola padjait koptatták. A különböző tapasztalatokat leszűrve sikerült egy jól működő fúziót létrehozni. Zenekaruk 8 tagú, 8 ember, 8 különböző karakter. Most az összetéveszhetetlen hangú legendával, Charlie-val muzsikálnak. Jön a Régió Rádió. Takács Noémi vezetésével indul a menet. Noémo, bal jobb, itt a Jazz the Night-ban.
1: Rakom a lábam jobb meg a bal.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hallható lesz Behumi Dóri, Kozma Orsi és Máci Eszter így együtt, természetesen a Gesztivel, Geszti Péterrel, jazz meg az Gin, Rum, Sör, Bor. 2022. augusztusában 6 számos EP-vel örvendeztette meg rajongóit Azaria. A Silbak című nagyon személyes anyagban angol és magyar nyelvű dalok is találhatóak. Azaria azt mondja, az összeállítás során arra törekedett, hogy a lemez átfogó zenei képet adjon arról az évéről. Yesterday már is indítom, itt a Jazzy Night-ban.

Jazzy. Együtt vagyunk.

itt a Jazzin, ez a Jazz the Night. A három órás hírekig még funky muzsikát is hallgathatunk, hiszen a Back to Black adja elő a Város a Szeretőm című dalát, de velünk lesz még a karantén időszak egyik felvételével a Roy és Ádám trió, ez a felvétel pedig a Talán címet kapta, és Nagy Lacival kezdünk, aki a Gitano művésznév alatt keresendő, ha mégis elmész ezzel a melódiával, én Bárány Anna most elmegyek, búcsúzom, este 10-től újra várom Önöket itt a Jazzy Night-ban. Jó ét!

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Talán igen, talán nem, talán lent, vagy talán fenn, talán balra, talán jobbra, talán sikló, talán kobra, talán alul, talán felül.

0: Én vagy ő, talán férfi, talán nő, talán igen, talán nem, talán lenn, vagy talán fenn.
1: Jazzy.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában, erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

a szemed, és urald a szádat. Szavaidban még vigyorog a bánat. Fegyelmezetten vezesd a vágyad, le ne szerepelj.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában, erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: Hát hívjon be!
1: Jazzy.
2: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
3: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Szervusz Tünde, szeretettel köszöntelek.
4: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
3: Örülök, hogy eljöttél.
4: Köszönöm a meghívást.
3: A Kürtös Kalács hagyománya voltak éppen honnan ered, te honnan hoztad magaddal?
4: Hát én 25 évvel ezelőtt csöppentem bele ebbe a világba, egyébként természetesen Erdélyből, Székelyföldről. Ugye mi ketten vagyunk tulajdonosok a Kürtös Kalács készítő cégünkbe, és a Gáspár édesanyja meg nagymamája gyakorlatilag Kürtös Kalács sütéssel foglalkozott, és én így csak belecsöppentem ebbe a kis történetbe, úgyhogy én gyakorlatilag onnan hozom, hogy azt láttuk, hogy van egy nagymama, aki hétvégi kiegészítésképpen süt Kürtös Kalácsot otthon, és lemegy a közeli strandra, meg piacra, és eladja a Kürtös Kalácsot. Aztán ebből a Gáspár anyukája kitalál a 2000-es évek elején, ugye hát akkor ott nagy változások voltak Székelyföldön, hogy hát ebből akkor lehetne valami kis üzletet is csinálni, és aztán jöttünk mi, konkrétan ilyen testvérvárosi kapcsolatok által hívták meg őket Székelyudvarhelyről, hogy mutassák be a mesterségük címerét, úgymond, és akkor mi eljöttünk velük, emlékszem az első ilyen Expo Békés Csabán volt, és akkor így nagyon megtetszett az, hogy egy ilyen egyszerű, de nagyszerű sütemény, és emberek sorba állnak, és csillogó szemmel várják, hogy ott valami kisüljön, és akkor azt mondtuk, hogy hát ez egy valami csodálatos dolog. Úgyhogy nagyon sokan azt hiszik, hogy én már gyerekkorból ezt hozom, de nem, 25 kilométer van a két család között, és nálunk nem volt ez a fajta hagyomány, mint például a Gáspár szüleinél, hogy otthon faszénen is sütöttek Kürtös Kalácsot, de nagyon hamar belejöttem, és azóta is sütöm. Úgyhogy én innen hozom, de maga a Kürtös Kalács történet azért az egy több száz éves történet.
3: Hát mesélj róla.
4: Több mint 250 éves történetről beszélünk. Egyébként német nyelvterületről került a Kürtös Kalács az erdélyi fejedelemségek udvarába. Ugye, hogyha nagyon megnézzük a Kürtös Kalács eredetét, akkor például Németországban vagy német nyelvterületeken hasonló, mint a Kürtös Kalács lehet találkozni, például a Baumkuchen, ők így nevezik, és ugye itt a tükörfordítást, ha megnézzük, akkor fa sütemény, tehát hogy fára tekert süteményről van szó. Úgyhogy gyakorlatilag a közös bennük az az, hogy egy keltészából készül, fára tekerik, és valamilyen égő, tehát élő tűz fölött, vagy ugye mi tehát Székelyföldön már parázs fölött úgymond tekerve sütik meg, és úgy lesz ez a sütemény, de egyébként nagyon sok helyen már teljesen más a formája, például Csehországba vagy Szlovákiába, de hasonló tőből ered úgymond a Kürtös Kalács. És aztán miután átkerült az erdélyi fejedelemségek udvarába, ott azért ugye tudni kell, hogy mai napig, sőt, és ezért maradt fent ott nagyon autentikusan, és mai napig nagyon sok háznál sütik, tehát aki Székelyföldön jár, Gyilkostól környékén stb. Láthatja, hogy a házak elő is akár ki van téve egy sütés, ott a turistáknak is készítik a Kürtös Kalácsot, és ugye ez azért tudott fennmaradni, mert ott még nagyon élő hagyomány, a cserépkályha akár, vagy a fatüzelésű kályha, és hát a székely

0: locsolgatva, pirított mandula, vagy éppen ami otthon volt, az került úgymond a kérgére, vagy kívül. Aztán hát, mint minden sütemény, vagy minden gasztronómiai termék, ugye elég szépen tud fejlődni. Azt így, mikor jött a cukor, bejött az életünkben, akkor ugye rájött tek, hogyha szépen beleforgatják, akkor a cukormáz nagyon gyönyörűen körbe tudja folyni, és gyakorlatilag azóta van az, hogy az adja az igazi jellegzetes ízét a körtös kalácsnak. Tehát kívül a roppanós cukor, belül a pihe, puha, kisült tészta, és ettől körtös kalács a körtös kalács.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted, de nem sokára arról is faggatlak majd, hogy te hogyan kapcsolódtál a körtös kalács készítésbe. Például milyen körtös kalácsokat készítettél, amikor ugye ezzel megismerkedtél, de egy kicsit muzsikálunk, és aztán jövünk vissza. Vendégem András Tünde, körtös kalács készítő, a Körtös Kalács Fesztivál alapítója.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Tünde, arról beszélgetünk, hogy te már végül is felnőtt voltál, amikor találkoztál a Kürtös Kalács készítés hagyományával, viszont autentikus környezetben találtad ezt meg. Akkor milyen Kürtös Kalács recept alapján készültek a sütemények?
1: Hát Gáspárnak a nagymamájának a Kürtös Kalács receptje alapján készítettük, ami ma is az alapja a mi Kürtös Kalácsunknak. Egy picit

0: így a kollégákkal azért fejlesztettünk rajta, meg minőségi alapanyagok, meg ezekre így odafigyelünk, de egy alap édes keltészta egyébként 8 összetevőből áll, ugye kell benne legyen liszt, cukor, élesztő, vagy kovász, ugye, amivel kovász készítjük, zsíradék, vaj, vagy éppen margarin, tojás, vaníliacukor, és egy kevés só, mert egy kis só minden süteménybe kell, mi meg ugye még megspékeljük citromhéjjal, de egy egyszerű keltészta egyébként. Az első változatok, azért azt kell tudni, hogy Erdélyben a hagyományos kürtöskács az úgy 35 centi.
1: Az igen.
0: Nagyjából.
1: Hát most mutatod, igen. Jó, méretes.
0: Igen, tehát, hogy nem teljesen az a méret, amit itt megszokhattunk, és ezekből is három fajta íz volt. A vanília, a diós, és fahéjas még akkor kezdtük el, de inkább a sima cukros és a diós, ez a kettő volt, amit nagyon szerettek. És egyébként aztán itt Magyarországon találkoztunk azzal, hogy itt mindenbe is fahéjat szeretnek, úgyhogy itt behoztuk így a fahéjat, aztán szép lassan a gyerekek miatt lett kakaós, kókuszos, és hát ma már ne is kérdezz, hogy milyen ízvilágok vannak, bár ugyan mi nem szerettünk nagyon elrugaszkodni, tehát mi olyan ízvilágot párosítunk, vagy teszünk csak, ami hozzátesz a karamell cukor réteghez. Tehát, hogy mondjuk színes cukorkába nem szórjuk azért meg, mert jól néz ki, de mondjuk a liofilizált málna, vagy a brontei pisztácia, vagy egy mandula, az azért nagyon jól harmonizál a cukormázzal, és ma már azért megszámlálhatatlan féle fajta kürtöskács van, és ugye itt mi nem is álltunk meg, hanem mi kürtöskácsból mindenféle desszertet is készítünk, úgyhogy hogy hát itt már csak a képzelet szab határt.
1: És hogyan zajlik a kísérletezés?
0: Hát ez mindig ilyen véletlenek folytán születnek, például a kürtöskás desszertjeink, de egyébként sokszor a vásárlók inspirálnak. Tehát például emlékszem, hogy a csoki cseppes kürtöskácsunk, hogy legyen csoki darab a kürtöskácsba, évekig gondolkodtunk, hogy hogy oldjuk meg, hát faszénen lecsorog, megolvad, hogy marad benne, és akkor egyszer egy kávézóba beleharaptunk egy muffinba, és így megcsapott az ötlet, hogy hát akkor kell legyen süthető csoki, és akkor így utána jártunk. Vagy volt olyan, például van egy olyan termékünk, hogy kürtös fondú, ahol a kürtös kácsot felszeleteljük, és simán csokiba mártogatva tudod enni, és ennek a sztoria az, hogy így ötleteltünk, hogy a kürtös kács fesztiválra, hát ugye azért a fesztivál az nagy motivátor, mert hogy mindig valami újdonsággal elő kellett rukkolni, és akkor az egyik kollégám így mondta, hogy hát miért nem lehet úgy enni a kürtös kácsot, mint a nachoszt a moziba. És akkor hát valóban, akkor mivel párosítsuk? És akkor nagyon finom toppingokat lehet hozzá kérni például, és gyakorlatilag abszolút kulturáltan, szépen fölvágva, belemártogatva meg lehet enni, mert azért hozzáteszem, hogy ma már nagyon rossz fele is elment ez az egész kürtös kalács világ, tehát már kikenik, bekenik, felkenik, minden is van benne. Azért mi arra igyekszünk, hogy úgy kövessük a trendeket, vagy úgy fejlesszünk termékeket, hogy közben a hagyományokat tisztelve, tehát nekünk minden kürtös kácsunk ugyanúgy helyben dagasztva készül, ugyanúgy faszínparázson sül, ugyanúgy frissen készítjük, tehát lehet, ha ezért nálunk egy picit többet kell várni, itt is elnézést kérek, de mindig mindent rendelés után és frissen készítünk, és nekünk ez nagyon fontos, hogy minden a hagyományos eljárás alapján készüljön, és abból legyen mondjuk egy desszert, egy kürtös guba, vagy már készítünk kürtös tortát, vagy ne is kérdezz nagyon sok mindent.
1: És néha visszanyúlsz azokhoz a gondolatokhoz, vagy tanácsokhoz, amiket Gáspár nagymamája adott neked a kürtös kalács készítéssel kapcsolatban?
0: Hogyne, mai napig használjuk a szlogenjét, tehát neki volt egy ilyen szlogennyi, hogy itt a finom kürtös kács, friss, meleg, ropog, ha elfogy, még hozok, tehát ezt például használjuk, vagy például Gáspár anyukától tanultam ezt, és mai napig mindig itt van a fülemben, fejemben bármi helyzet van, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Ez a kedvenc mondatom, és ez mindig átsegít mindenen, akár a termékekkel kapcsolatban, akár a bármilyen a napi működéssel kapcsolatban, de hogyha a kürtöskás tésztára kell, vagy maga a készítési mechanizmusra visszagondolva, akkor mindig emlékszem, a nagymamája mindig mondta, hogy nem szabad leforrázni az élesztőt, vagy amikor készíted a kovászt, mert akkor az meghal, és akkor abból nem lesz jó keltészta, vagy, tehát hogy mindig, tehát abszolút megvannak ezek a tőle tanult történetek.
1: Aha. hát számos ilyen finomságon, apróságon múlik a siker, az, hogy...
0: Persze,
1: hogy...
0: édesanyám is, amikor főz, akkor mindig kérdezem, mit tesz be. Hát úgy érzéssel, na hát ez, ismered ezt a...
1: Ismerem, igen. Igen, nagyon szeretek én is érzésre főzni. A lényeg az, hogy az eredmény az legyen jó.
0: Pontosan.
1: Nagyon köszönöm, Tünde, jövünk vissza. Vendégem András Tünde, kürtös kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Jazzy.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Tünde, egyre többen keresnek különböző egészséges, mentes termékeket, gluténmentes legyen, cukormentes, nem tudom milyen a cukormentes Kürtös Kalács, de hogy...
1: Ti az ezt, még nincs, az de még nincs. Rajta vagyunk az ügyön.
0: Szóval figyelembe veszitek akkor igen. Ezeket a kéréseket is. Kísérleteztek, vagy akár már el is készültek ezek a termékek? Tehát, hogy rajta vagytok ezen az úton?
1: Hát nekünk a Kürtös Kalács Fesztivált 2013-ban szerveztük először, és már akkor elkészítettük a gluténmentes verzióját a Kürtös Kalácsnak. Ez egyel könnyebb volt, a cukormentesen még mindig vajúdunk egy picit, de most, hogy idén elmaradtak a Kürtös Kalács Fesztiválok, így van időnk úgymond egy picit megújulni, egy picit koncentrálni úgymond az új termékre, mint például a cukormentes, tehát az már 70%-ban ki van fejlesztve, sőt inkább 90%-ban, csak tesztelni kéne, fókuszcsoportokat kell behívni, tehát azért ez egy komoly, ugyanúgy, mint a gluténmentes történet is. Tehát nem is inkább arra adtunk választ ezekkel a termékeinkkel, hogy egészségesen éle valaki vagy sem, hanem sajnos nagyon sok ételintoleranciával élő ember van egyre több manapság. Úgyhogy a glutén és tejmentes kürtöskácsunk az most már kiválóan és nagyon jó recepttel működik. 10 évünkbe telt, amíg ez a mostani történet kialakult, de most már nagyon szeretik, megszokták. Megvannak a tematikus napok, például itt Budapesten minden hónap első hétvégéjén lehet nálunk mentes kürtöskácsot kapni, illetve minden szerdán és pénteken, de például minden hónap utolsó hétvégén vegán kürtös kalácsot is készítünk, ami ugyan nem gluténmentes, mert ugye van, aki csak tejmentesen akar étkezni, vagy tojásmentesen, de hogy őt nem zavarja a glutén, úgyhogy ilyen verziónk is van, és hát ugye a cukormentes az a következő, amit kérnek számon rajtunk, úgyhogy remélem, hogy most már évvégére kijövünk ezzel a történettel, csak mondom, azért nagyon nehéz volt találni olyan, mert hát, ahogy mondtad, fából vaskarika, igen, tehát kürtös kalácsot azért nehéz cukor nélkül elképzelni. Még a tésztáját meg lehet oldani, hogy a tésztájában valamilyen cukorpótló kerüljön, most már van ott a tudomány, hogy az megoldható, még az is, hogy mert ugye az élesztő sem az is cukorral működik, de erre is már a megoldás van. Ami nekünk nagy nehézséget okoz és okozott, az a külső cukormáznak a megteremtése. Mert az összes alternatív cukor az a faszénparás fölött az lefolyik. Aha. Tehát, hogy nem karamellizálódik. Most már vannak olyan cukorpótlok, amik karamellizálódik, viszont annál arra kell figyelni, hogy nagy mennyiségben meg hasmenést okoz. Illetve arra is kell figyelni, ugye én nem vagyok ebben benne, de dietetikusokkal egyeztetve, tehát megvan ugye, hogy mennyi szénhidrátot fogyaszthat például egy cukorbeteg, tehát hogy nem mindegy, hogy alakított ki a kürtös kalács mennyiségét, nagyságát, úgyhogy ez még hátra van, de hogyha ezeket szépen letisztázzuk és célcsoportokkal teszteljük, meg bevonva egy pár szakembert, én azt gondolom, hogy évvégére végre erre is választ tudunk nyújtani. Egyébként ugye azt szoktam mondani, hogy hát a kürtös kalács, tehát aki diétázni akar, vagy fogyni, annak nem... Tehát a kürtös kalács az kürtös kalács. Uh-huh. Nem akarom elárulni mennyi kalória, bár mindig azt szoktam mondani, hogy nincs benne semmilyen tartósítószer, térfogatnövelő, semmilyen számok, meg ilyenek, úgyhogy annál egyen jobb, de arra... Igen, de arra, hogy egyébként nagyon jó ilyen szlogenjeink vannak ilyen pólóink, hogy nem tudom, most kimondom, a kürtös kalács 850 kalória, de kiszámolja, meg ilyenek, de arra tudunk választ adni, tehát hogyha valaki tényleg betegségből, meg étel érzékenysége van, akkor abszolút tudjuk javasolni a termékeinket.
0: De ez ennyire bonyolult folyamat, kikísérletezni egy mentes terméket, egy mentes kürtös kalácsot?
1: Hát sokkal nehezebb dolgozni azzal a fajta liszttel. De hogy ugye nem itt kezdődik a probléma, hanem például ott, hogy aki tehát például, hogy ha a gluténra érzékeny, akkor nagy valószínűséggel a kukoricára érzékeny, a szójára érzékeny, tehát meg egy jó pár olyan dologra, és akkor keressél egy olyan lisztkeveréket, amivel tudsz dolgozni, ami nem szakad el, nem esik bele a tűzbe, mert azért ott 500 fok fölött sül a kürtös kalács, tehát nem olyan, mint beteszem a sütőbe, és ott 220 fok fölött elbóckodik, úgymond maga a tészta. Ugye nincs sikértartalma, tehát teljesen másképp viselkedik a gluténmentes lisztkeverék, és az volt a nehéz és a sok idő, amíg kitapasztaltad, hogy mivel tudunk jól dolgozni, mivel tudunk gyorsan dolgozni, melyik nem szakad bele a tűzbe, melyik bírja meg a cukormázat, tehát hogy azért ez nem egyszerű történet, és mondom, nagyon sokfajta liszttel kísérleteztünk, de akkor az egyik azért nem volt jó, mert aki szója érzékeny volt, annak nem volt jó, a másik az. Most például egy olyat használunk, ami csicseri borsó az alapja. És az nagyon sokaknak teljesen oké. Csak ez idő volt, amíg ugye a vásárlói visszajelzéseket megkaptuk meg, stb. És ugyanez van a cukormentessel is, hogy muszáj csináljunk fókuszcsoportokat ahhoz, hogy megfelelő válaszokat kapjunk, mert azért ez egy felelősség. Tehát, hogy ez csak úgy nem csinálja az ember, mert hogy annyival többet meg nem hozna. Tehát, hogy nem azért csináljuk, igen, hogy ez mondjuk üzlet legyen nekünk, hanem azért, mert a kürtöskács az mindenkinek jár. Az érzékenyeknek is ilyen pólunk is van, ilyen felirattal.
0: Jövünk vissza András Tündével.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, kürtös kalács készítő, kürtös kalács fesztivál alapító. Tünde, hát én nem tudom, hány kürtös kalácsot sütöttél az elmúlt évtizedekben. Egyáltalán megszámoltad de vagy van-e mondjuk egy ilyen arány nagyságrendileg?
1: Nem tudnám megmondani. Egyetlen egy rekordot tudok, hogy egyszer a Veszprémi Gizella napi vásárba egy nap alatt 730 kürtös kalácsot tekertem fel, de nem a mostani méretből, hanem az a otthoni erdélyi típusú nagy sütőfával. Mai napig nem tudom, hogy csináltam meg. De...
0: Hány órából állt az a nap?
1: Hát az reggel 8-tól este 6-ig.
0: Aha, az igen.
1: Tehát, hogy azért ez egy melós történet.
0: Tehát ki volt használva minden perce.
1: Igen. De mai napig szeretek. Én bármikor bemegyek kollégáimat kisegíteni, vagy ha valaki lebetegszik. Én imádok kürtös kalácsot sütni, meg enni is sajnos.
0: Még mindig?
1: Igen.
0: Tehát az embernek nincs egy ilyen telítettségi érzés, hogy ezzel foglalkozik, és akkor úgy már távol tartja
1: magát? Hát én örülnék a legjobban, ha lenne, de hogy én 23 év után képes vagyok rácsodálkozni, hogy valami hogy ilyen szép, milyen gyönyörűen sül, hogy ennyire finom, úristen, milyen szép a belseje, jaj, de szóval, hogy így, de ezzel anyukám is így van, és szerintem a cégnél szinte mindannyian, tehát bárkinek viszek vendégségbe, én vagyok az első, aki megkezdhetem a kürtös kalácsot, mert hogy imádom. De ugye ehhez az is hozzájárul valószínűleg, hogy mindig találunk ki új dolgokat, mindig fejlesztünk új dolgokat, azokat tesztelni kell, kísérletezni kell, tehát hogy így azért nem lehet megunni, annyiféle ízvariációnk, meg formavariációnk van már, hogy lehetetlenség. De mindig készülünk valami nagy dobásra, például most nyáron is, egy nemzetközi márkával fogunk együttműködni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy fog ez zajlani, és ez 4-5 termékünkbe is meg fog jelenni, tehát a kürtös fondűbe is, a kürtös bomba is, a hagyományos kürtös kalácsba is, sőt, még kávé különlegesség is lesz hozzá, úgyhogy nem lehet nem megkóstolni ezeket az újdonságokat is, és hát ilyenkor úgy egy picit rabja az ember úgy.
0: És a család rajong a kürtös kalácsért, hát, úgy, mint te?
1: Kérlek szépen, édesem megsértődik, ha nem viszek haza neki kürtös kalácsot, hogy már megint nem hoztál, vagy öcsém is, tehát hogy nálunk mindenki kürtös kalács rajongó. Az unokahúgom, kicsi volt, kérdezték egyik kürtös kalács fesztiválon, hogy és te hogy vagy a kürtös kalács? Hát én már az anyatejjel is kürtös kalácsot szívtam magamba, szóval, hogy nálunk tényleg mindenki szereti.
0: És mit tapasztalsz, hogy a Budapestre látogató turisták mennyire tekintik hagyományos kulturális gasztronómiának a kürtös kalácsot?
1: Ezért évek óta dolgozunk, mert ugye nekünk ez is az egyik küldetésünk, hogy egyszer a kürtös kalácsot úgy emlegessék magyar termékként, mint mondjuk az olaszok pizzáját, vagy a franciák croissantját, és ugye általunk is lett például a Hungarikum a kürtös kalács 2015-ben, tehát mi ezen nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez egy, tehát a turisták körében meg világszerte ismert legyen a kürtös kalács. Azt gondolom, hogy most már nagyon jó úton haladunk, tehát aki Budapestre vagy Magyarországra érkezik, az a gulás meg a lángos mellett az keresi a kürtös kalácsot is. Ugye most már az a dolgunk, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy keresd az eredeti faszénparázson sültet, vagy a tényleg a kézműves terméket, de azt gondolom, hogy a turisták már keresik, tehát célrányosan jönnek kürtös kalácsot fogyasztani.
0: Tehát valahol az országimázs része.
1: Pontosan,
0: is
1: így
0: a
1: van.
0: Kürtös kalács. Tünde, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Nem tudom, hogy ma még sütsz el kürtös kalácsot, vagy hogyan alakul.
1: Szerintem benézek.
0: További sok sikert kívánok, és hát jó munkát.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel kürtös kalácsozni.
0: András Tünde volt a vendégem, aki kürtös kalács készítő, kürtös kalács fesztivál alapító. Itt az Intermezzóban.
2: Jazzy.
3: Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Gyönyörű helyszín, gyönyörű dallamok és egy szimbolikus éjszaka. Pénteken este 8-tól különleges koncertre várja közönségét a Duna Szimfonikus Zenekar. A helyszín a Klebelsberg kastély hangulatos rózsakertje, a koncert a romantika, a szenvedély és a nyári esték különleges ötvözete, Eckhardt Gábor szórakoztató és ismeretterjesztő kommentárjaival, illetve az est karmesterének invitálásával. Itt a Reggeli Expressben tehát Horváth Gábor.
2: Szeretettel köszönöm hallgatókat. Hát igen, a Klebelsberg kastély udvara visszatérő koncerthelyszíne a Duna Szimfonikus Zenekarnak, és mindig nagy örömmel megyünk oda játszani. Egyrészt, mert zene szerető és értő közönség vár mindig minket ott. A másik pedig, hogy hallatlan hangulata van este felé annak a helynek, és ha éppen az időjárás is kegyes, akkor egy nagyon speciális atmoszférájú koncertet bízom benne, hogy tudunk adni. Én mindig azt nézem, hogy egy koncerten milyen művek vannak, de tudom jól közben, hogy a közönség nagyon, nagyon tetszik az, hogy van egy olyan, sokszor akár általános cím is, ami egy kicsit megpróbálja összefogni. Nagyon sokfajta zenét fogunk játszani, de a Szent Ivánéj napjához nagyon kapcsolódik, akár a romantika, akár a szerelem. Az se baj, hogyha a zenekar is ihletett állapotba jut. Ugye ez egy olyan program, amit most kialakítottuk, amit nem csak a Klebelsberg kastélyban, hanem máshol is előadunk. Két nyitányt is eljátszunk ezen a koncerten, Mozart Don Giovanni nyitányát, amit talán nem kell tovább ecsetelni, illetve a Szent Ivánéhoz kapcsolódóan Weber Oberon nyitányát, ugye hát ez rögtön elvisz minket az erdő természeti világba, hangulatba, amiről többek között a Szent Ivánéh is szól. Lesz Mendelssohn Nászindoló, Liszt szerelmi álmok, Griegnek szeretném kiemelni a Szimfonikus Táncok című négy tételes alkotását, ebből három tételt fogunk megszólaltatni. Senki nem szokta ismerni, pompás. És a koncert utolsó 15-20 percében pedig Dvořák szlávtáncai és Strauss keringői polkái közül válogatunk. Igazából egy zenekar az mindig örül egyrészt a törzs közönségének, akik a hűségükkel bizonyítják, hogy eljönnek mindig a koncertekre, másrészt természetesen azokat, akik még soha nem voltak akár vagy a Klebelsberg kastélyban, vagy a Duna Szimfonikus Zenekar koncertjén, mert én hiszem és vallom, hogy a tradíció, a hagyomány és a folyamatos megújulás az nem csak a zeneművekben, hanem akár a közönség invitálásában, nevelésében is egy fontos szerep. A legnehezebb ilyenkor a zenekarnak az, hogy rögtön abban a pillanatban stílust váltson, és belehelyezkedjen egy pár perces tételbe. Mert egy egész szimfóniát végigjátszunk, annak van egy íve, egy vonala, abba könnyű belekerülni, de amikor egy Mozart nyitány után rögtön egy szerelmi álmok jön, aztán egy Döli balettzene, aztán egy Weber, aztán Strauss, ez nem könnyű feladat, de ugyanakkor pont ez ad motivációt, hogy milyen sokszínűen is tud egy muzsikus játszani. Július nagy része azért szabadsággal telik, pihenéssel. Van egy filmzene programunk, amiket egyébként évvégéig még körülbelül 7-8-szor eljátszunk a Magyarország nagyon sok vidéki városában. Viszont szeretettel ajánlom kvázi utolsó szezonzáró koncertként a július 5-i Aula Magnába lévő koncertünket, ahol tájvani gyerek zongoristákat fogunk lekísérni, és hát még nem találkoztam velük, de hát a felvétel, amiket küldtek, hát itten csodák lesznek. 11-12 évesen úgy játszanak Beethoven meg Mozart tételeket, zongoraverseny tételeket, hogy örömét leli az, aki eljön a koncertre. És hát a Duna Zenekar jellegéből fakadóan, mert bérletes koncerttől, filmzenén át, ifjúsági koncert, nagyon sok helyen játszik. Tehát ha adva van egy ideális akusztikai jó koncerthelyszín, mint például meg kell mondjam, hogy kevés zenekar tud olyat csinálni, hogy pár héttel ezelőtt egy Zeneakadémia Bachelor diploma koncertre játszott a zenekar, ahol muszáj volt három fiatalnak is lediplomázni, ezért két szünetes volt a koncert, és a zenekar három hatalmas 42-3 perces romantikus szimfóniát szólaltatott meg, és hát azért ez nagyon kemény fizikailag is a Zeneakadémia színpadán. Ez az ideális rész, mondjuk egy zeneakadémián föllépni. De amikor 3,5 óra buszozás után eljut az ember egy furcsa sportcsarnok akusztikába, vagy egy vidéki művelődési ház nem túl ideális akusztikájába, ott is meg kell oldani, hogy jó koncert legyen. Az egyik jobban esik, a másik kevésbé, de ha jó koncert lesz, akkor a vége mindig jól esik mindenkinek. Ez köti össze a 23 éves, nemrég diplomázott és most került be a zenekarbát, a nyugdíjas és még visszajár 73 évest. Ez a közös nevező, hogy van a három próbánk, és jónak kell lenni annak a szimfóniának.
1: Nem csak jó, hanem gyönyörű és szerelmes lesz minden hang, tehát Szent Iván estéjén, pénteken este 8-kor a Klebersberg kastély rózsakertjében a varázs és vele a szerelmes klasszikusok a Duna Szimfonikus Zenekar jóvoltából várja majd önöket. És persze ott lesz a reggeli express vendége, akinek megköszönjük az invitálást. Ő az est karmestere, Horváth Gábor.

0: Megérkezett a reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, de inkább emberi, mint a robot hangon invitálom önöket csütörtök este fél hétre a Magyar Zeneháza kreatív hangtárába. Ez a robot orgona Estváci Dániel át hangszereléseivel Bach, Haydn, Mozart, Liszt, Beethoven darabok mellett akár Queen, Illés és Britney Spears számok is érkeznek repertoárban, úgyhogy mindezeket egy teljes mértékben robotizált zenekar adja elő, tehát a legjelentősebb szerzemények a számítógép által vezérelt, de teljesen akusztikusan megszólaló hangszereken élvezhetők majd tehát a kreatív hangtárban csütörtökön. Hála Istennek emberi hangok érkeznek a tündérkertbe, egészen pontosan a Fugába vasárnap este 6-kor, mert hogy tündérkertben jártam, annak a dalestek a címe, amelyben a gyönyörű csörgőkat a Havas Horváth László, illetve Jászberényi Lilian, Berecki Gálfi Nikolett zongorán működik. Majd közre főként Schumann, Schubert, Wolf, Farkas Ferenc, Balassa Sándor, Faragó Dániel dalokkal. Vörös Sándor, aki úgyis születésnapos volt tegnap, a Tündérkert című versében ugye azt írta, hogy körülveszi bodza, kerítése kristály, mint jég, behavazva. Varázslatos koncert, tehát a varázslatos Csörgő Katával és Havas Horváth Lászlóval vasárnap a Fugában. És akkor most egy picikét térjünk át a gyerekekre, akik a legfontosabbak, és az is nagyon fontos, hogy ők tudjanak játszani. A játék pedig azt jelenti, hogy a 100 ház utcába invitálom mindenkit, Erzsébet városról van szó, és hogyha megengedik maguknak, illetve megengedik a gyerekeknek, akkor természetesen egy remek mese délelőtt vár mindenkit szombat délelőtt. A Leprikonok átka érkezik Varró Danitól, a Garzon formáció jóvoltából. Viking kaland és vitajáték is lesz, aztán persze a nézők majd egy viking kaland játék főhőseként kergethetik a saját csemetéjüket, és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány pedig tartja ezt a bizonyos drámatanár konzulensekkel is megerősített vitajátékot. De vitán fölül áll, hogy a legfontosabb az, amikor Hieronymus Bosch mögé szeretnénk nézni, nagyon sokan megtettük ezt, és hála Istennek a Várkert Bazár Testőrpalota vetítő termében szombat este 6-tól David Bickerstaff filmjében valamennyire ez megfejtődik. Volt tehát rejtvény, volt tehát robot, és voltak gyönyörű hangok minden programra. A gyerekeknek is nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A Budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonata tervek szerint négyszer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek ezért azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Itt van az én egyik hősöm a telefonvonal végén, Király Gábor, 108-szoros válogatott labdarúgó kapus. Szervusz, Gábor!
2: Szia, jó reggel!
1: Nagyon fontos, csomó mindenről beszélgetünk, mert itt a Gólpassz rovatunkban, de ilyen pszichológiai részéről még nem. Mennyivel másabb egy világversenyen játszani, védeni, mint mondjuk egy sima mérkőzésen, mondjuk akár egy válogatott, akár egy klubmérkőzésen?
2: Ugye világbajnokságon nem volt szerencsém részt venni, de viszont Európa-bajnokságért azt gondolom hasonló a hangulat. Ez szerintem így a labdarúgásnak egy picit az ünnepe. Nyáron nincsenek bajnokságok, és mindenki erre a tornaeseményre fókuszál. Családok mennek esetleg nyaralni, egybekötve egy mérkőzés nézéssel, vagy baráti társaságok ülnek le, csak alibiből igazából, hogy nézzünk egy világbajnoki mérkőzést, vagy egy Európa-bajnoki mérkőzést, és közben beszélgetnek, tehát szociális része is van ennek, és hát természetesen a labdarúgóknál ez egy óriási dolog, hiszen azért a világ, illetve Európa színpadán fent lenni, és megmutatni magunkat, ez szerintem egy kivételes érzés.
1: Gábor, téged inkább inspirált a közeg, vagy inkább egy kicsit, hogy is mondjam, visszafolytott és izgultál? Tehát te az izgulósabb voltál, vagy inkább az, akit földobott és szárnyaltál attól, hogy ott ennyi ember van?
2: Hát 40 évesen már nem hiszem, hogy annyira izgultam, de igazából ez egy ünnepként fogtam fel. Előtte a 2016-os Európa-bajnokság előtt nagyon sokat dolgoztunk, 4 héten keresztül, 2 edzőtáborban is voltunk, ahol elég kemény munka folyt, és inkább az, hogy na, akkor nézzük meg a munka eredményét, és akkor egy ilyen életérzés volt igazából. Ember Maric Hertában volt kapusedzőm, ő mondta, hogy minden pillanatot élvezni kell a futballban, és valahogy úgy voltam ezzel az Európa-bajnoksággal is, hogy minden pillanatát élvezzem. Természetesen maximális teljesítményt kellett nyújtani, de mindamellett egy nagyon jó életérzés volt.
1: Örülök, hogy ezt mindezt elmondtad, mert legalább így első kézből értesülhetünk. Mennyire követed a mostani VB eseményeit? Bele-bele nézel a meccsekbe?
2: Hát aki ismer, az tudja, hogy én nem szoktam futballt nézni, se VB-t, se EB-t. Hát ugye ez már régóta, több mint 30-40 éve én így vagyok, mert...
1: Foci mérgezésed van?
2: Nem, csak az embernek ez a szakmája, ez a feladata, ez a élete, akkor nem biztos, hogy a szabad idejében vagy a nyarát azzal tölti, hogy a tévé előtti csörög és mérkőzéseket néz. Tehát én egy kicsit másabb gondolkodású fiú vagyok, de... Azt nem mondom, hogy nincs bekapcsolva a tévé esetleg a világbajnokságra, de abszolút nem nagyon követem úgy az eseményeket. Egy-egy eredményre ránézek, vagy ha nincs olyan érdekes műsor, akkor esetleg bekapcsoljuk, és a háttérbe esetleg megy, mert ugye a futball azért mindig jó egy háttérnek, tehát közben lehet beszélgetni, nincs reklám, stb., tehát nincs megszakítás, úgyhogy meg mindig történik valami esemény, tehát a futball az egy nagyon jó téma, de amúgy szakmailag én nem nagyon szoktam ezeket nézni. Ha valamit nézek, rögtön egy másodperc múlva látom mondjuk már lövés előtt, hogy a kapus mondjuk nincs jó pozícióba, és valószínű gól lesz, de ennyi, tehát én nem merülök bele annyira a szakmába, mert elég volt az a 26 év, amit megfeszülve csináltam, és örömmel csináltam, mert ez egy szakma, nem mindenkinek jut természetesen, vagy adatik meg ez a lehetőség, és ezért minden percét élveztem is.
1: Gábor, a kapusoknak a legnagyobb ellenségei, ellenfelei inkább mondjuk így szépen, talán mindig a centerek voltak, akik ők kerülnek a legtöbbször helyzetbe, már csak pozícióiknál is fogva, és az idei évben a centerek hihetetlen módon muzsikálnak, Messi már 5 gólnál jár, Haaland 4-nél, Mbappé, Kane is folyamatosan rúgdossák a gólokat, hogy az idei világban is egy kicsit olyan, mint a centerekről szólna. Változhat szerinted a játékképe, vagy csak egyszerűen most ennyi jó centeret egy időbe?
2: Azt gondolom, hogy manapság kevesebb a karakter és kevesebb az egyéniség, és akiket felsoroltál, azok pont még abba tartoznak, hogy egyéniségek és karakterek, és ezért tudnak érvényesülni, de amúgy a kapusoknak a legnagyobb ellenfelei a labdák, hiszen a labdák

0: kapusokat úgy fejlesztik, hogy a kapus minél nehezebben tudja megfogni, olyan anyagból van, hogy picit csúszson, kicsit beszitáljon váratlan pillanatban, tehát ugye ezek azért vagy jobban húz a labda, vagy egy kicsit lassabb, tehát azért igazából a kapusoknak a legelső ellenfél a labda, de egyértelmű, hogy a csatárok rúgják meg a labdát, és ők a veszélyesek, tehát a csatárok, akik gólt szereznek, de azt gondolom, hogy ezek az egyéniségek, ezek pont ezért egyéniségek, mert ilyenkor meg tudnak villani egy ilyen világeseményen is.
1: Volt egyébként olyan játékkultúra, ami közel állt a szívedhez túl a magyaron? Tehát mondjuk te Németországban voltál, Németországban védtél éveken keresztül, a német focit mennyire szeretted meg? Vagy sokan szavaznak mondjuk a brazilokra, vagy akár az argentinokra, tehát mindenkinek van valami kedvenc csapata, neked volt ilyen?
0: Hát nagyon nincs a magyar csapat a kedvenc csapatom, és egyértelműen persze. Európa-bajnokság volt, akkor néztem természetesen. Egy Európa-bajnokságot kötelezőként végignéztem én is minden mérkőzést. Ez ugye 2016-os volt, hiszen pihenőben ott azért az ellenfeleknek a szakmai felmérése az teljesen más volt. Úgyhogy igazából... Tehát annyira...
1: Nincsen ország, akinek esetleg szurkolnál, vagy akivel szimpatizálnál.
0: Inkább azt mondom, hogy Németország és Anglia, ahol játszottam ebbe a két országba, oda kötődöm is, vannak szakemberek, vagy például Toni Popovics, aki az ausztrál válogatottnak a szövetségkapitánya, Premier Ligában ő volt előttem a belső védő a Crystal Palace-ban, tehát jó viszont látni ezeket az embereket, akár vezetőként, akár olyan stábpozícióba, vagy akár a lelátón lenni, most egy Figo vagy egy Beckham is ott van a lelátón, akik ellen ugye játszottam, volt szerencsém játszani, és inkább ez a közeg, ez egyértelmű, hogy közel áll hozzám, mivel már az ember volt ott, de inkább így a németeknek, angoloknak szurkolok, ha már kell csapatot választani.
1: Említetted, hogy néhány játékos volt, játékostárs, az különböző ilyen-olyan pozícióba került. Te soha nem akartad ezt tovább folytatni felnőtt szinten?
0: Nem, mert nekem mások voltak a foci utáni céljaim. Én egy kicsit azt, hogy egy olyan közeget teremtsek Szombathelyen, amivel a tudásomat, amit megtapasztaltam a profiligában, át tudjam adni a magyar gyerekeknek, a magyar szülőknek, edzőknek, közegnek, és ezen dolgozom most már 23 éve Szombathelyen. És nem voltak felkérések természetesen különböző pozícióra, de én nem akartam ugyanazt csinálni a karrierem után, mint amit egész pályafutásom alatt csináltam, hogy utazok, mérkőzések, csapat, tehát én nekem a 26 év abból bőségesen elég volt, én nagyon nagy köszönettel tartozom a labdarúgásnak, és utána egy másik irányt vettem, ugyanúgy benne vagyok a labdarúgásban, ugyanúgy egy modellt képviselek, már mint egy sport és üzleti modellt, de ezzel akarom segíteni igazából a magyar focit.
1: Mennyire lehet ezt jól csinálni most Szombathelyen? Ugye Szombathelyről azért sokféle hírek érkeztek a stadion körül is, hogy önkormányzat vállalja, nem vállalja. Hol tart most a dolog?
0: Azokkal nem tudom, hiszen az a város dolog, ami 23 éve elkezdtünk egy zöldmezős beruházás, mi 2003-ban, és minden évben folyamatosan fejlesztettünk, mi teljesen magántőkével indultunk el. Volt egy pályázati lehetőség, ami először is ilyen modern városok programjából indult, azzal éltünk, azzal a lehetőséggel, mint bármelyik cukrászda, vagy bármelyik egység, ami ugyanígy pályázati lehetőséget kap, és onnantól kezdve természetesen önfenntartóként üzemelünk, vagy próbálunk üzemelni, tehát semmi olyan háttér segítség nincsen, igazából nem is várjuk el, meg nem is kérjük, hanem én mindig a munkát szeretem, és mindig abban szeretek érvényesülni, és igazából nincs munkaidőm, mert reggeltől estig igazából az ember így készenlétben van, de ha el akarok menni mondjuk 2-3 napra egy picit pihenni, akkor azt is meg tudom tenni, hiszen egy nagyszerű stáb dolgozik, 70 munkatársunk van, 400 gyermekkel foglalkozunk, tehát egy olyan egységet alakítottunk ki, ahol az embereknek tudunk munkát adni, és 400 gyermek Szombathelyről nálunk sportol, tehát azt gondolom, hogy a nulláról felépítettünk egy olyan egységet, ami valamit képvisel.
1: Mérhető egyébként a gyerekeknek a haladása, előre haladása? Szerepeltek bajnokságokban, vagy az egyáltalán egy bajnokság az méri a gyerekek kompetenciáit?
0: Ugye nekünk más a filozófiánk, tehát mi nem akadémiai rendszer vagyunk, az egy másik fajta rendszer, mi inkább a szakmai, a céltudatosabb, a nevelés, tehát egy akadémián azt gondolom, hogy mint egy versenyistáló, hogy termelni kell a tehetségeket. Nálunk rengeteg olyan gyerek van, aki fejlődik, később fejlődik, vagy esetleg egyetemre megy, van egy olyan példa is, hogy idejött focistaként, 19 évesen kiment Hollandiába egyetemre, majd hazajött, és kiváló munkatárs volt, most pedig az MTK leigazolta, mint vezetőedző, tehát nagyszerű karrierutakat is tudunk mutatni, tehát mi nem kimondottan csak a profilabdarúgásra nevelünk, hanem mi a szocializációban segítünk, a szabálykövetésekben, a betartásokban, a tiszteletben, és ugye mivel nem mindenki ből lehet futballista, így ha egy olyan cégvezető, aki ezeket az alapokat megkapja, az már mi nagyon boldogok vagyunk. De természetesen vannak játékosaink MB2-be, vannak játékosaink MB3-ban, tehát mi egy szabadidősport egyesületként kezdtük, és ahogy fejlődtünk, úgy fejlődött ugye a szakmai egyesületünk is, és hát igen, akadémiákon vannak a gyerekek, tehát azért vannak, akik oda jutottak, mert oda akartak jutni, de vannak gyerekek, akik civil munkát választottak, és még így is kötődnek a klubhoz.
1: De jó ezt hallani. Gábor, tudom, hogy nem nézed, mert mondtad, hogy nem nézed, vagy nem követed szorosan a labdarúgó VB eseményét, azért mégis arra kérek, hogy tippeld meg azt nekem, hogy ki fog döntőbe jutni. Ezt minden partneremtől, minden beszélgető társamtól megkérdezem, egyszerűen muszáj, hogy Király Gábor is elmondja nekünk.
0: Hát szerintem az argentinok most elég dominánsak lehetnek. Biztos, hogy lesz a legjobb négy között egy meglepetés csapat, akire senki nem számít. Aha. És azt gondolom, hogy azért a németek, angolok is ott tudnak lenni a legjobb négybe. Onnantól kezdve, hogy ki játssza a döntőt, már lehet, hogy csak szerencse kérdése. De én egy lehet, hogy egy argentin-német, vagy egy argentin-angol döntőt várnék.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Király Gábor a 108-szoros válogatott labdarúgó edzővel, játékossal, nem is tudom, egy futballfenoménnal beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm a lehetőséget. Jazzy.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzin. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok, június 24-én szerdán 6 óra 30 perc van, a stúdióban Kamasz Melinda köszönti önöket. A változatosság kedvéért hőség lesz ma is, de egy ilyen bírható 31-32 fokos meleggel, de mint kiderült, egy hőkupola közeledik hozzánk vasárnap akár 40 fokkal, és ez a hőkupola egy olyan masszív, magas nyomású légköri rendszer, ahogy egyébként ezt a tudósok mondják, amely tartósan megreked egy adott térség felett, és úgy működik, mint egy üvegház, tehát vasárnap valószínűleg egy üvegházban érezhetjük majd magunkat, azt kell mondanom, hogy hát ez csodálatos lesz. De az az igazság, hogy azon gondolkodtam, hogy akik ezekben a modern házakban, óriási üvegfelületekben élnek, hogy az mennyire oké. És hogy ez mennyire lesz elterjedt a jövőben is, hogyha a klíma az továbbiakban is így alakul, mert mondjuk tényleg elképesztően jól néznek ki, meg nekem is nagyon tetszik, amikor ilyen hatalmas üvegfelületek vannak, könnyen kilátni, belátni, de ez a tényleg nagyon esztétikus, de hogy mondjuk például az olaszoknál ezek a kis ablakok, azok nem véletlenül vannak, és kétségtelen, hogy tényleg tartják az olasz házak a hűvöst. Én rendszeresen nyaralok egyébként ilyenben, és abszolút meg vagyunk mindenféle légkondi nélkül, tehát nagyon-nagyon jól megépített házak, és nem tudom, hogy ezeknél a nagy üvegfelületeknél mekkora lehet a légkondi számla, és hogy mindenhol be kell sötétíteni egyébként, mert különben tűz be a nap, mert akkor viszont meg értelmetlen a nagy ablak. Hát az az igazság, hogyha esetleg valaki ilyenben lakhat, akkor az megírhatná nekem, hogy tényleg érdekel, hogy ez milyen, amikor ilyen hatalmas hőség van ilyen nagy üvegfelületek mögött élni. De nézzük azt, hogy mivel készülünk ma. 7 óra után témánk, hogy egyre több helyen bukkannak fel a sakálok Magyarországon. Ennek kapcsán Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét hívjuk telefonon. Na, ez viszont tényleg egy nagyon érdekes téma lesz, mert bizony előfordulhat, hogy a sakálok ugyanúgy elterjednek majd, mint a vaddisznók, vagyis bejönnek a városba. És a vaddisznó az tényleg nagyon durva már, a barátnőméknél például minden nap feldöntik a kukákat, és úgy, hogy egy rekeszben vannak, onnan egyszerűen kiszedik, tehát tényleg egy rekeszben vannak, oda mennek, én nem tudom, hogy csinálják, mert állítólag olyan 2-3 körül teszik ezt, oda mennek, kiszedik az összes kukát, van ott vagy 6 kuka, mindet feldöntik, és kiszedik belőle, amit kell nekik. Hát nem tudom, a sakálok ezek után mit fognak csinálni, de hát majd megkérdezem. 7 óra 30 után egy rendkívül innovatív testvérpár, Szederkényi Dóra és Szederkényi Mátyás, a Deutsche Schule Budapest diákjai érkeznek hozzánk, akik egy új oktatási koncepciót dolgoznak ki, és annyira volt már egy pár fiatal itt nálunk, akik ilyen 10 évesen már azon gondolkodnak, hogy mit fognak csinálni, hogy tudják jobbá tenni a világot. Tényleg nagyon jó őket hallgatni, remélem, hogy Dóra és Mátyás is ilyen lesz. 8 óra után a tegnapi kamat döntésről és a forint árfolyam gazdaságra gyakorolt hatásáról kérdezzük Török Zoltánt, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjét. Ugye az egész magyar gazdaság kilátásairól fogom kérdezni Török Zoltánt, mert mintha megfordult volna a világ április 12-e a választás óta, szinte már a külföld jobbnak látja az országot, mint mi magunk itt belülről, korábban azért inkább fordítva volt. 8 óra 30 után a munkavállalók motivációjának hatékony fejlesztéséről lesz szó Pozvai Zsolttal, a Develor ZRT tanácsadó cég nemzetközi vezérigazgatójával fogunk erről beszélgetni. Pozvai Zsolt mindig tényleg nagyon motiváló előadásokat szokott tartani, én már hallottam őt egy párszor, hát reméljük, hogy itt is most nagyon érdekes lesz. 9 óra után gólpassz rovatunkban Szabó Gergellyel, az MLS szóvivőjével a foci VB tegnapi és a mai meccseiről beszélgetünk. Nagyon remélem, hogy Surimi kollégám addigra beér és segít nekem ebben a beszélgetésben, és bizonyára megnézte a tegnapi meccseket. 9.30 után pedig dr. Hoványi Márton teológus irodalmártól, az ELTE egyetemi docensétől tudhatjuk meg, hogy milyen a Szent Iván nap, mit kell róla tudni. Hát ezzel várjuk ma önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt.

0: Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Jó reggelt kívánok! 6 óra 38 perc van, Kamasz Melinda köszönt önöket a stúdióban. Kaptunk egy SMS-t, és hogy nem nagyon hallatszik a hangom, az az igazság, hogy átállásban vagyunk. A szerkesztőség változott helyileg, és egy picit most még onlineban nem teljesen jó a műsor, állítólag az FM-en azért ott rendben van, de most még lesz egy-két probléma, de azt nagyon gyorsan meg fogjuk oldani, ígérjük. Hát kezdjük a névnaposokkal. Iván, Bajnok, Beáta, Héra, János, Levedi, Levente, Perenna. Perenna csodálatos név. Nagyon szép név, Perenna. Ez tetszik nekem. Tehát ő nekik nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, és egyébként akik ma születtek június 24-én, nekik pedig legyen csodálatos napjuk. És hát, hogy mi történt ma? 2016-ban, vagyis pontosan 10 évvel ezelőtt mondott le David Cameron brit miniszterelnök, ugye az EU tagságról rendeztek népszavazást, és másnap már bejelentette, hogy távozik a hivatalából, miután a választók többsége a kilépésre voksolt. Igazából nem csak David Cameron döbbent meg és mondott le, hanem az egész világ. Tehát én még emlékszem, mert bizonyára sokan emlékszünk arra, hogy 10 évvel ezelőtt mi volt. Egyszerűen nem tudtuk elhinni, hogy létezik ilyen, hogy a britek arra szavaztak, hogy kilépnek az Európai Unióból, és hogy mi lesz most, de azóta, vagyis pont 10 éve tart a briteknek az álmok futása, mert 10 év alatt 6 miniszterelnök mondott le, például a Cameronus ugye ő kezdte, előtte egyébként ott rendesen kitöltötték a mandátumokat, például a Cameron is az 6 évig volt, tehát a második ciklusába bukott bele. Tony Blair például 10 évig volt miniszterelnök, tehát a britek az ilyen megbízható ország volt. Eljött a Brexit, kiléptek az Európai Unióból, és hát egyszerűen onnantól kezdve azt is mondhatjuk, hogy végük volt, tehát először is kezdte a Cameron, utána jött a Theresa May, aki szintén 2 évig volt, ő a Brexit kilépési tárgyalásokba bukott bele, utána jött a Boris Johnson szintén 2 évre, a Covid alatt ugye ő partikat tartott, tehát a hitelessége az teljesen eltűnt, és bár ő azt mondta, hogy mindenki maradjon otthon, ő viszont remekül érezte magát. Utána jött a Liz Truss, aki a brit történelemnek a legrövidebb ideig lévő miniszterelnöke volt, 41 néhány napig volt miniszterelnök, és őt viszont még egyébként második Erzsébet bízta meg a miniszterelnökséggel, utána a második Erzsébet ugye elhunyt. Truss az radikális adóváltozásokat akart, és az üzleti világ az úgy megijedt, hogy a font árfolyama mélypontra esett, összeomlott mindent, az üzleti bizalom a mélyponton volt. 40-valahány nap után mondott le, és én még emlékszem arra, hogy ki volt rakva, vagy káposzta meg a Liz Truss, hogy melyik megy előbb tönkre, és valóban a Liz Truss előbb lemondott, mint ahogy a káposzta az megrohadt volna. És ugye eddig mindenki konzervatív volt, szintén jött a konzervatív Rishi Sunak, aki 2 év után adta be az unalmast, majd pedig egy óriási győzelem volt 24-ben, amikor a munkáspártiak nyertek, és azt mondták, hogy na, akkor ők most rendbe hozzák az országot, 2 év, és akkor most a Starmer is lemondott. Őt is egyébként belülről buktatták meg. A tanulság egyébként annyi, hogy lehet az EU-n kívül élni, de nem túl jó, és azt hiszem, hogy egészen addig, amíg nem találnak valami megoldást arra, hogy mi legyen a Brexit után, mi a fő csapás irány a briteknek, akkor a következő miniszterelnöknek sem jósolok sok jövőt. 1953-ban született Révész Sándor magyar énekes ezen a napon. Ő a Piramis Együttes énekese, most lett 73 éves, nagyon sok boldogságot kívánok neki. A nagy kérdés vele kapcsolatban, hogy lakott-e a Mester utcában. Én ugyanis 10 éves korom legelején még általános iskolában jártam, és hát nagyon imádtuk a Piramis Együttest. A Mester utcában töltöttem a barátnőimmel, szerintem a szabadidőmnek a nagy részét, mert azt mondták, hogy ott lakik a Révész Sándor, és hogy hát, ha találkozunk vele. Ott köröztünk az utcán, sőt, felmentünk egy ajtó elé, nem tudom, oda becsengetni azért nem mertünk, de néztük, hogy ott valaha megjelenik a Révész Sándor, és akkor valami aláírást, vagy ilyesmit kérjünk tőle, de hát soha nem találkoztunk vele. Ha véletlenül valaki tudja, hogy Révész Sándor lakott a Mester utcán, akkor megnyugodnék, hogy nem feleslegesen jártunk oda. Egyébként nagyon nagy piramis rajongó voltam, és most például kihoztak egy dokumentumfilm, hát ilyen koncertfilmet, Gazdag Gyula, Mikor megszülettem című filmet, és abban egyébként én feltűnök néhány másodpercre, szintén 10-es éveim elején. És 1987-ben született Lionel Messi, argentin válogatott labdarúgó. Ugye Messi egy ikon, és a mostani VB-n is kiemelkedő teljesítményt nyújt, és ami az ő korában, ugye ezek szerint akkor ma 39 éves, nagyon sok boldogságot kívánunk neki, egészen kiemelkedő teljesítmény. Három érdekes dolgot mondanék róla. Amikor Messi 13 évesen Barcelonába érkezett, a klub sportigazgatója azonnal látta, hogy ő egy zseni. És félve attól, hogy a Real Madrid vagy más klub lecsap esetleg rá, a tárgyaló asztalnál nem várta a hivatalos papírokra, hanem egy éttermi papír szalvétára írta le az első előszerződést 2000. december 14-én, és ezt a szalvétát azóta is szent erekjeként őrzik, és 2024-ben egy aukción 1 millió dollárért kelt el ez a szalvéta. Második érdekesség Messiről, hogy tinédzserként óriási gyorskaja és kólafüggő volt, és amikor a Guardiola átvette a Barcelona irányítását, az első dolga között szerepelt, hogy eltávolítatta az edzőközpontból a Coca-Cola automatát, mert Messi egyszerűen nem tudott ellenállni neki, és Guardiola emellett személyes dietetikust fogadott mellé, aki egyébként véget vetette a Messinek a korai izomsérüléseinek, és megalapozta a fizikai csúcsformáját, tehát Messi azért, hát egyébként én is nagyon szeretem, az az igazság, a kólát. Messi harmadik érdekesség, és hát az nekem a legkedvesebb, hogy Messi felesége, Antonella története igazából egy hollywoodi filmbe illik, 5 éves koruk óta ismerik egymást, és Antonella Messi gyerekkori legjobb barátjának az unokatestvére volt, és hát a Messi az nagyon korán elment Európába, de a kapcsolatok túlélte a távolságot, és 2007-ben, amikor a Antonella egy problémával küzdött, mert a barátnője egy autóbalesetben elhunyt, akkor hazautazott, és onnantól kezdve teljesen elválaszthatatlanok, 3 fiúk született, és nagyon-nagyon sok, és remélem, hogy nagyon sokáig még nagy boldogságban élnek. Hát ennyi volt mára.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.

0: A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézmény rendszere is. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
2: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a főváros útjain élénkül a forgalomban, de még jó tempóban lehet közlekedni. Jelenleg a bevezető utakon is mindenhol közepes a forgalom, az M3-asan az M0-as csomóponttól már telítettek a sávok. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe! Indul a Business Class!
1: Jó reggelt, 7 óra 3 perc van, és a stúdióban Kamasz Melinda köszönti önöket, és hát beszéltünk arról a adás kezdetekor, hogy ezek a hatalmas üvegek, ezek valójában, amikor építkezünk most, és csodálatosak ezek a házak, ahol ilyen óriás üvegfelületek vannak, de ez mennyire lehet meleg, és itt Gergő kollégám elmesélte, hogy ő annak idején beköltözött egy ilyenbe, ahol maga a konyha volt tiszta üveg, és egyáltalán nem tudták használni nyáron. Azt mondta, hogy gyakorlatilag megolvadt az összes műanyag edény, a székekre törülközőket raktak, nedves törülközőket, és úgy próbáltak enni, egyáltalán nem lehetett főzni, tehát muszáj volt berakni a légkondicionálót. Nyilván, hogyha ilyen

0: helyezzük el, a válaszokat pedig a játékkukat@jazzy.hu címre várjuk, tehát nem SMS-ben, hanem a játékkukat@jazzy.hu címre. Még egyszer a kérdés, melyik világbajnokságot közvetítette először a magyar televízió? És nem akármilyen nyereményünk van, hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17-es 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyenes beszélgetéssel és 100 gigabyte mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával, a fődíj pedig egy két fő részére szóró belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éldát utazási iroda felajánlásával, éldát.hu, itt is bővebben találhatnak erről információt, Éldát, a futball csodáját, még egyszer a kérdés, melyik világbajnokságot közvetítette először a magyar televízió.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra 10 perc van a stúdióban, Kamasz Melinda köszönti önöket, a telefonnál pedig Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és önnek is.
1: Témánk pedig a sakálok, amelyek egyre agresszívebben terjednek az országban. Miről is van szó, mennyire terjednek valóban a sakálok, tehát mennyire vannak sokan az országban?
2: Jelentem nagyon, és ez a folyamat egyébként nem most kezdődött, ezzel együtt egy exponenciális folyamatról beszélünk. Ez egy olyan faj, amelyik rendkívül jól alkalmazkodik a, mondjuk úgy, hogy számára a tankönyvi példák szerint nem optimális körülményekhez. Valamikor a 90-es évek végén jelent meg újra Magyarországon, egyébként őshonos, de a 19. század vége felé eltűnt, elsősorban az élőhely átalakulása miatt, tehát a folyószabályozások voltak, illetve a mezőgazdaság átalakulása, azok a tényezők, amelyek kiszorították, aztán valamikor a 90-es évek végén valamiért a dél-európai térségből megindult, hogy mi volt ennek az oka, ezt mindmáig mutatják. Lehet egyébként, hogy a délszláv háborúnak is volt ehhez köze, és hát amikor először megjelent, akkor mindenki igazából örült, hiszen egy új faj gazdagította a magyar faunát, és még mi is úgy voltunk vele, hogy tök jól láthatunk olyat, amit eddig nem. Aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy egyre több a sakál, egyre nagyobb területen, és a déli határtól, tehát leginkább Somogy, Baranya, Tolna megye voltak az érintettek, onnantól szépen elindult fölfelé, és most tartunk ott, hogy körülbelül 17 ezer sakál lehet az országban, ez nyilvánvalóan egy becslés, és tulajdonképpen...
1: Egyébként a sakál az hogy néz ki, az olyasmi, mint a farkas, egy kicsit kisebb nála?
2: Kisebb, igazából jóval, egy ilyen mondjuk, hogy közepes testű kutyát képzeljünk el, a rókánál valami nagyobb állat. Sokan össze szokták keverni a rókával, de itt az segíthet nekünk, hogy a róka színe vörösebb, illetve a rókának a farka vége fehér. Ennek a fajnak pedig egy kicsikét olyan homogénebb a színe, illetve fekete csík van a hátán, meg a hosszú lába az adhat még támpontot. De nem sok embernek volt szerencséje, főleg, hogyha nem jár sokat a természetben, hogy lássom sakát. Ez aztán lehet, hogy változni fog, de egyelőre azért általában, hogyha valaki lát egy olyan kutyafélét, amely se nem róka, se nem sakál, hát az általában valamilyen vedlő róka lehet, vagy valami ilyesmi, nem sok sakát láttak még.
1: Egyébként mondja, hogy 17 ezer sakál van az országban. Ez a 17 ezer, ez körülbelül mit jelent? Tehát mondjuk vaddisznóból mennyi van?
2: A vaddisznóból most éppen az afrikai sertéspestés miatt, amely 2018 óta van jelen, körülbelül 40-50 ezer, de egyébként a sertéspestés előtt 100 ezer fölött volt a száma. Nem is annyira az a fontos, hogy hány darab van, hanem az szemlélteti nagyon jól az állomány dinamikát, hogy úgy van 17 ezer, hogy körülbelül 15 ezeret ejtünk el évente. És ráadásul úgy, hogy jelenleg ennek a fajnak az elsősorban természetvédelem számára okozott kára miatt, gyakorlatilag minden legális módszerrel, ami szóba jöhet, tehát a puskával történő elejtés, az éjszakai szélzóoptika használata, a csapdázás, igazából ez a három lehetőségünk van, az év teljes egészében fajra, illetve ölkor, illetve nemre való tekintet nélkül mindent alkalmazhatunk, és ezzel együtt folyamatosan növekszik. Úgyhogy itt még keressük a fogást ezen a problémán. Nyilván a vadászható fajok állományára is ugyanúgy veszélyt jelent, lévén ez egy generalista faj, tehát ő, bocsánat, opportunista faj, ez azt jelenti a vadbiológiában, hogy abból fog sokat tenni, ami éppen a legnagyobb mennyiségben rá a rendelkezésre, illetve a legkönnyebben megszerezhető. Tehát adott esetben, hogyha mondjuk éppen a dámborjakat éri el a legkönnyebben, akkor abból fogja degesztelni magát. Aztán, hogyha mondjuk pocokgradáció van, akkor nagyon sok pockot fog enni.
1: Elérte már Budapestet a sakál invázió? Tehát például a budai hegyekben van-e sakál?
2: Biztosan van, de nem olyan mennyiségben, mint a déli ország részben, és alapvetően itt azért olyan óriási problémák, mint az említett Somogyban, vagy Baranyában, vagy Tolnában nincsenek. De azért azt se felejtsük el, hogy a 90-es évek elején gyakorlatilag csak ott délen voltak sakálok, tehát hogy ez mekkora problémát jelenthet mondjuk újabb 30-40 év múlva, ezt egyelőre nagyon nehéz megjósolni. Ráadásul igaz, hogy nem ez az elsődleges probléma, de elgondolkoztató, hogy az aranysakál tud szaporodni a kutyával. Voltak már hibridek, amiket sikerült terítékre hozni. Ráadásul ezek szaporodó képes hibridek is tudnak lenni. Következésképp figyelembe véve, hogy igen nagy a kóbor kutya állomány Magyarországon. Ez újabb problémákat vetít előre, mert az ilyen hibridizáció révén ezeknek a mondjuk úgy, hogy kutyasakáloknak már a természete is kicsit megváltozik a genetika révén, tehát lehet, hogy mondjuk az az egészséges tartás az embertől, ami alapvetően ebben a fajban benne van, a kutya géneknek a révén lehet, hogy már felidül, és akkor lehet, hogy sokkal többször láthatunk aranysakát a lakott területek közelében.
1: És ez mit jelent? Tehát a sakál az ugye azt hiszem, hogy talán egy csapatban vadászik, ugye? Tehát ha mondjuk egy ilyen csapat kutyasakál elindul, akkor az mit jelenthet?
2: Na, azt azért nem gondolnám, hogy emberre támadnának, de mondjuk a kecske és juhtartók számára ez egy óriási gond lehet. Mert ők az aranysakál miatt már 10 évvel ezelőtt is megkongatták a visszarangot, tudnélik nem lehetett például szabadon elletni kint a természetben, kint a legelőn, mert a sakál lévén egyébként egy nagyon ügyes és nagyon intelligens ragadozó, gyakorlatilag már rögtön, ahogy megszületett a kis állat, már vitte is. És a kutyák esetében, illetve a kutya hibridek esetében például azt minden további nélkül el tudjuk képzelni, hogy mondjuk a hulladékból próbál táplálkozni az emberi környezetben, aminek pedig már közegészségügyi jelentősége van, ahogy egyébként a róka megjelenésének is az ember közelében, hiszen ezek az állatok betegségeket terjesztenek. És most anélkül, hogy bárkit ijeszgetnék, van egy olyan élősködő parazita féreg, amelyik úgy néz ki, hogy egy jelentős részében, akár a sakál, akár a róka állománynak bizony megvan, és kutatások azt igazolják, hogy pont a lakott területek környezetében ezeknek a parazitáknak és más parazitáknak is a mondjuk úgy a sűrűség ezekben az állatokban megnő. Tehát gyakorlatilag, hogyha itt vannak ezek a kutyafélék a mi közvetlen környezetünkben, akkor reális esély van rá, hogy akár mondjuk a saját konyha kertünkben ezzel a róka galandférgével fertőződünk, és ez egy nagyon csúnya betegség. Az Országos Magyar Vadászkamara egyébként pont idén indít egy olyan kutatást, amely azt célozza, hogy fölmérjük, hogy mekkora az átfertőződöttség ezeknek az állatoknak az országban.
1: De hogy tudnak ezek ennyire háziasodni? Tehát tényleg nagyon meglepő, és a felvezetőben mondtam is még reggel, hogy a vaddisznók olyan szinten a budai hegyet elfoglalták maguknak, hogy minden reggel kidöntögetik az összes kukát, kiszedik belőlük a kaját. Tehát hogy tudtak ezek ennyire azonosulni, és egyáltalán nem félni az emberi környezettől?
2: Hogyha nagy szót szeretnék mondani, azt mondanám, hogy evolúció, de tulajdonképpen erről is van szó a vaddisznó esetében, hiszen volt egy olyan kutatás néhány évvel ezelőtt pont Budapest környékén a lakott területen megjelenő vaddisznók apropóján, amelyik azt vizsgálta, hogy a lakott területen, bizonyított a lakott területen élő, illetve a Budapest környéki erdőkben élő vaddisznók esetében bármiféle különbség genetikai szinten kimutatható-e. És hát kimutatható, ráadásul pontos azoknál a kromoszómáknál, amik mondjuk az alvásciklusért vagy a stresszfűzésért felelnek, tulajdonképpen az evolúció szemünk előtt zajlik néhány évtized alatt. És hogyha ez a vaddisznónál megtörtént, akkor ki tudja, hogy megtörténik-e más fajoknál. A rókák esetében hasonló vizsgálatot Nyugat-Európában már végeztek, és ott is ugyanerre jutottak, talán Londonban, de ebben most nem vagyok biztos. Tehát magyarán, ahogy mondjuk az elmúlt néhány 10 vagy 100 000 év alatt az állatok alkalmazkodni tudtak különböző körülményekhez, na például az ember közelsége vagy az urbános terület pontosan olyan körülmény, ami ráadásul nekik azért előnyös, mert nagyon sok mindent megtalálnak, tulajdonképpen mindent, amire szükségük van, búvóhelyet, táplálékot és vizet. És hogyha itt vannak mellettünk, akkor bizony-bizony idomulnak, és hogy ez még milyen fajoknál merülhet föl ez a folyamat, a vaddisznón kívül, meg a rókán kívül, nagy kérdés. Tulajdonképpen, ha azt akarom, és nem tudom, hogy az optimizmus vagy pessimizmus, de ha azt akarom, mondhatom, hogy bármilyen fajnál, hiszen így működik, még egyszer mondom, az evolúció.
1: Tehát az elképzelhető egyébként, hogy a sakálok például ugyanúgy egy idő után megjelennek a kukáknál, és csapatban vadászni fognak a szemetünkre?
2: Tulajdonképpen minden további nélkül igen, ilyennel el tudok játszani ilyen gondolattal, de egyébként ha azt veszem, hogy például nagyon sok településen már konkrétan a kukákat varjú biztossá teszik, mert a dolmányos varjak szintén kukáznak.
1: Igen.
2: A dolmányos varjú sem úgy született valamikor, vagy úgy jött létre ez a faj, hogy a kukázással képezte volna ki magát, tehát Igazából ez egy sokkal általánosabb jelenség, ez a lakott területen való állat megjelenés, nem is feltétlenül vadból beszélek én most vadászható fajokról, hanem a fakopástól kezdve a denevéren át a nyestig bármit emlegethetnék. Hogy melyiknél vannak genetikai elváltozások, és melyiknél nem, ezt a tudományos kutatások tudnák igazolni, mert arról is szó lehet egyébként, hogy ez egy tanult viselkedés, tehát nem feltétlenül itt a science fiction irányába szeretnék elindulni, de igazából ez sokkal inkább tudományos, mint fantasztikus jelenség, hogy hozzá tudnak egy kicsikét, vagy éppenséggel nagyon igazolni azokhoz a körülményekhez, amelyek számukra vagy elkerülhetetlenek, vagy adott esetben kimondottan előnyösek.
1: És akkor még egy utolsó kérdés, hogy a sakáloktól kicsit elrugaszkodva, én is nagyon félek tőle, hogy mi van akkor, ha az ember gyalogosan mondjuk találkozik egy ilyen vaddisznó csordával, akkor mit csináljon?
2: Álljon meg, és nem menjen közelebb. És semmi más feladata nincs az embernek, mert azzal együtt, hogy ők megszokták a mi jelenlétünket, azért az ember nem egy vonzó dolog az állatok számára, és a vaddisznó számára sem. Tehát ez a vaddisznó konda, ez az elméleti vaddisznó konda, vagy ki fog minket kerülni, vagy legalábbis nem fog hozzánk közel jönni. Hogyha csak úgy mehetnék haza, hogy a disznók mellett elmegyek, akkor érdemes várni egy kicsit. Oda menni, elhesegetni, megdobálni semmiképpen nem javasolt, főleg, hogyha mondjuk ott malacok is vannak, mert a vaddisznó két esetben tud támadni, ezt érdemes észben tartani. Az egyik, hogyha sarokba van szorítva, a másik eset pedig az, hogyha ez egy malacokat védő kocka, mert ott ez a szülői ösztön minden felülír, akkor sajnos lehet belőle baj, máskülönben nem kell félni tőle.
1: És akkor ide hátráljunk, hogyha látunk ilyet
2: esetben? Hátráljunk pontosan, vagy hát várjunk türelemmel, tisztes távolból szemlélve őket, amíg ők tovább nem állnak, mert azt azért nem gondolom, hogy egy emberek által gyakran járt helyen egy vaddisznóponda például úgy döntene, hogy ott tölti a napot pihengetve.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, rendkívül érdekes volt, és hát a sakálokról se hallottunk valami túl biztató dolgokat. Nagyon szépen köszönöm Földvári Attilától.
2: Bár mondhattam volna, vidám a dolgok.
1: Hát igen. Földvári Attilának, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjének. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópályán a Szerencs utca előtti szakaszon, a Váci úton a Megyeri útnál. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irin József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. A Hegyalja úton a Döbrentei térnél az Erzsébet híd felé lezárták a külső sávot csatorna karbantartása miatt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál gázvezetéket javítanak, ezért lezárták az egyenesen haladó külső sávot. A Róbert Károly körúton a Kacso-Pognáci úti felüljáró felé a Váci út előtt szintén lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Minden szülőnek fontos, hogy mivel táplálja gyermeket testét, lelkét, no és persze szellemét. A Business Classban kiemelt figyelmet fordítunk a csemeték fejlesztésére is. Legyen szó pénzügyi, életvezetési, egészségügyi tanácsokról. A Jazzy gyerekmenüt most szervírozzuk itt, a Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra 31 perc van, és vendégem Szederkényi Dóra és Szederkényi Mátyás, a Deutsche Schule Budapest gimnázium diákjai. Témánk pedig, hogy kifejlesztettetek egy élmény alapú tanulási eszközt, amely a gyakorlati gondolkodást erősíti az oktatásban, és ezzel díjat is nyertetek az Innovációs Diák Olimpián. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Mi az innovációtoknak a lényege?
2: Hát ezt így nagyon nehéz megfogalmazni, de az innováció tulajdonképpen abból áll, hogy el kell képzelni egy eszközt, ami össze van kapcsolva egy alkalmazással. És ez az eszköz egy ilyen, vannak rajta szenzorok, és a kezünk mozgását érzékeli. Uh-huh. És ahogy össze van kapcsolva ezzel az alkalmazással, hangokat is ki tudunk adni a kezünk mozgásával. És úgy, hogy a kezünket mozgatjuk, és hallunk is valamit, ezek ilyen szenzoros, érzékszervi dolgok. És ez az alapja az egész projektünknek, hogy érzékszervek alapján valahogy próbáljunk megtanítani valamit. És azt szerettük volna elérni, hogy megtanítsunk különböző témakörökben, minél több témakörben, tehát a középiskolás embereknek minél több témakörben új dolgokat, hogy ki is tudják próbálni ezeket, tehát tapasztalati úton. És erre úgy jöttünk rá, hogy az iskolában szerintem már mindannyian rengetegszer átéltük azt, hogy megtanulunk valamit egy dolgozatra, tehát bemagoljuk, és következő napra el is felejtjük. És ez az, amit ki akartunk küszöbölni, amit máshogy szerettünk volna csinálni.
1: És ugye hát azért hány évesek vagytok?
3: 17
1: évesek vagytok. Hogy jutott eszetekbe, hogy valamilyen módon ezen a Diák Olimpián részt vegyetek, és valamilyen újdonságot, tanulással kapcsolatos dolgot esetleg kitaláljatok?
3: Igazából mi már ezt a projektet 3 éve kezdtük el.
1: Nem mond, 14 évesen.
3: Igen. És akkor az iskolában van egy ilyen szakkörünk, ahol még az előző projektünket csináltuk, ami egy ilyen hangszer volt. Uh-huh. És az iskolánk mindig megy egy ilyen németországi országos versenyre, és akkor ezzel ott vettünk részt először, és utána ebből jött igazából az, hogy itt Magyarországon is részt tudunk venni az OTI-on, és
1: ez egy ilyen innovációs verseny.
3: Ugyanilyen innovációs verseny, igen. És igazából mi nap mint nap átéljük azt, hogy tanulunk, és igazából látjuk ezeket a problémákat, hogy mégiscsak valahogy ezt is lehetne fejleszteni, hogy hatékonyabban tudjunk tanulni.
1: Mert hogy az a tapasztalatotok, hogy megtanuljátok, és elfelejtitek, és igazából utána nem, igen, nagyon hasznosul ez, és akkor ettől egyébként miért hasznosul ettől a találmánytól?
2: Úgy, hogy az iskolában ugye ülünk, és a tanár az így előttünk áll, és uh-huh. elmond valamit, és ezt hívják úgy, hogy frontális oktatás, uh-huh. tehát így mi jegyzetelünk, és akkor ő mond valamit, és ez egy olyan dolog, ami nem feltétlenül a leghatékonyabb, nyilván igazából tök egyszerűen így meg lehet tanítani nagyon sok mindent, de nem feltétlenül a leghatékonyabb ahhoz, hogy hosszú távon megmaradjon, és tehát tudományosan ez alá van támasztva, hogy a tapasztalati úton, tehát hogyha megtapasztalunk valamit, akkor az több ideig, és jobban is meg is fog maradni a memóriánkban. Tehát valamilyen módon meg kell tapasztalnunk, olyan dolgokat is meg szeretnénk tapasztalni, amit igazából nem annyira triviális. És úgy jött az egész, hogy most oké, hogy meg lehet tapasztalni, hogy megfogok valamit, hogy az kemény, és akkor így kémia, úrám, mit tudom, én meg tudom nézni a kísérletet, de mi ennél tovább akartunk menni, és olyan tantárgyakat és olyan területeket is szerettünk volna elérhetővé tenni és kipróbálhatóvá tenni, ami nem feltétlenül ennyire egyértelmű.
1: És akkor ti így testvérként együtt otthon dolgoztok, vitatkoztak, esetleg veszekedtek, vagy mindig egyetértetek mindenben?
2: Dehogy is, persze. Vannak nehézségek, de hát ez a velejárója, és nagyon-nagyon
1: sokat. Ki volt az ötletgazda, aki kitalálta, hogy hát az oktatásra kéne kezdeni valamit?
3: Tehát ez az egész valahogy kifelült valahogy igazából, nem tudjuk már, hogy kiknek az ötlete volt, de ez így együttesen jött, hogy igazából ezzel kéne foglalkozni és tovább fejleszteni ezt a projektet igazából ebbe az irányba.
2: De szerintem egyébként, tehát Először csak egy hangszert kezdtünk el csinálni még 3 éve, és akkor abban annyi tudomány volt, annyi kísérlet, annyi kutatás, tehát kutattuk a hangokat, kutattuk az AI használatát, annyi minden különböző területet így megfogtunk, informatika is volt benne, és minden, hogy ezt így annyi tudást szereztünk, hogy ezt tovább szerettük volna adni. És valahogy ez így jött egyértelműen, hogy mi ezt a tudást nem szeretnénk magunknak megtartani, hanem valamilyen formában tovább szeretnénk adni.
1: És miért kezdtetek el egyáltalán a 14 évesen egy hangszerrel foglalkozni? Tehát hogy jön az ötlet, hogy mert más gyerekek ebben a korban azért általában csak görgetik a telefonjukat, hogy ti ilyen mást akartok?
3: Hát igazából az iskolánkban volt egy ilyen szakkör, ahol igazából azzal foglalkoztak, aha, hogy ilyen különböző dolgokat így ilyen digitális dolgokat így csinálnak, és akkor ott is akartunk milyen projektet csinálni, meg alapvetően cél volt, hogy induljunk ezen a német versenyen, és akkor mindenképp szerettünk volna egy ilyen innovatív projektet csinálni, és akkor igazából valahogy kialakult ez abból is, hogy engem nagyon érdekelt az ilyen mérnöki rész az egésznek, az ilyen, hát maga a hangszer része, Dóri pedig egyébként zongorán is játszik, tehát ez is valószínűleg nagyon sokat számított benne, és akkor ebből alakult ki, hogy akkor ezzel igazából tudnánk kezdeni valamit, és igazából feltaláltunk egy ilyen hangszert.
1: És mi, hogy néz ki egyébként a ti applikáció ez, vagy ez egy
3: hát,
1: applikáció?
3: Alapvetően van egy ilyen kb. 1 méter hosszú eszközünk, uh-huh, aminek a közepén van 2 távolságérzékelő szenzor, és ezek érzékelik valós időben a kezünk mozgását. És ehhez hozzá van kapcsolva Bluetooth-on keresztül egy applikáció, ami valós időben reagál igazából ezekre a mozgásokra, és ebben vannak tananyagok, és akkor ezekben a tananyagok reagálnak a kezünkre, és így mi tudjuk tényleg formálni a tananyagot, és mi irányítjuk, hogy mi történik, uh-huh, és ezzel válik ez egész átjelhetővé. És emellett pedig az applikáció még AI integrált is, AI támogatott, így folyamatosan személyre van szabva, bármit tudunk kérdezni tőle, és így tényleg sokkal jobban megkönnyíti, és átjelhetővé teszi a tanulást is mindenki számára.
1: És ezzel később akartok is valamit kezdeni ebben az applikációban? Tehát mondjuk egy ilyen versenyen, azt hiszem, hogy ti másodikak lettetek?
2: Igen.
1: Hogy mit lehet kezdeni, hogy esetleg segítenek-e bármiben a jövőben avval, hogy valami üzleti dolog is kell esetleg is jöjjön belőle?
2: Hát próbálkozni kell, nyomni, előre menni, nem szabad megállni, indulni kell több versenyen, és a cél az igazából az, hogy a tanárokat valamilyen módon elérjük, uh-huh, és hogyha a tanárokat el tudjuk érni, akkor ők pedig a diákokat fogják tudni majd elérni, tehát őket kell valahogy így megfogni, és neki kell megmutatni, hogy ez, amit csinálunk, valahogy jó, és az applikáción belül pedig van egy olyan rész is, ahol a tanárok tudnak csinálni maguknak tananyagot, ők meg tudják az egészet maguknak formálni, tök egyszerűen, mert az AI az segít nekik össze-vissza programozgatni, tehát egy olyan embernek is, akinek igazából nincs semmi közelhez, az is nem tudja a programozáshoz, az is be tudna új tananyagokat rakni bele, és akkor így a tanároknak is egy elérhető eszköz lenne.
1: Maga az iskola egyébként mennyit segített nektek ebben? Tehát, hogy az iskola az ösztönzi ezeket a mindenféle ötleteket, vagy pedig inkább maradna az úton, a rendes úton?
2: Az iskolán belül van egy tanárunk, a fizika tanárunk, ő rengeteget segített nekünk, ő a mentorunk, ő segít, ő kérdez, ő tesz fel olyan kérdéseket, ami tovább visz minket, ő támogat. Tehát ő rengeteget segített, ő mindenképpen azt mondanám, hogy ő az, aki segített nekünk az iskolán belül sokat.
1: És maga a korosztályotokat hogy látjátok, hogy mennyire innovatívak vagytok, vagy mennyire foglalkoztok ilyesmivel saját baráti körötökben?
3: Hát ez nagyon változó igazából. Vannak egyébként sokat látjuk, hogy egyébként, tehát mint a versenyen is, sokakban vannak teljesen igazából változatos, különböző innovatív ötletek, amit szerintem nagyon motiválóak, hogy amúgy foglalkoznak vele a mai fiatalok is, és ez nagyon fontos szerintem, de persze vannak olyanok is, akik egyáltalán nem foglalkoznak vele, szóval ez nagyon változó.
1: Nagyon változó. Hol képzelitek el a jövőtöket, például hol akartok tovább tanulni?
2: Hát én pszichológia területet gondolok magamnak mindenképpen.
3: Én így mérnöki ágat nézem most jelenleg.
2: És akkor kettőnknek valahogy ez a kombinációja, ez az emberi és ez a mérnöki kombinációból született meg ez az egész projekt.
1: És így akartok a jövőben is esetleg dolgozni? Tehát, hogy ezt a 2 fajta tudást összerakni? Vagy pedig akkor mentek majd a saját utatokon?
3: Hát valószínűleg inkább a sajátunkon, de
2: hát, hát ki kell próbálnunk magunkat külön-külön is, és akkor majd lesz valami.
1: Hát nagyon, én nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és még több ilyen sok szép találmány. Szederkényi Dóra és Szederkényi Mátyás volt a Jazzy Business Class vendége, és egy csodálat, van ennek egy neve is, ugye, a találmányotoknak?
2: Igen, Steam Flow.
1: Na, hát akkor hát, ha még hallunk róla. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
3: Köszönjük!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: hamisán. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Van egy fantasztikus játékunk a futball világbajnoksághoz kapcsolódóan, és a mai gólpassz játékkérdés az, hogy melyik világbajnokságot közvetítette először a magyar televízió. Tehát még egyszer, melyik világbajnokságot közvetítette először a magyar televízió? A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, és a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk majd. Nagyon jó ajándékaink vannak, hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17-es 5G mobiltelefont, 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával, ezen kívül pedig a fődíj egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére, repülőjeggyel, szállással, az Éldát utazási iroda felajánlásával. Azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon inspiráló ajándék. Még egyszer a kérdés, melyik világbajnokságot közvetítette először a magyar televízió, a megoldásokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Fokozódik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, már növekvő forgalommal kell számolni a fővárosban is, és a bevezető utakon is. A Könyves-Kálmán körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton a keletitől, a Hungária körúton, a Gyáli úton és a Soroksári úton is torlódnak a járművek. Budán a Szél-Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában és a Krisztina körúton már lelassult a forgalom. A bevezető utak forgalma is jelentősen megnövekedett az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól, az M2-es autópályán a 10-es és 11-es úton, valamint az M1 M7 bevezető szakaszán van torlódás. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Változik-e az életünk ettől bármiben, az átlagember érez-e bármit, hogy ez most megtörtént? Például egyébként valamilyen módon a hitelekre, az egyéb hitelekre hat-e?
1: Kicsi mértékben, ugye ez a maga a dönt, maga a változtatás is kismértékű volt, és hát itt a nagyon kevés olyan hitel van, ami át tudna árazódni azonnal. Ugye itt, ami jellemzően egy magánember számára fontos lehet, jelzálog hitel, vagy a személyi hitelnek a kamata, az nem ettől függ, tehát a jelzálog hitel kamata nem ettől függ, a személyi hitel kamata is csak nagyon áttételesen függ ettől, de alapvetően az irány a lényeg, és az irány az lefele mutat, és ami nagyon fontos, hogy amit Varga Mihály bejelentett, az nem egy egyszeri kamatcsökkentés, hanem egy mini kamatcsökkentési ciklusnak a kezdete, tehát itt a nyári hónapokban, júliusban, augusztusban további kamatcsökkentések várhatóak, és a nyár végére a jelenlegi 6%-ról 5,5%-ra mérséklődhet az alapkamat, és hát valószínűleg ezután még folytatódni fog az év hátralévő részében is, és ezeknek a kamatcsökkentéseknek már érezhető hatása lesz a mindennapi életünkre is.
0: Ugye 25 bázisponttal csökkentettek, miért pont most jött el ez a pillanat? Egyébként ez köszönhető az alacsony inflációnak, és ugye le is vitték az inflációs prognózist, vagy esetleg az iráni konfliktus enyhülésének. Mi volt a fő lökőerő?
1: Amit mondtál, mind a kettő nagyon fontos tényező, hogy miért éppen most kezdődött el a kamatcsökkentést. Ugye minden hónapban dönt a monetáris tanács a kamatokról. Május végén is volt egy kamat meghatározó ülés, amikor voltak olyan várakozások, hogy na már most el lehet kezdeni a kamatcsökkentést, de akkor ugye az iráni konfliktussal kapcsolatban még jóval nagyobb volt a bizonytalanság egyfelől, másfelől pedig valóban itt nagyon fontos a Magyar Nemzeti Bank számára, mint minden jegybank számára, a negyed évente megjelenő gazdasági prognózisa, ezt Magyarországon inflációs jelentésnek hívjuk, és ebben az inflációs jelentésben a gazdasági kilátásokról és az inflációs várakozásairól is számot ad a Magyar Nemzeti Bank, és ez az inflációs várakozás ez nagyon jelentős mértékben lefele tolódott az MNB részéről, míg korábban az idei évre, márciusban, ugye negyed évente jelenik meg, tehát a legutóbbi az márciusi volt, márciusban az idei évre 3,8%-os átlagos inflációt jósoltak, vagy prognosztizáltak a Nemzeti Bank elemzői, most júniusban ezt 1,8%-ra mérsékelték, ez egy nagyon jelentős változás, és egyébként a jövő évi várakozásokat, előrejelzéseket is lefele módosították szintén jelentős mértékben, és ugye ez már két olyan ütőkártya a Magyar Nemzeti Bank kezében, amire nagyon könnyen lehet hivatkozni, vagy nagyon értelemszerűen lehet mutatni rá, hogy hát ezek a tényezők lehetővé tették a kamat csökkentését. Tehát ugye itt van az a kockázati felárcsökkenés, ami a választásokat követően bekövetkezett, mert ugye a választások előtt is elindult a találgatás, a spekuláció ezzel kapcsolatban, de a választásokat követően ez sokkal nagyobb sebességre kapcsolt a forint árfolyama, és ugye meglepően, vagy hát kellően erős az elmúlt időszakban ahhoz, hogy ennek már az inflációra is pozitív hatásai legyenek, illetve hát az egyéb kockázatok is jelentős mértékben kiárazódtak a hazai eszközök árából. Most itt ugye ez nagyon közgazdaságilag lett megfogalmazva, de hogyha mondjuk a magyar állampapírpiaci hozamokat nézzük, akkor itt egy nagyon jelentős hozamcsökkenés következett be, amit akár magánszemélyként is érezhetünk, például az államadósságkezelőnek a lakossági állampapír kínálatára vonatkozó kamataiban.
0: Ugye te is szóba hoztad a választásokat, és tényleg lehetett látni, hogy április 12-e után a külföld bizalma lökésszerűen megnőtt Magyarország iránt. Azt is mondhatjuk szinte, hogy talán már a külföld jobban ítéli meg a magyar gazdaság helyzetét, mint ahogy itt belülről mi érezzük. Ez minek köszönhető ez az óriás bizalom?
1: Több oka van ennek. Az első és legfontosabb, hogy egy olyan megközelítést alkalmaz az új magyar kormány az Európai Unióval való kapcsolataiban, ami lehetővé teszik az uniós pénzeknek a felhasználását, kiszabadítását. Ez ad egy gazdasági növekedési lökést a következő években előre. Bejelentette az új kormány,

0: A kormány azt, hogy a választási programjának a Tiszának szerepel az euró bevezetési feltételek teljesítésének a vállalása 2030-ra, tehát ugye ez előrevetíti azt, hogy Magyarország valamikor a 2030-as évek elején talán csatlakozni tud az euróövezethez. Ugye ez önmagában egy konvergenciát jelent, pénzpiaci konvergenciát, a kamatok konvergenciáját, és hát ugye a tőkepiacok a jelenben árazzák a jövőt, tehát erre már fogadnak, erre már tétet tesznek. Nem azt jelenti, hogy már most ott tartunk, hogy elhinné mindenki, hogy itt a közeljövőben tényleg megtörténik ez a csatlakozás, de ennek a konvergencia útnak, a pénzügyi piacokra vonatkozó konvergencia útnak egy nagyon jelentős részét már most megtettük.
1: Ugye, amiket mondtál, az gyakorlatilag azt is jelenti, hogy meg egyébként a szakma is mondja, hogy akár erőteljesebb lépés is lehetett volna az MNB részéről, tehát nem 25 bázisponttal kezdi, hanem akár egy 50-essel, hogy szerinted miért van az, hogy mégis óvatos a jegybank, és hogy mi indokolja talán ezt az óvatosságot?
0: Valóban óvatos a jegybank. Én azt gondolom, hogy a jegybankok így alapesetben kellően óvatosak a kamat meghatározásaikban, de azáltal, hogy itt nem csak egy egyszeri kamatcsökkentés lett bejelentve, hanem egy kamatcsökkentési ciklus, szerintem így ebben a keretben érdemes értelmezni a döntést, tehát nem 25 bázispontos vágásról van szó, hanem egy előrevetített további 50 bázispontról, összességében 75 bázispontos kamatvágásról 3 hónap távlatában, illetve hát az, hogy még utána ez folytatódhat. Azt gondolom, hogy szükséges is volt elindítani a kamatcsökkentést, hiszen hogyha megnézzük, hogy a hosszú távú állampapírok hozamában, amit már említettem, volt egy nagyon jelentős, közel 200 bázispontos, 2%-pontos hozamcsökkenés, és ehhez képest a legrövidebb oldalán, ugye a jegybanki alapkamat és ahhoz kötődő eszközök oldalán a hozamcsökkenés, kamatcsökkentés az nem következett még be, legalábbis ugye az alapkamatban mostanáig. Ebből ugye azt lehetett levonni, hogy hát itt a tér az nagyon jelentős, ha nem is feltétlenül 200 bázispontos 2%-nyi kamatcsökkentésre van tér, de azért 25-nél jelentősebbre. Ugye az, hogy ezt adagolja a Magyar Nemzeti Bank, az ő döntése. Ez ízlés kérdése is, stílus kérdése is, de azt gondolom, hogy ezzel igyekszik a Magyar Nemzeti Bank a saját hitelességét javítani, építeni a pénzügyi piacok szemében. Illetve hát ugye azt nem zárhatjuk ki, hogy a nyári hónapokban érkezik olyan sok a magyar gazdaságra, akár kívülről, akár belülről, ami eltérítheti erről a kamatcsökkentési pályáról, tehát érdemesebb akkor óvatosan, kis lépésekben haladni előre, valószínűleg ez lehetett a fő szempont a döntés során.
1: Ugye kamatcsökkentés, akkor mindig kicsit gyengül a valuta. Mi történt a forinttal, és mi várható későbbiekben?
0: Valóban itt volt némi forintgyengülés a hét első napjaiban. Ez részben valóban a kamatcsökkentés, illetve hát az előrevetített további kamatcsökkentésekhez köthető. Értelemszerűen csökken a kamatfelára a magyar eszközöknek előre, láthatom, ugye 75 bázisponttal, tehát ez valóban kevésbé teszi vonzóvá a forintban történő befektetést, de csak kismértékben teszik kevésbé vonzóvá. A másik tényező, ami a forint gyengüléshez hozzájárult, az a nemzetközi tényező, globális folyamatok, az amerikai dollárnak az erősödése, tehát azt látjuk, hogy itt a feltörekvő piaci devizák, hogyha az amerikai dollár erősödik, akkor jellemzően gyengülnek, és ez igaz akár a lengyel zlotyra, akár hogyha a latin-amerikai devizákat nézzük, a brazil real vagy a mexikói peso, még a forintnál is gyengébb teljesítmény nyújtott az elmúlt napokban, de valóban itt a kamat meghatározás is és szerepet játszhatott ebben. Nem gondolom, hogy ez tartós folyamat lesz, mármint hogy a forint árfolyamának a gyengülése, én azt gondolom, hogy ez a folyamat már mögöttünk is van, talán megállhatott, és a következő időszakban ez már nem fogja befolyásolni a forintot.
1: Talán ez megnyugtatja az utazni vágyokat. Egyébként ezzel a 6%-os alapkamattal milyenek vagyunk a régióban, mert az kétségtelen tény, hogy az utóbbi időben azért nálunk volt az egyik legnagyobb alapkamat. Most hogy állunk?
0: Még mindig kiemelkedően magas az Európai Unión belül ez az alapkamat. Romániában van hasonlóan 6% körüli alapkamat, de nagyon gyorsan hozzáteszem, hogy Romániában ehhez képest közel 11%-os az inflációs rát, hogy a Magyarországon májusban 1,8% volt, tehát ez egy óriási különbség. Csehországban, Lengyelországban éppen 4% alatti 3,75%-os alapkamatot tartanak. Az infláció az nem érdemben különböző, sőt Lengyelországban magasabb is a magyarénál. Tehát én azt gondolom, hogy a régiós alapkamat tekintetében is inkább a referencia számunkra a cseh és a lengyel kamatszint, ami is azt vetíti előre, hogy itt azért a további kamatcsökkentéseknek bőven van tere még a nyári időszaknak a kamatcsökkentési ciklusát követően is, és ezt kitarthat a következő években is.
1: Hát az év elején úgy volt, és egyébként az MNB is sokkal magasabb inflációt várt, és én emlékszem arra, hogy ti elemzők is azt mondtátok, hogy hát azért a második fél év, meg ha kivezetik ezt, meg azt, mert hát ugye tényleg szó van róla, hogy az üzemanyag, a védett üzemanyagár eltörlik, a telekom cégek is ugye infláció követő áremeléseket jelentettek be, azért van egy pénzkiáramlás a lakosságra, és mégis mindannyian azt mondjátok, te is gondolom, hogy az infláció csökkenni fog, miközben én emlékszem, hogy az év elején azt mondtátok, hogy hát azért nagyon vigyázni kell, mert a második évben, a fél évben akár meg is ugorhat. Mi most a helyzet? Miért ilyen alacsony az infláció?
0: Tehát az iránya az inflációs folyamatoknak az nem változott, tehát itt a következő hónapokban én azt gondolom, hogy emelkedni fog az infláció Magyarországon is. Az, hogy az év végén 4%-on fog tetőzni vajon az infláció, vagy csak 3%-on, vagy esetleg 4% fölött, az viszonylag kiszámíthatatlan, és jelentős mértékben függ a külső körülményektől, attól, hogy itt az iráni konfliktus következtében az inflációs többlet, ami megjelenik, ez az európai árakban is, ez milyen mértékben fog beérkezni a magyarországi árakba, függ attól, hogy valóban lezáródik ez a konfliktus, és a hormozi szoros megnyitásával az energiárak tartósan mérséklődő pályára tudnak elni, függ attól, hogy a kormánynak a árintézkedései azoknak mi lesz a sorsa. Most ugye tudjuk, ismerjük az üzemanyag ársapka kivezetéséről szóló döntést, az egyébként ugye érezhető, hogy az nem negatívan befolyásolja az inflációt, hiszen
1: egyelőre semmiképp, igen.
0: Piacjárak már ugye a védett árak alatt vannak, de függ az árrés szabályozásnak a sorsától is, tehát hogyha az árrés szabályozásoktól megszabadulunk, amire egyébként ugye utalást tett Varga Mihály, hogy hát itt az ideje, vagy lehetőség arra, hogy ezek kikerüljenek a képből, annélkül, hogy nagyon negatív inflációs hatással következményekkel járjanak, azért azt nem lehet gondolni, hogy ezeknek semmilyen mértékben nem lesz hatása az árakra. Uh-huh. És hát amit említettél, ugye például a telekom áraknak az emelése, azok, vagy hát ugye a telekommunikációs áraknak az emelése, a szolgáltatási áraknak az emelése azért az itt van velünk, tehát emelkedő inflációra lehet számítani, emelkedő inflációs pályára a májusi 1,8%-os szint után, de ennek a meredeksége, ennek az emelkedésnek ez nagy mértékben tud függni az előbb említett tényezőktől. Én azt gondolom, hogy elérkezhetünk a 3%-os inflációs cél fölötti szintekre az őszi-téli hónapokban, de még nem kell attól tartani, hogy
1: elszabadulna bármi. Mit ajánlasz a lakosságnak? Tehát ugye megtakarítás, rengeteg pénz van megtakarításban, és megmozdulhat-e most ez a kamatcsökkentés hatására? És ha igen, akkor merre felé?
0: Hát, mint már ugye beszéltünk arról, hogy azért a kamatok csökkenése, az a csökkenő kamatpálya, ez a lakossági állampapír piac, állampapíroknak a kamataiban, a kínált kamatokban is visszatükröződik, és hogyha egy kicsit előre gondolkodunk, akkor azt lehet gondolni, hogy ez a következő negyedévekben ez még tovább folytatódik, és még alacsonyabb és alacsonyabb kamatokat tud majd kínálni ez a piac, a lakossági állampapírpiac. Tehát, hogyha valaki ebben a szegmensben gondolkodik, az egyetlen tanácsom az lehet talán, hogyha van befektetni való pénze, akkor nem nagyon érdemes halogatni a befektetési döntést, érdemes talán minél hamarabb lépni. Egyébként én azt gondolom, hogy más érdemleges következtetést én nem vonnék le. Nyilván nagyon izgalmas kérdés, hogy mi lesz a forint árfolyamával. Kell-e attól tartani, vagy kell-e arra számítani, hogy jelenlegi árfolyam szintől nagyon jelentős mértékben eltérő árfolyam lesz, akár felfele, akár lefele a következő hónapokban, negyedévekben. Talán erre nem kell készülni. Én azt gondolom, hogy a forint árfolyamában ez az alkalmazkodás, ez a kockázati kiárazódás, ez nagy mértékben már mögöttünk van.
1: Nagyon szépen köszönöm. Török Zoltánt, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjét hallottuk. Köszi szépen, Zoli.
0: Köszi, sziasztok. Jazzy.
2: Együtt vagyunk.

0: elnézést, amikor Messinek van ma a születésnapja, 39 éves, és ezen a napon született, és ő mondta azt, hogy az igazi bajnokok a célt látják maguk előtt, nem pedig az akadályokat. Messi volt az, aki amikor 13 évesen Barcelonába érkezett, akkor a klub sportigazgatója azonnal látta benne a zsenit, és félve attól, hogy a Real Madrid vagy más klub leigazolja a tárgyalóasztalnál, nem várt a hivatalos papírokra, hanem egy éttermi papírszalvétára felírta az első előszerződést, ez 2000-ben volt, és ezt a szalvétát azóta is szent erekjeként őrzik, és 2024-ben egy aukción közel 1 millió dollárért kelt el, de a mai napon született egyébként Révés Sándor is 1953-ban, és ezek szerint ma 73 éves lett, nagyon sok boldogságot neki, és elmeséltem, hogy én a Mester utcában töltöttem a 10 éves korom elejét, mert a barátnőimmel nyilván nagyon oda voltunk a piramis együttesért, és akartuk látni, meg aláírást, mindent, és megkérdeztem, hogy valaki tudja, hogy egyáltalán lakott ott, mert soha nem találkoztunk vele, és Eszter megírta nekem, hogy a Révés Sanyi a Hámán Kató utcában lakott. Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor megyünk tovább.
1: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a harmadik kerületben a Huszti úton a Szőlőkert utca közelében sávlezárásra készüljenek. Tart még a baleseti helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca közelében, itt le is lassult a haladás. Akadozik az előrejutása a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, illetve a Szél-Kálmán tér környékén, telítettek a sávok a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kerepesi úton pedig a Fogarasi út előtti szakaszon. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál gázvezetéket javítanak, ezért lezárták az egyenesen haladó külső sávot, itt is torlódásra készüljenek. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon, karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 30 perc van a stúdióban, Kamasz Melinda köszönt önöket, és a telefonnál pedig Pozvai Zsolt, a Develor ZRT tanácsadó cég nemzetközi vezérigazgatója. Szia!
2: Szia Melinda, jó reggelt a hallgatóknak is.
1: Ugye mondtam a hallgatóknak már, hogy a szerkesztőségünk költözött, és a vendégünk, ugye te pedig a régi helyre mentél most, mert hát azt gondoltad, hogy még ott vagyunk. Egyébként minden rendben, ott ellenőriztél, minden rendben van.
2: Ellenőriztem, minden be van zárva, soha nem lehet bejutni.
1: Oké, de hát a témánk biztonságban van ott minden, oké. A témánk pedig az, hogy miként tudjuk fejleszteni a dolgozók belső motivációját. Hát erre egyébként nem egyértelmű a válasz. Az, hogy pénzzel?
2: Hát nem, sőt, azt hiszem, hogy talán megfogtad az egyik legrosszabb választ erre a kérdésre, mert ha van belső, akkor biztos van külső is, tehát itt szerintem a legfontosabb talán az, hogy a legelején megbeszéljük azt, hogy mi a különbség a belső és a külső motiváció között, mert a pénz egy tipikusan külső motivációs eszköz, ami arra ad választ, általában ez a kérdésünk, hogy mit kapok érte, ha ezt megcsinálom. Tehát ugye van egy ilyen rossz vicc is, hogy ha adok pénzt, akkor talán tudsz-e úszni. De mindegy, szóval ez a pénz tipikusan az, ami rövid távon tud hatni, és egyébként egyáltalán nem szeretném azt mondani, hogy semmifajta motivációs hatása nincs, és felejtsük el, és tulajdonképpen a pénz nem is számít, ez nem igaz, de igazán a belső motiváció egy teljesen más kérdésre ad választ, mégpedig arra, hogy miért jó az nekem, ha megcsinálom az adott dolgot.
1: Egyébként a külső motiváció, azért ne engedjük el annyira a pénzt, meg egyébként az extra jutatásokat, vagy akár a rugalmas munkaidőt, hogy az mennyire gyorsan jár le ennek a szavatossága. Tehát ha mondjuk megemelem az összeget, amit az adott munkáért fizetek, akkor az mennyi idő múlva veszti el ugye a motiváló hatását?
2: Az a baj, hogy elég gyorsan, és tulajdonképpen egy bizonyos szint fölött pedig már szinte csak nagyon minimálisan tud hozzájárulni, és aztán tipikusan nagyon gyorsan. Tehát az a fő kérdés szerintem a fizetéssel és általában a jutatásokkal kapcsolatban, hogy az adott ember ezt korrektnek érzi-e. Korrektnek érzi-e másokhoz viszonyítva, a saját tudásához, a teljesítményéhez viszonyítva. Ugyanis, hogyha azt gondolja, hogy igen, fair az, amit kapok azért, amit itt csinálok, akkor utána, ha meg is emeled nekem, vagy adsz egy plusz bónuszt, annak értelemszerűen talán azon a napon, vagy egy hétig, esetleg egy hónapig még örülhetek, tehát ez jelenthet valami fajta kis extrát, de tulajdonképpen tartósan én nem fogok emiatt esetleg ott maradni, hogyha más vonzóbb, vagy keményebben dolgozni, vagy kreatívabban dolgozni.
1: Na és akkor térjünk rá erre a belső motivációra, amire azt mondtad, hogy miért jó ez nekem, ezt hogy tesszük fel ezt a kérdést, mikor tesszük fel, és hogy tudjuk rávenni azt, hogy egyáltalán valaki ezt feltegye magának?
2: Igen. Hát a belső motiváció akkor jelenik meg, amikor maga a tevékenység okoz örömöt és elégedettséget nekem. Ugye? Tehát amikor nem azért csinálom meg, mert valaki figyel, és esetleg valamilyen jutalom vagy büntetés lesz a következménye, hanem önmagában azért, mert élvezem azt, amit csinálok. És legritkább esetekben teszik fel ezt maguknak tudatosan az emberek, hogy na akkor most ez okoz vagy nem. Tehát te is tudod, hogy vannak olyan tevékenységek, meg volt olyan munkád korábban is, meg akár most is, amikor élvezted, elégedettség okozott. És nem azért, mert azt vártad, hogy a főnököd megdicsérjen, vagy esetleg fizetésedet megemeljék, hanem önmagában szereted azt, amit csinálsz különböző okokból.
1: Hát igen, meg hogyha tényleg az ember úgy érzi, hogy fejlődik, vagy tanul valakitől, vagy olyan főnöke van, akitől érdemes ellesni bizonyos dolgokat, akkor hogyan tudjuk erre ezt tudatosan felépíteni? Mert ez egy jó dolog, ha az emberben ez magában bent van, de ha főnökök vagyunk, akkor hogyan tudjuk rávenni arra az embereket, hogy gondolkodjanak így?
2: Igen, nagyon jó a kérdés, mert meggyőződésem, hogy ez közös felelősség, és egyrészt egyébként az adott személy saját felelőssége és az ő belső motivációnak fenntartása, de egyértelműen ez egy vezetői feladat, hogy olyan környezetet teremtsünk, amiben az ember belső motivációja megmarad. Ugyanis ennyi egyébként, tehát mondhatnánk azt is, hogy ez nem egy őrületesen bonyolult dolog, valójában egyébként igen, vagyis a legfontosabb tanácsom a vezetőnek az, hogy ne vegyük el az emberek belső motivációját, mert mindenkiben megvan a belső motiváció, csak a legtöbb esetben szépen erodálódik, elveszik, és aztán elveszítjük az adott munkatárst. Szóval rátapintottál az egyik fontos tényezőre, mert tulajdonképpen 3-4 olyan tényező van, ami különösen hat a belső motivációnkra. Az egyik az, hogy képesek, vagy tudunk-e fejlődni az adott munkában, munkakörben, tehát amit mondtál. Ha azt érzem, hogy itt tanulok, itt fejlődök, itt többé válok napról napra, vagy akár hétről hétre, hónapról hónapra, akkor értelemszerűen ez a belső motivációt megerősíti. A második ilyen tényező az, hogy van-e hatásom. Ami praktikusan azt jelenti, hogy érzem azt, hogy van-e hatásom a dolgokra. Ugye ez sajnos nagyon sok munkakör és munkahely esetében nem feltétlenül van így, de a vezetőnek ez egy feladata, hogy megértesse az emberekkel, hogyha ők még kis fogaskerekek is egy szerkezetben, azért mégiscsak van jelentőség annak, amit csinálnak, és hozzárulnak a nagy egészhez. És a harmadik az pedig, hogy van-e valami nagyobb cél, amiért én ezt a munkát csinálom, van-e valami, úgy szoktam mondani, hogy meaning, meg vision, meg misszió, tehát, hogy hozzájárul-e ez valamilyen módon ahhoz, hogy például a világ jobb hely legyen, vagy hogy én teszek ezért a világért.
1: Te ezeket, amiket elmondtál, szerintem ez teljesen így van, és teljesen egyet is tudok vele érteni. De hát valójában ez a gyakorlatban, hogy néz ki, az ember bemegy reggel, és akkor a főnök minden reggel mondjon egy ilyen motiváló beszédet nekik, hogy vegye rá őket erre nap, mint nap, mert így meghallgatom, ez tök így van. De a mindennapokban ez, hogy látszik, tehát reggel bemegy a főnök, és akkor mint egy ilyen lángoló karda kiáll, és azt mondja, hogy már pedig megváltoztatjuk a világot. Szóval, vagy hogy néz ez ki?
2: Hát valóban nem így, és ezt nem, nehéz is lenne elvárni, hogy minden nap így tegyél. Én két kulcspillanatot látok. Az egyik az, hogy akkor kell valamit tennünk, amikor azt látjuk, hogy elveszett a fény, a szikra a kolléga szemében. Tehát, hogy azt látom, hogy eddig lelkes volt, eddig láthatóan élvezette, csinált a munkáját, és most, mintha nem érdekelné, unottabb lenne, elvesztette ezt a fajta örömöt, amit mondtam, a tevékenység maga okoz. És akkor kéne egyébként leülni, beszélni, mi van, hogy érzed magad, és bizonyos szempontból visszamenni a gyökerekhez abban az értelemben, hogy oké, megnézni azt, és tényleg én úgy gondolom, egy jó vezetőnek ma már, és erről már korábban beszélgettünk, bizonyos szempontból pszichológusnak is kell lennie, egyszerűen ez elkerülhetetlen, hogy foglalkozunk az emberek lelkével, érzéseivel, érzésvilágával, azaz másik oldalról a belső motivációjával ilyen szempontból is. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogy egyébként mi veszett el, mert egyébként lehet, hogy csak annyi történik, hogy megváltozott a munkakörnek a tartalma, vagy bármi. Szóval, hogy a vezetőnek az első feladat azt mondta, hogy észrevegye, amikor ez a belső motiváció elkezd csökkenni, és akkor lépjen valami. Például akkor adjunk valami más típusú munkát, tegyük be egy másik csapatba, ahol mások között esetleg jobban érzi magát. És a másik helyzet, ami szükséges, és ez szintén nem napi tevékenység, hogy időről időre, és ez lehet havonta, lehet negyedévente, lehet fél évente, beszéljünk azokról a dolgokról, hogy akkor az én csapatomban van-e lehetőség a fejlődésre, az én csapatom milyen nagyobb ügyért dolgozik, mert amit mondtam neked, ezek nem evidensek. Tehát, hogyha én egy könyvelő vagyok, akkor azt én csak számokat, meg kontírozok, meg számlákat kezelek, stb. Egyáltalán nem. De hozzájárulsz ahhoz, hogy mi például törvényesen működjünk, hogy mi pénzügyek sikeresen működjünk, és ezt kell mindig megértetni időről időre, de semmiképpen nem napról napra.
1: Jött egy SMS, ami azt mondja, hogy ez egy amerikai modell, amiről te beszélsz, vagy inkább talán nyugati, mert hogy Ázsiában például teljesen más a munkakultúra.
2: Hát Ázsiában lehet, hogy más a munkakultúra. Én azt gondolom, hogy Ázsiában alapvetően fegyelmezettebbek az emberek, és úgy akkor is dolgoznak talán, amikor jobban bírják a monotonitást, és tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy ezen motivációs tényezők meglétének hiányában is ott maradnak és csinálják. Szerintem Magyarországon az a hogy hozzánk nem az ázsiai kultúra áll közel, ezt mindannyian tudjuk, hanem inkább akkor az úgynevezett amerikai vagy nyugat-európai kultúra, ahol bizony tenni kell azért, hogy ezt fenntartsuk, mert az emberek nagyon gyorsan elmennek. Látjuk azt, hogy milyen sok a mozgás, mennyien keresnek munkát folyamatosan, és mennyire nem találják a helyüket a mostani munkahelyen.
1: Egyébként nem gondolod, hogy esetleg éppen ezért kell, hogy sok fiatal legyen egy rendszerben, mert talán a fiatalok belső motivációja az még talán nagyon erős is, vagy ez igaz-e? Hogy ahogy az ember idősödik, egyre kevésbé érzi úgy, hogy hát még motiválja ez a szakma, amit csinál.
2: Izgalmas ez a generációs megközelítés. Én azt hiszem, hogy minden új munkavállaló belső motivációja erős. csak gondoljunk vissza arra, hát nyilván, hogyha olyan helyeket mennünk, ahol nem is akartunk, csak nem volt jobb, akkor ez nyilván egy kicsit más. De hogyha sikerült megszereznünk egy olyan munkát, egy munkahelyet, amire vágytunk, és ami azt mondta, hogy fú, na ez lesz az életem munkahelye, akkor mindannyiunkban baromi erős volt a belső motiváció, amit aztán a főnök, a környezet, a munka tartalma szépen eltüntetett. A fiatalok esetében szerintem elsősorban erről van szó, hogy ők újak a munkaerőpiacon, és még lelkesek, hogy mondják, szét akarják tépni az istrángot, akarnak valamit csinálni. Tehát valóban én azt hiszem, hogy értem szerint rájuk igaz az, hogy belsőleg motiváltak. Szerintem a Z generáció esetében azonban van egy nagyon erős érzékenység is, ami azt jelenti praktikusan, hogy érzékenyebbek a visszajelzésekre, két szempontból is, hogy például ha negatív visszajelzést kapnak, akkor azt nagyon mélyen, nagyon személyesen élik meg. A másik pedig, hogyha nem kapnak nagyon rendszeresen visszajelzést, akkor azt is nagyon rosszul érik meg. Ha ők nem adhatnak visszajelzést, és nem szólhatnak bele a cég vezetésébe, azt is nagyon rosszul érik meg. Vagyis azt akarom ezzel mondani, hogy valóban van egy nagyon magas belső motivációk induláskor, de ez nagyon gyorsan eltűnhet. Nem véletlen az, hogy a fiatalok nagyon gyorsan és nagyon bátran váltanak, még akkor is, hogyha egyébként nincs egy másik lehetőségük, ahova mondjuk a következő napon beléphetnének. Gond nélkül otthagyják a cégüket, mert úgy érzik, hogy a belső motivációknak a feltételeit nem teremtik meg, nincs meg ez a fejlődési lehetőség és a többi, amiről beszéltünk.
1: És ha mi, mint munkavállalók vagyunk, akkor hogyan növeljük a belső motivációnkat? Tehát, vagy inkább, hogyha érezzük, hogy ez a munkahely nem oké, akkor szerinted váltsunk? Vagy próbáljuk a belső motivációnkat erősíteni, és hogyan?
2: Igen, hát az első kérdés az, hogy képesek vagyunk-e egyébként egy őszinte önreflexióra, és ez tényleg szerintem egy tudatos tevékenység kell, hogy legyen, hogy gondold végig, hogy egyáltalán mi volt az, különösen azokban a helyzetekben, amikor nem érzed jól magad. Tehát amikor azt érzed, hogy hát valami nem jó, korábban élveztem a munkámat, most elvesztettem ezt, korábban szerettem itt dolgozni, most meg nem, legalább akkor álljál meg, és csinálj egy olyan végiggondolást, hogy oké, de mi volt az, amit egyébként én szerettem? Mi az, ami örömet okozott? Mi az, ami elégedettséget okozott? És egyébként mikor tűnt el, vagy miért tűnt el, vagy hasonlók? Tehát, amit mondtam, menjünk vissza a gyökerekhez, értsük meg a saját motivációinkat, mert ugyanis például, amit mondtam, hogy az autonómia segít, vagy a fejlődési lehetőség segít, vagy a cél segít, de vagy az, hogy érzem, hogy hatásom van meg, hogy haladok előre, az segít, de mindenkinek más módon. Tehát a te elvárt autonómia szinted, az nem az enyém. Nekem lehet, hogy sokkal több kell, neked lehet, hogy már kevesebb is elég, de lehet, hogy pillanatnyilag nulla van, mert a főnököd elkezdett mikromenedzselni, mert bizalomhiányban szenved a munkatársaival kapcsolatban. Szóval hogy szerintem a mi feladatunk az, hogy egyáltalán megértsük azt, hogy mi az, ami a belső motivációnkat megteremti, fenntartja, és mi az, ami ezt lerombolja, és utána pedig akkor tegyünk érte. Szerintem az első lépés mindig az, hogy kérjünk segítséget valakitől.
1: De felettestől?
2: Hát igen, például a felettestől is, de ez lehet akár első lépésben valamilyen vállalati céges mentor, vagy egy coach, vagy egy barát, vagy bárki, de én azt gondolom, és visszatérnék az előző gondolatra, tudod, én a vezetőktől sokat várok el, és sok minél felelősséget teszem őket, belértem magamat is, szóval hogy a közvetlen vezetőtől is lehet ilyen beszélgetést kérni, és kell is, tehát én mindenkinek azt mondom, mielőtt ott hagynád a céget, ami legtöbb esetben ugye az azt jelenti, hogy a vezetődet, azelőtt mondd el, hogy bocs, én elvesztettem az érdeklődésemet, én elvesztettem a motivációmat, valami történjen. És akkor együtt talán meg tudjuk beszélni, hogy ez nem is olyan bonyolult, mert ha tényleg az autonómián veszettem, mert a főnököm túl kontrollál, akkor lehet, hogy ettől a felismerést azt mondja, tudod mit? Jó, oké, akkor rád bízom ezt a részét a munkádnak, és kapsz valami fajta önállóságot.
1: Te Zsolt, ez teljesen reális esély, hogy bemegyek a főnökömhöz, és azt mondom, hogy hát én elvesztettem az érdeklődésemet emiatt a munka miatt, és erre megértő lesz.
2: Szerinted hozzám még nem jöttek be ilyen?
1: Jöttek?
2: Az a helyzet. Jöttek. És nem is egyedül jöttek be ilyen esetben, és akkor a vezetőnek
1: mi van két lehetőség? Jó, de ti egy speciális lehetőség. Területen dolgoztok.
2: Nem.
1: De mondd, de mit csinálsz ilyenkor?
2: Hogy vezetőfejlesztéssel foglalkozunk, az nem azt jelenti, hogy mi mindent jól csinálunk ebben a tekintetben, tehát néha mi cipőnk is lyukas, ugye, Schusterként. Figyelj, én azt gondolom, ha az a munkatárs fontos nekem, tehát például történt, nagyon különböző dolgokat tettem ilyen helyzetekben, volt, ahol teljesen más munkát bíztam valakire. Egyébként azért nem bíztam rá korábban, mert nem is gondoltam, hogy őt ez a dolog érdekelné. Például valakit áttettem az ilyen értékesítés támogatásról informatikai jellegű feladatokra. Na most ez abszolút nem tipikus karrierút, hogy így mondjam, de rájöttem abból, amikor ő megkeresett engem, hogy ha én meg akarom őt tartani, mert értékes embernek tartom, akkor meg kell tennem ezt a változtatást. És én megteszem, mert ez az én érdekem, hogy a jó emberemért megtartsam, érted? És minden vezetőnek a saját érdeke a végső soron, hogy megtartsa jó embereket. Nyilván, hogyha úgyis meg akartál már szabadulni tőle, akkor hát akkor ez egy nagyszerű lehetőség, akkor nem kell tenni érte. De őszintén mondom, szerintem nem tudom, mit gondol a hallgatóság, akik ma hallgatnak minket, úgy általában a vezetőkről, de azért én bízom benne, hogy mindenki találkozott már jó vezetővel, aki nyitott, aki meghallgat és tenni akar az embereiért, és bízom benne, hogy e felé halad a világ, meg e felé haladnak a vezetők, és az is igaz, hogy egy csomó ember meg abszolút nem nyitott erre, és biztos vagyok benne, hogy most sokan hallgatják, hogy ó, persze, de az én főnököm milyen. Hát így van. És egyébként szerintem a válasz az, hogy az én főnököm még arra sem hajlandó, hogy meghallgasson, akkor első pont, legalább adjál neki esélyt. Mondd el, mit veszíthetsz, most őszintén mit veszíthetsz azzal, hogyha megmondod neki. Aztán, hogyha tényleg úgy reagál, hogy számítottál rá, tehát abszolút nem nyitott erre, akkor ott van az, amit mondtál, akkor keresse egy másik helyet.
1: Valaki írja, hogy neked mi a belső motiváció, de ez azért jó kérdés, mert én tudom, hogy sok-sok évtizedet csinálod azt, amit csinálsz, tehát már meg lehetett volna unni akár. Mi kelt fel téged nap, mint nap?
2: Na, ez jó kérdés, mert maga a kérdés is jó, hogy mi kelt fel nap, mint nap, mert a belső motiváció az, ami felkelt minket hajnalba akkor is, hogy anélkül is, hogy büntetést kapnánk, vagy anélkül is, hogy esetleg most ezért valami különleges utalmat kapnánk. Az én munkámban alapvetően a legjobb az, hogy nagyon sokat változott. Ugye én nagyon régóta dolgozom itt valóban 25 éve, de először a magyar céget vezettem, most egy 16 országból álló nemzetközi hálózatot vezetek, és alapvetően engem az újdonságok éltetnek, és szerencsére így a nemzetközi hálózat vezetésében mindig van újdonság. Tehát én sem szeretem például az üzemeltetést, hogy akkor működtessük azt, ami van. Én abban találok örömet, amikor például új országokat alapítunk, amikor új meghatározó emberek jönnek, akiknek a beintegrálásába, a betanításába részt vehetek. Szóval nekem az újdonság egyértelműen.
1: Hát az az igazság, hogy ez egy jó kérdés volt az SMS-ezőtől, de azt is megtudtuk, hogy a belső motiváció az talán mindennél fontosabb. Nagyon szépen köszönjük Pozvai Zsoltnak, a Develor ZRT nemzetközi vezérigazgatójának, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszi Zsolt!
2: Köszönöm a beszélgetést.
0: Jazz.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset történt az Andrássy úton befelé a Dózsa-György után a külső sávban egy sáv járható. Baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Rádgyörgy utcát a Kígolyó utca után. A 39-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Rádgyörgy utca megállót nem érinti. Továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Széll Kálmán tér környékén és a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre és az Erzsébet hídtól északra, a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton a Nagykörút előtti szakaszon, illetve a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt és tovább a Közraktár utcában. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, melyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, illetve a kerékpárosok hajthatnak majd át. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban most kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
2: Jó reggelt kívánok, 9 óra, 7 perc van a stúdióban, Kamasz Melinda köszönti önöket, de itt van velem kollégám Suri Imé is, mert hogy ugye a foci VB lesz a témánk, és itt van velünk Szabó Gergely, az MLS szóvivője is. Sziasztok!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Ugye az előző beszélgetésben a belső motiváció volt a téma, és most jött egy SMS, aki azt írja, hogy hát ugye Pozvai Zsolt, a Develor ZRT nemzetközi vezérigazgatója azt mondta, hogy ha elveszítjük a belső motivációinkat, akkor szóljunk a főnöknek. Itt az SMS-ező ezt cáfolja, azt mondja, hogy ha ő szólna, akkor őt megfenyegetnék, leszólnának, ha nem tetszik, akkor mehetnék el, és utána pedig egy év munkanélküliség után a végén teljesen mindegy, mi a motiváció, valójában ő már akkor bármit elfogadna, tehát nem biztos, hogy úgy van, ahogy a szakértő mondta, de hát azért mások reméljük, hogy más tapasztalattal rendelkeznek a főnöküktől. Engem egyébként mindig érdekelt, hogy például a focisták, amikor mondjuk egy foci VB van, akkor ott belső motiváció van, vagy pedig ott azért egyéb mondjuk anyagi juttatás miatt is fociznak?
3: Nem, én azt gondolom, hogy ez kizárólag belső motiváció, tehát ezen a szinten én azt gondolom, hogy a pénz most idézőjelbetéve már nem számít. Tehát pláne egy válogatottban egy játékost nem a pénz hajt, és egyébként nagyon nagy félreértés az ugye rengeteg kommentbe és egyéb megjegyzésbe lehet sok helyen olvasni, válogatott kapcsán is, hogy így a fizetés, úgy a fizetés, egy válogatottban nincs fizetés. Tehát a játékosok ugye pont emiatt van nagyon sokszor érdekellentét a klubok és a válogatottak, vagy úgymond a szövetségek között, mert a játékosok a kluboktól kapnak fizetést, a szövetségektől, a válogatottnál nem, ott többségében eredményességi prémium tud lenni, ha mondjuk kijut egy válogatott egy EB-re, vagy VB-re, vagy hogy pontot szeret, vagy tovább jut, megnyeri, stb. Stb. De fizetés egy válogatottnál nincsen.
5: Én ugyanezt tudnám, csak alátámasztani, mondott a Gergő, tehát van az a szint, amikor az ember a fél karját odaadná azért, hogy mondjuk válogatott lehessen.
2: Aha, aha. Tehát nem azt számít, hogy mennyit kapsz mondjuk a bónuszként.
5: Ez lehetett annak idején, tehát mondjuk az 50-es években, amikor mindenki keveset keresett, és akkor mindenki is apró fillér számított, tehát lehet, hogy akkor még voltak benne ilyenek, és akkor erről ugye volt Hofi vicc is, hogy öcsi bácsi, nincs egy kis pénz, vagy tudod, tehát volt ilyen rész, de szerintem ez ma már nem jellemző. A válogatottság az egy nagyon nagy megtiszteltetés egy labdarúgó számára. Arról nem beszélve egyébként, hogy mennyit növel az ázsióján, tehát a saját brandjének az értéke, a saját játéknak az értéke, az ettől emelkedik, és tulajdonképpen, ha nem is közvetlenül, de közvetve, de hasznot húz belőle.
2: Na, és hát akkor igen.
4: Bocsánat, ne szűkítsük ezt csak le a labdarúgókra, mert ez bármelyik sportolóról, igen, vagy bármelyik sportágban ugye elmondható.
2: Hát a sportoknak van talán a legnagyobb belső motivációjuk, tehát nekik szerintem ezzel nincs hiány.
4: Hát anélkül neki se áll az ember szerintem sportolni.
2: Na térjünk hát akkor a tegnapi napra. Mit láttatok?
5: Mielőtt rátérnénk a tegnapi napra, a Gergővel arról szeretnék egy kicsit beszélgetni, hogy mi szólsz ahhoz, és mondjuk így kapcsolunk a tegnapi naphoz, hogy Ronaldo mondjuk a második meccsre megérkezett a VB-re, és ő is rúgott két gólt.

0: Mert hogy én azt látom, hogy a legnagyobb csatárkarakterek, olyan értem, mint Lionel Messi, 2 meccsen 5 gól, Mbappé, 4 gól, Haaland, 4 gól. Tehát, hogy így elkezdték így rugdosni a legnagyobb csatárfenomének, és én emlékszem, hogy annak idején a 80-as években mondjuk 6 góllal világbajnoki gólkirály lehetett lenni. Most meg ott tartunk, lement 2 meccs, és messze már 5 gólnál tart. Tehát, hogy valami egészen elképesztő, hogy milyen ütembe kezdték el termelni a csatár, a centerek, mondjuk a csatári fenoménok a gólokat, és egy kicsit úgy érzem, hogy ez a VB, ez erről is fog szólni, ezekről a csatárokról, ezekről a nagyon profi, nagyon ott levő, nagyon koncentrált játékosokról. Gergő?
1: Ezt szerintem nézzük majd meg, hogyha a csoportkör lement, mert az, hogy eddig ennyi gól született, abban szerintem része van annak is, hogy ugye megemelkedett a létszám, tehát hogy kisebb csapatok is bent vannak, vagy ott vannak a tornán. Ettől függetlenül egyébként azt gondolom, hogy ők nem okoztak eddig csalódást, kifejezetten kellemes meglepetést okoztak a kis csapatok, és több szakértői bejegyzést, nyilatkozatot olvastam ezzel kapcsolatban, hogy mindenki ugye azt mondta, hogy jó, fölhigították a VB mezőnyét, és majd milyen érdektelen meccsek lesznek, és ehhez képest zseniálisan jó meccseket lehet látni a kicsiktől is, tehát, hogy oda teszik magukat, fizikálisan abszolút azon a szinten vannak, ami egy VB-re kell, és ez az egyik kulcsa annak, azt gondolom, hogy a nagyok dolgát meg tudják
0: nehezíteni. Toppon vannak.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a VB létszám megnövelése eddig teljesen jósult el. Reméljük, hogy nagyon sok gólt fogunk továbbra is látni. Azért az is szerintem egy nagyon jó dolog, hogy sok meglepetés születik. Tehát mondjuk egy angol-horvát után az ember nem gondolta volna, hogy az angolok a tegnapi Gána elleni meccsen gólt se fognak rúgni.
0: Hát és a horvátoknak is csak épp hogy sikerült egyet, és ott az ellenfélnek is volt szintén helyzete. Úgyhogy kicsit egyetértek, néhány dologban azért száfolom, de egy biztos, tehát a fizikalitás szerintem az nagyon megjelent, főleg az ázsiai, illetve az afrikai csapatoknál, tehát azért tudnak partnerek lenni mondjuk a nagyobb futballkultúrával rendelkező országokkal, mert fizikálisan olyan minőséget hoznak már, amit sok európai csapat nem is tud már hozni, főleg mondjuk itt a közép-európai csapatok. A másik, hogy elkezdtek szervezettel játszani, ami egyébként nagy segítség az, hogy a legtöbbük az mondjuk Európában játszik, tehát hogy ott megtanulják azért a szervezettséget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy leszek itt még meglepetések, és akkor mi nem beszéltünk mondjuk arról, hogy most 48 csapat van, és a 48 csapatnál rengeteg meccset kell majd játszani, tehát mire az ember itt mondjuk egy döntik, azt hiszem 8-9 meccset kell
1: 8-at kell
0: játszani. Na most képzeljétek el azt, hogy ha az első pár fordulóban mondjuk toppon vagy a formáddal, csak azért, hogy tovább tud jutni a csoportból, előbb-utóbb fog jönni egy hullámvölgy, és lehet, hogy az egyenes kieséses szakaszban jön, akkor viszont lehet, hogy mész haza 16 között, és mindenki úgy fogja megélni egy nagy futball nemzetnél, hogy hát ez egy csalódás keltő volt a szereplés.
1: Hát és ez a sok meccs ugye egy borzasztó hosszú szezon után.
0: Igen.
1: Legalábbis ugye az Európában játszók.
2: De tényleg ezt fizikálisan hogy bírják? Tehát ugye egy nagyon komoly sok meccs van már, nem?
1: Nagyon sok meccs van. Nehezen. És azt gondolom, hogy ma már egyébként nagyon jó kifejezés az, hogy edzés. De Isten igazából mondjuk vagy inkább úgy mondom, hogy a legnagyobb kluboknál, most itt beszéltünk Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, stb. Ott igazából már nem is edzések vannak, hanem regeneráló foglalkozások, nevezzük így a mérkőzések közben, hiszen arra, hogy komoly fizikai terheléssel járó edzést tartsanak 2 meccs között, amikor egy héten mondjuk 2-szer játszanak, arra nincs lehetőség. Arra van lehetőség, hogy a 2 meccs között fizikálisan a játékosokat regenerálják, hogy a következő meccsre megint a lehető legjobb fizikai formában legyenek.
2: De érdekes.
1: Tehát ugye ez az, amire például szokott nálunk is panaszkodni Márko Rossi szövetségi kapitány, hogy a válogatottnál például picit persze más okokból, de hogy edzeni nem tudsz. Tehát egy EB előtt mondjuk, ha kijutsz, és ott van plusz 1-2 heted, ott tudsz esetleg olyan edzésmunkát végezni, ami fizikálisan fejleszti a játékosokat, vagy egy szintre hozza őket, hiszen csomó mindenki különböző klubokból érkezik, más formában, más terhelés, más meccs tempóból. Tehát, hogy ott van ezekre lehetőség, de egy normális válogatott összetartásnál ott igazából mondjuk van két vagy maximum három edzés egy meccs előtt, ott ezt nem tudod megtenni.
2: És most például egyébként mit csinálnak a csapatok, amikor nem játszanak? Mennyi időnként kerül rájuk sor?
1: Hát, ezt nem is néztem meg, de azt hiszem talán ilyen 4-5 naponta szerintem.
0: 4-5?
1: Szerintem igen.
2: És akkor utána ezzel sűrűsödik, ugye?
0: Persze. Hát a 4 napot általában meg szokták hagyni. Uh-huh. Egyébként gondold azt is végig, hogy mondjuk aki az első csoportban van, tehát mondjuk az A csoportban van, és elkezdi a világbajnokságot, az mennyivel jobb helyzetben van, mint az, aki mondjuk az utolsó csoportban van, aki egyébként 5-6 nappal később kezdi meg a világbajnokságot. Tehát, hogyha eljutnak mind a ketten a végéig, akkor az egyik az menet közben 6 nappal többet tudott pihenni. És akkor vannak még ilyenek, ugye, hogy most ugye a 3-as rendezés van Mexikó, Egyesült Államok és Kanada, hogy vannak olyan csapatok, akinek borzasztóan sokat kell utazni. Tehát van olyan csapat, aki le tudja néhány száz kilométer, és van, akinek meg több ezer kilométert kell utaznia, és az is kifárasztja az embereket. Tehát, hogy nagyon nehezebben megtartod a fair play-t. Én azt gondolom, amit most sokan mondtak sajnos a világbajnoksággal kapcsolatban, hogy egyre inkább a pénz dominál benne.
1: Hát most a helyszíneket megmondom őszintén, hogy ilyen szempontból nem néztem végig, de azt tudom, hogy 3 ilyen... hát nem is tudom, minek nevezzem, 3 régiót alakított ki a FIFA egyébként. Pont azért, hogy mondjuk ne legyen az, hogy valakinek, valamelyik csapatnak mondjuk Mexico Cityből át kell utazni a nem tudom én, Torontóba. New Yorkba, vagy Torontóba, vagy nem tudom én. Tehát, hogy egy adott távolságon belül mozognak a csapatok. Persze, minél inkább közelebb ér valaki a végéhez, ezt annál nehezebb tartani, hiszen mondjuk fix ugye a döntőnek a helyszíne, az elődöntőknek, stb. Illetve hát mindegyik meccsnek igazából fix a helyszíne, de ott már lehet olyan, hogy esetleg többet kell utazni. De hát ez ezzel jár, és azt gondolom egyébként, hogy ha egy VB-n ott van egy csapat, akkor nem igazán ezzel foglalkozik. Persze szóba kerül, meg ez lehet adott esetben egy hátrány, de minimális hátrány, hogy valakinek mondjuk többet kell utazni, mert mondjuk ha mondjuk a 2016-os EB-re visszatérünk, lehet, hogy ott mondjuk busszal kellett 4 órát utazni egyik helyről a másikra, országon belül. Itt lehet, hogy mondjuk csak 1 órát el kell menni a busszal a reptérre, 1 órát repülni, meg 1 órát bemenni a reptérről a következő helyszínnek a szállodájába, és akkor mi mindig csak 3 óránál tartunk. Tehát, hogy fura, mert a távolság nagyobb, de igazából az utazással töltött idő akár kevesebb is lehet.
2: És eddig mi a tapasztalatotok, hogy ez egy jó VB? Tehát szervezésileg? Tehát játékosok jól...
0: Profi a szervezés, nagyon sok szempontból profi. Bevezették ezt a hidratációs szünetet, ami nagyon megosztó. Ez most a legmegosztóbb az egész világbajnokságon.
2: Igen, azt még én is hozzám is eljutott.
0: Igen, hogy,
2: de szerinted jó, mert közben meg a pénzből él mindenki, bár mondtad, hogy ez belső motiváció, de azért mégis.
0: Nagyon nehéz ezt így egy, tehát szerintem semmi nem fekete-fehér, ez sem, tehát hogy a hidratációnak is van persze haszna és szükségessége, de közben mindenki tudja, hogy egy olyan meccsen, ahol 19 fok volt és szakadó eső, oda nem kell volna hidratációs szünet.
2: Nyilván ez reklámszünet.
0: Tehát ez egy reklámszünet, ez sokkal inkább arról szól, hogy jobban ki tudják szolgálni a szponzorokat. Na most ez az egyik, ami
1: ilyen... Bocsánat, nem csak igen. A szponzorokat. Tehát, hogy ugye egyfelől persze ez a szerepe is megvan, hogy ott a helyszínen mondjuk addig a FIFA tud reklámokat mutatni a kijelzőkön, stb. De ugye abból a szempontból is nézzük meg, hogy ez a 3 perc, ez a televíziós társaságoknak is ugye reklám lehetőséget ad, mert ugye addig nem kell mutatni a meccset, ha azt az időt egy tévétársaság értékesíteni tudja. Ergo, miután ez plusz bevétel a tévétársaságnak, a FIFA több pénzt tud kérni a közvetítési jogokért, hiszen tudja, hogy a tévétársaságnak ad egy ilyen lehetőséget, hogy még több bevétele legyen, akkor ő is többet kér. Tehát, hogy ez egy ilyen eléggé összetett és érdekes dolog egyébként. És miközben, bocsánat, ahogy az Imre is mondta, a hidratációnak, a hidratációs szünetnek adott esetben nagyon komoly létjogosultsága van. De mondjuk, ahogy az Imre is mondta, 19 fokban esőben azért hát elég érdekes.
2: És egyébként a többi része a szervezésnek jó, tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy profi, igazi amerikai VB.
1: A körítés, én amit olvastam és hallottam, az nagyon-nagyon jó, és nagyon jól érzik magukat a kint lévő szurkolók. Én a csapatok részéről nem nagyon hallottam panaszról, legalábbis egyenlőre. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, de hát az amerikaiak nagyon tudnak sporteseményt szervezni, és most azért bocsánat, ne szűkítsük le csak az amerikaiakra, hiszen ebbe benne van ugye Kanada és Mexikó is. Ugye a mexikóiakról nem kell vallás beszélni, hogy ők, igen, hogy ők hogy viszonyulnak a focihoz. Én azt gondolom, hogy Kanadában is most már jó ideje, nekem van egy kanadai barátom, tőle is azt hallom, hogy egyre népszerűbb a foci, és egyre inkább értik is egyébként a kanadaiak is a
2: és a focit, Amerikában szeretik megszerették a futballt?
1: Meg, abszolút.
0: Egyre inkább. Abszolút. Hát tele vannak a stadionok.
1: Igen.
2: Tehát igen, az is egy kérdés, hogy ezek, amikor nem olyan nagy csapatok játszanak, akkor is tele van?
1: Igen, tehát hogy Amerikában egy sportesemény az nem feltétlenül egy olyan sportesemény, mint nálunk, hanem nagyon sok esetben inkább egy közösségi élmény.
2: Egy program.
1: Kimennek, jól érzik magukat, szurkolnak, örülnek, esznek, ha isznak. Szép gólt látnak, esznek, isznak, stb. Stb. Tehát, hogy vannak például olyan dolgok, amik teljesen másképp működnek ott, mint mondjuk nálunk, de akár csak tőlünk kevéssé nyugatra is elmondhatóak ugyanezek a dolgok. Tehát, hogy én például sokszor hallottam olyat annak idején, amikor a Videótonnak voltam a sajtófőnöke, és éppen nem jól játszott a csapat, vagy nem jól állt a meccs, vagy nem tudom én, hogy jövő héten már ki se jövök ezeket megnézni, és nem tudom én. Miközben egyébként itthon is van ilyen, tehát nem azt akarom mondani, hogy nem, de hogy a szurkolói gondolkodás mennyire más tud lenni. Közben vannak olyan csapatok, akik mondjuk kiesnek az első osztályba, vagy nem tudom, és a szurkolói nem is csak a kemény van, hanem a szurkolóik, azok mennek ki ugyanúgy mondjuk a másodosztályba is, vagy a mérkőzésekre, és tele, igen, és igen, tele a stadion, és támogatják a csapatot, és a többi, és a többi. Tehát volt a Carlos Ortega, aki az MKB Veszprémnek volt a vezetőedzője, ő mondta egyszer azt, hogy ő nagyon szereti a szurkolókat, iszonyatosan tudnak a magyar szurkolók szurkolni, viszont azt el kell ismerni, hogy a magyar szurkoló nem egy csapatnak szurkol, hanem a sikernek.
0: Az eredménynek, így van.
1: És ebben van valami igazság, és természetesen nem mindenkire igaz, de valóban van egy ilyen magyar lélektan, aztán lehet, hogy ez más országokban is van, így ezt nem tudom, hogy milyen elkeseredettek tudunk lenni, amikor éppen nem megy a csapatunknak, és akkor meg se érdemlik, hogy kijöjjünk, és a többi, mert mi, tehát nekünk teljesen más egy meccs, egy sportesemény, mint mondjuk az amerikaiaknak.
2: Egyébként te is így látod ezt?
0: Én is így látom, illetve annyit tennék csak hozzá, hogy szerintem ez nem csak egy magyar specialitás, tehát megélem más országokban is ugyanezt. Mondjuk amikor Olaszországban egy nagy csapat, tehát Olaszországban Juve, Milán, Inter, Róma, Nápoly, mondjuk öt nagy csapat, hogyha nem úgy megy a csapatnak, tehát mondjuk egy 8-10 helyen vannak, akkor csak fél stadion van. Tehát ezért ez nem csak egy magyar jellemző. Viszont azt látom, hogy Magyarországon ez pozitív irányba változik, tehát egyre többek vannak, akik elkötelezettek, és ha megy a csapatnak, ha nem, akkor azért ott vannak a mérkőzésen.
2: De azért te is nagyon ideges tudsz lenni, mert azért egy Újpest meccs után én ültem mivel, hogy azért nem, igen, voltál boldog.
0: Nem voltam boldog, de ez hozzátartozik. Tehát én mindig azt gondolom, hogy ez egy folyamat. Tehát nem lehet az, hogy egyik pillanatra a másik, vagy nagyon ritkán jön az, hogy egyik pillanatra a másikra hirtelen tudnak csapatot építeni, minden játékos a helyére kerül, és működik az egész játékrendszer. Ez most az ide a Győr ilyen volt, hogy mondjuk másfél-két év alatt tudtak építeni egy csapatot. De egyébként ez nem jellemző, hogy ez nagyon ritkán jellemző. Ez egy hosszabb folyamat, el kell tudnunk fogadni, hogy ez ilyen, mint a hullámvasút, hol fönt, hol lent, és igyekszünk mindig egyre följebb jutni.
2: Na meséljétek, hogy mi várható, most már vége felé járunk.
0: Hát lement két kör, nem, igen, bocsánat, ma fog lemenni a második kör utolsó meccsei, és én azt láttam, hogy azért a favoritok, azok hozták magukat, talán egy kivétel van a törökök, és a töröknek a továbbjutásában biztos voltam, és eddig két zakóval állnak, tehát nem tudom, hogy ebből a csoportból ezek után tovább tudnak-e menni, még matematikailag, de én a török válogatottól biztos, hogy többet vártam, szintén többet vártam a csehektől, és egyébként hogy kimondtam most ezt a két nevet, egy kicsit azt mondom, hogy talán többet vártam az európai csapatoktól. Uh-huh. Tehát, hogy én mindig abban a hitben voltam, hogy az Európa azért futballvezető Dél-Amerikával. És ehhez képest most azt látom, hogy még egy Kanada, egy USA, egy Korea olyan szinten tudtak focizni, vagy annyival jobban tudtak focizni, mint az ellenfeleik, és főleg a fizikalitás miatt egyébként, mert hogy igen, de vannak olyan gyönyörű megoldások, tehát nem el kell azt felejteni, hogy csak az európaiak, vagy csak a dél-amerikaiak tudnak focizni. Megtanult a többi ország is.
1: Meg, abszolút. Hát én nagyon örülök a Zöldfoki Szigetek szereplésének. Személyes okokból is, mert ugye ott hát pályára még nem lépett, de ott van a keretben Stopira, aki ugye a Videóton játékosa volt, mikor én ott dolgoztam, és egy nagyon-nagyon jó fejsrác. Úgyhogy nekik én borzasztóan örülök. Általában a kis csapatok sikereinek abszolút, tehát ennek én mindig nagyon tudok örülni, mert azt gondolom, hogy a kicsik azoknak egy, ugye miután mi magunk is ugye idézőjelbe téve kicsik vagyunk, vagy hát azt mondom, hogy az elmúlt 30-40 évben azért a világ futball élvonalához tartoztunk, és pontosan tudom azt, hogy egy-egy olyan siker, amire senki nem számított, ami tényleg nagyon felemelő, az milyen érzést tud adni. Tehát ezt a helyzetet én nagyon át tudom érezni. És hát miután én éltem kint egy évet Brazíliában, annó cserediáként, nekem értelemszerűen a kedvencem Brazília, akik hát akiknél én kint éltem Brazíliában, ott hát van egy ilyen úgymond fogadott öcsém, és ő küldötte az első brazil meccs után egy ilyen szöveget, hogy sikerül a Ronaldónak beadni nem tudom én hány fogyasztó injekciót, a Ronaldinho-t rávenni, hogy pár éjszakán át ne menjen el bulizni, sörözni, a teket föl lehet küldeni a hegyre Adriánóért, és visszafele pedig a templomba Kakáért, akkor talán lehet a mostani VB-n is esélye Brazíliának. Tehát, hogy ők is nagyjából így látják, de azt gondolom, hogy a második meccs az azért már nagyjából rendben volt, és hát kérdés, hogy Neymar felépülése az mit fog hozni ennek a csapatnak, mert egyébként ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, hogy a 2002-es válogatottból nem is tudom már hirtelen most, talán a Cafu volt azt hiszem, aki azt mondta, hogy az ő esetükben egy nagyon áldott állapot volt az, hogyha Ronaldónak nem ment, akkor ment a Ronaldinho-nak, ha Ronaldinho-nak sem, akkor ott volt a Roberto Carlos, ha Roberto Carlosnak sem, akkor ott volt a Dunga, és a többi, és a többi, és a többi. Viszont 10x éve a Neymar egyedül viszi a hátán a brazil válogatottat, és mindenki tőle várja, hogy csodát műveljen, és ő teljesen egyedül van ebben a helyzetben, miközben ők abban a válogatottban meg voltak 8-an, 10-en, vagy talán még többen, akik csodát tudtak bármikor tenni. Tehát, hogy ez azért egy nem kis teher lehet azért.
2: Az igazság, hogy szerintem bármeddig tudnátok erről beszélgetni, és hát fogunk is legközelebb. Nagyon szépen köszönöm a Súri Imre kollégámnak, hogy itt volt velünk, és hogy Szabó Gergely, az MLS szóvivője pedig bejött hozzánk.
1: Köszönöm szépen.
3: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Gólpassz a Business Class világbajnok rovata. A Gólpassz együttműködő partnere a Netfone Telekom Kft. www.netfone.hu, a te új mobil szolgáltatód. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál sávlezárása és lassabb haladása is számítani kell. Szintén baleset történt a Rákóczi hídon Budára, a Pesti hídfőben egy sáv járható. Továbbra is erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre, illetve az Erzsébet hídtól északra, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton a Nagykörút előtt, illetve erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Ma délutántól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, melyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irin József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcái kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok, illetve a kerékpárosok hajthatnak majd át. Mától a harmadik kerületben a Magyar József utcában a Bálint György utca közelében lezárták a félútpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, az exkluzív gazdasági koktél.
1: Jó reggelt kívánok, 9 óra 39 perc, és a vendégem dr. Hoványi Márton teológus, irodalmár, az ELTE egyetemi docense, és a témánk pedig a Szent Iván éjszakája. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ugye a Szent Iván éjszakája június 23-áról 24-ére virradó éj, és ugye valójában a néphagyomány határozza meg leginkább, és mégis valahogy a keresztelő Szent János napját is ilyenkor ünnepli ugye az egyház. Hogy tudott ez a kettő összejönni?
2: Megint egy olyan ünnepel van dolgunk a liturgikus évben, vagy az év körében, ugye a Szent Iván éj hagyományosan. Ennek az Iván névnek ugye ez egy régies alak, valójában a Jánosra megfelelője a magyarban, a modern nevek közül. És tulajdonképpen arról szólt a történet, mint meg annyi más keresztény ünnep esetében is, hogy van egy eleve adott az antikvitásban, már a neolit kultúráktól kezdve nagyon régóta jelenlévő, ugye a napfordulóhoz kötődő ünnep, és ezt a napfordulóhoz kötődő ünnepet, ami a pogányságban is jelen van, a keresztények megpróbálták kvázi kiszorítani, felülírni, ráhelyezni a saját ünnepkörüknek egy fontos pontját, és nagyon különleges, ugye, mert keresztelő Jánosnak ugye ez a születésnapja, és általában a szenteknek, vértanúknak az ünnepei azok a haláluk napja, mint egy a mennyországban a születésnapnak az ünnepe szokott hagyományosan liturgikus ünneplés tárgyává válni, és mindössze kettő olyan figura van, aki a szentek kapcsán ilyen külön kiemelt státusszal bír, az egyik Szűz Mária, de az értető a kiemelt státusza miatt, a másik pedig, hogy a keresztelő János lesz az, aki igazából, sőt, igazából a keresztelő János az, aki a szentek közül így ki van emelve, és ugye azért fontos ez a január 24, mert ennek, bocsánat, június 24, mert ennek van ugye összeköttetése december 25-ével, ugye Jézusnak a születésnapjával. És valójában ennek a két születésnapnak van az összehúzalazása.
1: Tehát gyakorlatilag a legrövidebb meg a leghosszabb nap?
2: Így van, tehát a nyári és a téli napforduló lesz az, amit ki van emelve, és ugye Szent Ágostonnak az egyházatják közül ott az 5. században van egy beszéde, talán 287. beszédében hozza ezt a metaforát, hogy az evangéliumból idézi, hogy János egy ponton azt mondja, hogy neki, és rámutat Jézusra, hogy a növekednie kell, nekem pedig csökkennem kell, vagy hát szóval háttérbe kell húzódnom, így is lehetne fordítani. És ez a mondat, amellyel az ő saját profétaságát háttérbe húzza a messiás Jézus Krisztus előtt, lesz az, amit érdekes módon Ágoston elsőként a történetben ráolvas erre a napfordulóra. Ő az, aki azt mondja, hogy ahogyan elkezdenek innentől kezdve az éjszakák növekedni, és a nappal csökken, ez keresztelő Jánosnak a csökkenése, és december 25-én pedig, amikor megvan a téli napforduló, akkor pedig elindul a világosságnak a növekedése, az pedig Jézusnak lesz tulajdonképpen ilyen szempontból szerepadója.
1: És van egyébként valamilyen speciális ünnep ilyenkor mondjuk az egyházban, mert ugye a pogány ünnepként itt mindenféle program volt.
2: Igen, valójában ugye, ami itt jelentős, az az, hogy önmagában ezt egy főünnepként ünnepli az egyház, tehát önmagában az, hogy a születésnapot és nem a halálnak a napját fogja egy szent kapcsán megünnepelni, ha mondtam, ez az egyik furcsaság, de a jelentősége az tulajdonképpen, hogy ennek a főünnepnek a teljes liturgikus ünneplése szinte azonos a karácsony vagy a húsvét ünnepével, az ünneplés rangja szempontjából. Nyilván ezek kiemelt ünnepek ezen fölül is, hiszen Jézushoz kötődnek, de összességében mondjuk azt, hogy milyen imádságot kell elmondani, milyen módon lehet megünnepelni, hány mise tartozik hozzá és ilyenek, ezekben mind-mind valami fajta kiemelkedés van. Amúgy specialitása nincs, hanem önmagában ez, hogy elkezdik ezt a fókusz megkeresni, és mondom, ez az egész már előhírnöke a jézusi születésnek, tehát a kettőnek az egymáshoz való odaférkőzés lesz igazából, ami fontos.
1: Nem tudom, hogy mennyire igaz, de én olyat is hallottam, hogy valójában a keresztény egyház erre az ünnepre ráült, és valamilyen módon kisajátította ezt a pogány ünnepet. Igaz? Lehet ez?
2: Bizonyos szempontból igen, hiszen ott van, mondom, a napfordulónak a pogány ünnepe, és ugye itt izgalmasak a naptári különbségek is, mert azt tévesen azt szokták gondolni, hogy ugye június 24-e a római naptárban az ugye Fors Fortunátának volt az ünnepe, vagyis a szerencse istenének, a vak szerencsének volt az ünnepe, és ezt kötik össze, de valójában nem így volt, mert a megfelelő naptárreform idején még, naptárreform előtt még, valójában június 26-a az, amely napra ez esett. És akkor valójában nem a vak szerencsének az ünnepét ülték a rómaiak, szóval volt két napnyi elkülönböződés, illetve az is fontos, hogy ennek az egésznek van egy csillagászati összefüggése is, és ez egyébként már Egyiptomba is visszavezethet bennünket. Az Orionnak a föltűnéséről ír Ovidius is a híres naptár, római naptárról írott művében, a Fasztinak a 6. könyvében, és ott az Orion kerül ugye megemlítésre, akiről tudjuk, hogy Osirisnek a megfelelője az egyiptom mitológiában. Tehát nagyon nagy kultúrák, legyen a római kultúra, az egyiptomi kultúra, ezzel már egyszerűen a csillagászat és emiatt a az év a napforduló miatt tulajdonképpen foglalkoznak, és annak is megvan a saját ünnepe. Egyiptomban is Osirisnak ez az egész gyűrközése, a feleségével, Ízisszel való összekapcsolódása, hogyan helyezkednek el az égbolton, mi látható ebből, mi nem, ezek mind-mind egymásra utalnak.
1: Ugye mondtad, hogy keresztelő Szent János születése, mesélj nekünk ő róla, tehát ő mi a jelentősége, mitől fontos, mitől kiemelkedő, mondtad, hogy kettő ilyen kiemelkedő van, nyilván Szűz Mária tudjuk, mesélj róla.
2: Igen, ugye Máriának is igazából ott a szeplőtelen fogantatás az, amit megemlítenek, tehát Máriának a fogantatása az a fontos, és a születésnap kifejezetten a szenteknél az keresztelő Jánoshoz kötődik, és azért lényeges az ő alakja, mert ugye Erzsébet, az ő édesanyja, és Mária között rokonság volt. Tehát tulajdonképpen vér szerinti rokonság, ha tetszik, van Jézus és Keresztelő János között is, és Keresztelő Jánosról tartja azt a keresztény hagyomány, az utolsó újszövetségi próféta volt, aki már az újszövetség könyveiben megjelenve az első újszövetségi próféta is. Ő az, aki megjövendölte azt a nyilvánosság előtt, hogy Krisztus lesz az, aki messiásként be fog lépni, ő az, aki megkeresztelte. Jó lett ez a keresztelés, ez nem azonos, ezért ez egy félrevezető név is bizonyos szempontból, Keresztelő János. Ez nem a keresztség ma ismert szentség, a keresztény szentség, hiszen az Jézus működéséhez kapcsolódóan lehet ugye az egyházi gyakorlatban is levezetni.
1: Akkor az mi volt akkor?
2: Hanem ez egy bűnbánati keresztség volt. Uh-huh. Azt csinálta János, hogy más hasonló foglalkozású, ilyen eltökélt, aszkéta életet élő személyhez hasonlóan, a Jordán partján állva hirdette azt, hogy meg kell térni, hogy bűnbánatot kell tartani, és ennek egy ilyen szimbóluma volt tulajdonképpen az, hogy egy ilyen úgynevezett bűnbánati keresztelés hajtott végre, de ezt mások is csinálták. Ennek nincs az új szövetség értelemben véve vett szentségi értelme, tehát nem közvetít kegyelmet. Legalábbis a keresztények elképzelése szerint. Viszont ennek a bűnbánati keresztségnek a hatására nagyon sokan elkezdtek foglalkozni mindazzal, amit János meghirdetett. Ebből ugye komoly politikai konfliktus is lett. Egy olyan proféta volt, aki nem átolott a hatalmat igen intenzíven kritizálni. Vallási alapon tette ezt meg, és a római uralommal szemben is megtette ezt, ugye az ő híres történetében, ugye Szálome tánca, és meg fog jelenni élete végén a vértanúságot, azt fogja okozni, hogy tulajdonképpen Szálome, amikor a táncával elbűvöli a római helytartót, akkor bármit kérhet, és ő azt kéri, hogy Keresztelő Jánosnak a fejét adja neki oda. Ez a római funkcionárius, aki aztán tálcán átnyújtja tulajdonképpen a börtönbe vetett Keresztelő Jánosnak a fejét.
1: Rengeteg festményen van.
2: Ez. Rengeteg festménye jelenik meg pontosan, mint ahogy az a jelenet is, amikor oda megy, a tömegben megjelenik ugye Keresztelő János hallgató tömegben Jézus. Ugye itt hangzik el az a híres rámutató gesztus is, rámutató gesztussal szintén sokat ábrázolt képzőszeti téma. Ez az íme az Isten báránya. Ő az, aki ezt a híres mondatot mondja. Jézus mint bárányt fogja metaforizálni, és ezzel a rámutató gesztussal azt mondja, ugye, hogy ő lesz az, aki a kiválasztott, az Isten fiaként van jelen, és valójában az ő megkeresztelkedése aztán már szintén egy ilyen Isten jelenésként fog, vagy teofániaként fog tulajdonképpen megjelenni, ugye amikor kinyilatkoztatja egy hang, egy galamb leszáll Jézusnak a vállára, és kinyilatkoztatja egy hang a mennyei atya, hogy íme az én szeretett fiam. Ezt is sokat szokták ugye ábrázolni.
1: Tehát és igazából Keresztelő Jánost ez emelte ki a többiből? Tehát
2: így van.
1: Tehát azzal, hogy ő Jézust...
2: Ahogy Jézusra mutatott, igen. És a nyilvános működése Jézusnak tulajdonképpen ezzel a keresztelési aktussal kezdődött meg. Az a három év, amikor ő a tanítói feladatát ellátta, vagy küldetését beteljesítette, akkor tulajdonképpen a keresztelés volt a nyitó pont. És már ugye ez gyermekként is megvolt, mert van egy híres történet, a Lukács evangélium az új szövetségben az, amely a gyermekség történeteket tartalmazza Jánosnak és Jézusnak a gyermekség történetét. És a többi evangélista erről hallgat. És ott előkerül az, hogy Mária értesül arról a saját angyal üdvözlete kapcsán, hogy egy csodálatos történés jegyében az addig meddőnek hitt Erzsébet megfogant. És ennek örömére meglátogatja az akkor már az 5. illetve 6. hónap tájékán járó várandóságában már 6. hónapban járó Erzsébetet, és ekkor az ő találkozásuk, hogyha valaki a Nemzeti Galériában az első emeleten körbejár a budai várban, akkor ott megtalálja ugye MS Mesternek ezt a leghíresebb ikonikus művét, ugye igen, Erzsébet látogat, a vizitáció, szóval ugye Mária meglátogatja Erzsébetet, ez az a híres jelenet, ezen a gyönyörű festményen is, ami megmutatásra kerül, és itt az evangélium tanúsága szerint ugye fölújongott Erzsébet méhében a magzat, és ezt értelmezték az egyházatyák úgy, hogy tulajdonképpen már itt magzati létében fölismerte azt, hogy a másik szintén várandós anyukának, Máriának a méhében ott van a messiás. Tehát mint egy már magzatként rámutatott, és az egész élete egy Jézusra való rámutatásként van jelen, és ennek a kiemelkedő jelentősége az, amit tulajdonképpen Keresztül Jánoshoz kötünk.
1: De az az igazság, hogy az ember hallgat téged, és tényleg lenyűgöző ez a hatalmas tudás, ami neked van. Ezt hogy szedi össze az ember? Oké, hogy tanul, de azért itt annyi minden embert, történést, időpontot, ráadásul nem egyfajtát, hanem egy időszakra hármat is meg lehet tanulni. Ez hogy történik ez?
2: Hát van egy formális képződés, tehát teológusként az ember nyilván bizonyos dolgokat egyszerűen elolvas meg, megtanul, ez egy kötelező, de nyilván van egy kulturális része, és tehát az a hagyomány, amelyből én mondjuk érkezem, az eleve ezeket az ünnepeket ültesz, szóval ilyen szapon nagyon könnyű helyzetben vagyok.
1: Tehát akkor neked már ez gyakorlatilag gyerekkorod óta már tudod, hogy mi történik Szent Iván éjjel.
2: Hát azt nem tudom mondani, hogy mindent tudtam Szent Iván kapcsán, de az, hogy mondjuk ezeket az ünnepeket ültem, vagy nem tudom, én valamilyen módon kapcsoltam hozzá, ez egy természetes jelenlét, és ezeknek a hátterét elsötíteni azért nem volt ilyen szempontból nagyon nagy kihívás. Aztán, hogy ezeket elolvasni eredetileg, hogy most hogy van a görög nyelvi evangéliumban, nyilván azok már később jönnek, amikor az egyetemre jár az ember, meg ilyenek, tehát ezek fokozatosan épülnek föl, de hát ha valakit érdekel valami, akkor kapcsolódnak hozzá információk.
1: Na minden esetre a következő ünnepkor is mindenképpen be fogunk hívni, mert hát lenyűgöző ez a tudás. Nagyon szépen köszönjük dr. Hoványi Márton teológusnak, irodalmárnak, az ELTE egyetemi docensének, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszi szépen. Jesse.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX az jelen pillanatban 139.313 ponton áll. A Magyar Telekom az 2.764 forintot ér jelenleg, és egy 4%-os pluszban van. A MOL 3.760 forintot ér, egy 3%-os plusz. Az OTP 45.140, hát egészen elképesztő az OTP, és még így is csökkent 3%-ot. A Richter ára pedig nem változott, 11.930 forintot ér jelenleg. Most a bitcoin az 62.552 dollárt ér jelen pillanatban, és az euró az pedig 356 forintot, egy dollárt pedig 313 forintért lehet megvásárolni. Na hát eltelt a szerda délelőtt is, nagyon sok érdekes témánk volt, hogyha vissza akarják hallgatni, akkor ezt a Jazzy Business Class felületén meg tudják tenni. Holnap ugyanebben az időben reggel 6:30-kor várjuk Önöket, legyen csodálatos szerdájuk, viszont hallásra!
2: Jazzy!
0: Együtt vagyunk!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. Filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe, fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a négy közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzék. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Harry Styles énekel majd, már a célegyenesben vannak a negyedik stúdióalbumának munkálatai. Az elmúlt hónapokban Londonban, Los Angelesben és New Yorkban is látták őt neves producerek és zenészek társaságában. Bár a hivatalos megjelenési dátumot és a lemez címet még hétpecsétes titokként őrzik, a zeneipari pletykák szerint már az első felvezető kislemez premierjére sem kell sokat várni. Late Night Talking című dalát játsszuk mindjárt. Most pedig a Loaded Honey zenét, a garázsok és a pszichedelikus blues rock keresztmetszetében alkotnak. Ez a Don't Speak.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Alan Stone egyszer úgy nyilatkozott, hogy P.G. Morton az egyik legnagyobb példaképe a hangszerelés terén, így egy közös munka számára egyfajta bakancslistás tétel volt. Közös daluk a Misery Summit. A Scott Bradley's Postmodern Jukebox az egyik legtöbbet turnézó zenei formáció. 2025-ben is aktívan járják a világot, koncertezve Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Ausztráliában. Egy Madonna-dalt hallunk tőlük.

Jazzy Lexikon. A Szilágyi Dezsőtéri templom a budai oldal legnagyobb református temploma, a fővárosban pedig a Kálvin téri után a második leghatalmasabb. Elkészültéig a budai reformátusok a budavári evangélikus templomban tarthatták csak az Isten tiszteleteiket. A különleges ötszög alaprajzú neogótikus épület zsolnai mázas cserepeivel 1896-os átadása óta meghatározó eleme a városképnek, nélküle elképzelhetetlen lenne a budai Dunapart országházzal szemközti szakasza. Az épület tervezője a történelmi stílusokat mesterien újraformáló Petsz Samu, aki olyan emblematikus épületekkel örvendeztette meg Budapestet, mint a Vámház körúti Nagyvásárcsarnok vagy a Fasori Evangélikus Gimnázium. Itt házasodott például Ady Endre és később Horthy István, a kormányzó fia is. A templom páratlan fekvése azonban a II. Világháborúban átoknak bizonyult, az épület súlyosan megsérült. Bár viszonylag hamar helyreállították, nem teljesen az eredeti formák szerint. 2000 és 2021 között a templom teljes külső és belső felújításon esett át. Cél az eredeti állapotok minél hívebb visszaadása volt, ugyanakkor a modern igényeknek való megfelelésre is nagy hangsúlyt fektettek. Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Olivia Dean következik. Az 1999-es születésű kelet-londoni énekes dalszerzőt gyakran hasonlítják Amy Winehouse-hoz. Emlékezetes fellépései voltak a világ legnagyobb fesztiváljain, ahol bebizonyította, hogy élőben is kifogástalanul énekel a Man I Need So Might. Előtte a smooth jazz világ meghatározó szereplője, a Spyro Gyrel zenél fennállásának 50. évfordulójára született dalukat játsszuk. Most pedig a Grammy-díjra jelölt szlovén producer Grammatic jön, híres arról, hogy régi funk, soul, blues és jazz felvételekből származó hangmintákat használ fel, amelyeket hip-hop alapokkal és basszusokkal vegyít. 2010-es lemezéről zenélünk.

Jazzy Lexikon. A találóan látóhegyre keresztelt 376 méter magas kilátó csúcson, Schwab nevén Guggerhegy, találjuk a patinás Árpád kilátót. A székely stílusú építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. A mai napig többé-kevésbé eredeti formájában áll, már 2001-ben komolyabb felújításon esett át. A kilátóból a növényzet és a magasra felkúszó villák miatt ma már nem teljes a panoráma, de még így is lenyűgöző látvány tárul elénk. Jól megfigyelhető a Duna vonala, a hidak, a Gellért-hegy és a parlament épülete. Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a négy közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent, a döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzik. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Le Somen címmel jelent meg a Vision Baby J első lemeze. A francia trió nagy klasszikusokat dolgozott fel indításként, ami nagyon bejött a közönségnek. Mindjárt Shirley Bassey dalát halljuk a három énekestől. A The Smoky Orchestra egy tehetséges olasz zenészekből álló kollektíva, akik a retro hangzás modern újraélesztésére specializálódtak. Céljuk, hogy visszahozzák a digitális érába az élő hangszerek nyers erejét, az 1960-as, 70-es évek klasszikus funk, soul, jazz és bugaló világet idézik. Ez a Rise and Reaps.

0: Jazzy Lexikon.
1: A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignótus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lotz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalom.

A Dalmi és Színházi Kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál Kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, jön a De La Soul. Gyakran emlegetik őket a pszichedelikus hip-hop úttörőiként. Zenéjük nem a gangster rap kemény vonalát követte, hanem egy sokkal lágyabb megközelítést, a What's More szól majd. Most pedig a The Jones Girls 1979-es dalának feldolgozása jön a brit Michael Gray producertől és az inkognitó énekesnőjétől, Kelly C-től.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Rod Stewart énekel, aki 2002-ben úgy döntött, a legnagyobb amerikai swing és jazz sikerekből szemezgetve elkészíti és felénekli saját válogatását. Egy igazi klasszikust hallunk majd tőle. Caleb Moon világa kifejezetten a szintetizátor központú indie pop. Tavaly tavasszal debütált a Quiet Blues Summer. Az odüsszeje a diszkó, a szól és a funk zene történetének egyik legkülönlegesebb és legidőtállóbb New Yorki formációja. A zenekart a Connecticut-i születésű López nővérek alapították a 60-as évek végén. Ez a Going Back to My Roots, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Andrew J. Jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd budai hídfőjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei. De vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve A mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. A terrorelhárítás Eger mellett fogott el egy körözött szlovák férfit. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig két civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, két ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzin.
3: So, what do you want to do?

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. A terrorelhárítás Eger mellett fogott el egy körözött szlovák férfit. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig két civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, két ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A Lowland Brothers egy francia formáció, amely a soul, a rock and roll és a country stílusát ötvözi. Az Another Man's Life szól majd. Most pedig egy tavaly októberben megjelent dal következik Tipfang előadásában, a felhőtlen bulizásról, az éjszakai életről és a zene iránti szenvedélyről. Ez a Funky Love Tonight.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az amerikai Vincent Montana alapította Sextet zenél, Who Needs Anomies című dalukkal arattak, később az Eurodisco és a Garage House úttörői lettek. 1983-as lemezükről szól majd az említett dal. A 90-es évek eleje óta nagyon népszerű, a brit Matt Bianco, amit Mark Reilly énekes neve fémjelez. Zenéjükben igényesen ötvözik a jazz és a latin pop ritmusokat, garantálva az igazi táncos, pörgős koncertélményt. Ez a Half a Minute.

0: Jazzy Lexikon.
1: Harmadik Kallixtus pápa 1456. június 29-én elrendelte az Európát fenyegető oszmán hódítók legyőzését és a keresztény seregek győzelméért a déli harangozást és imádkozást. Történelmi véletlen, hogy a pápai bulla és a Hunyadi János július 22-én kivívott nándorfehérvári győzelmének híre szinte egyszerre jutott el Budára és Bécsbe. Ennek tudható be, hogy az imabullában elrendelt déli harangozás, illetve a nándorfehérvári diadal örömhírét követő ünnepi harangozás összekapcsolódik a köztudatban.
0: Jazzy Lexikon.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon. Juliana Aquino nevét egy csapásra az egész világ megismerte, amikor 2006-ban megjelent a Disco Bossa című albuma. Ennek alapkoncepciója az volt, hogy a 70-es, 80-as évek legnagyobb diszkó és soul slágereit hangszereljék át finom, akusztikus, hamisítatlan brazil bossa nova stílusba. Donna Summer dalát is feldolgozták. Előtte az olasz Luca de Bonar zenél, szinte futószalagon gyertje a slágereket, nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. Most pedig boldan következik egy brit jazz house duo, amelyet Catherine Ranos és Roy Ben Barrett alapított. Különlegessége a két zenész teljesen eltérő hátterének izgalmas találkozása. Velük folytatjuk a lexikont.
1: The beauty of jazz is that there are so many great people who on any given solo can manifest something you never thought of. It's not reduced just to the people who are famous or the people you know. It's like life. In any day or in any moment, a person can lift you up and show you another way to view the world.

Jazzy Lexikon. A Mátyás templom 6 harangja közül csak 2 maradt meg, a többit a két világháborúban beolvasztották hadinyersanyagnak. A templom felújításának fontos eleme volt a harangok pótlása, amire 2010-ben került sor. Jelenleg a toronyban összesen 6 harang található, ezek 2 szinten helyezkednek el. Az alsó harangházban a Szent Károly, a 12. Pius a Szent Háromság és a Szent Margit harang, a felsőben a Krisztus és a II. János Pál harang lakik. Mindközül a legnagyobb, a 4,4 tonnás Krisztus harang. Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. A terrorelhárítás Eger mellett fogott el egy körözött szlovák férfit, fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig két civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, két ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délután 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Angela Johnson, a New Yorki Underground Soul egyik legfontosabb női alakja, pályafutását a kultikus Coolies Hot Bucks nevű acid jazz soul formáció tagjaként kezdte a 90-es évek végén. Frank McComb pedig a nemzetközi soul és jazz világ egyik leginkább tisztelt virtuóza. Közös daluk a Play Soul Might. Most pedig az olasz zenészek alkotta Funko Radio zenél, gyakran mozognak a bossa nova, a soul és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata. Ez a Hopeless Romantic.

0: Jazzy Lexikon.
1: A New York palota és a benne található kávéház a világvárossá váló Budapest jelképértékű épülete, amelyet a New York Életbiztosító Társaság építtetett. A társaság a 19. század végén a világ egyik legjelentősebb biztosítóintézete volt, amely Európa több fővárosában rendelkezett önálló székházzal. A New York palotán számos Amerikára utaló szimbólumot találunk. Az obeliszkeket bronzba öntött sasmadarak koronázzák, amelyek az Amerikai Egyesült Államok címer állataira utalnak. A Dohány utca és az Erzsébet körút által meghatározott sarok kialakítás oromzati záróeleme, a jobb kezében fáklyát tartó, sason ülő nőalak a New York városában 1886-ban felavatott szabadságszoborra utal.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A bécsi New Jazz színtér egyik legeredetibb előadójával, Klaus Waldeckkel megyünk tovább. A 20-as, 30-as évek jazz hangzása szólal meg lemezein. Patricia Ferrer énekel a One of These Days című dalban. Most pedig az amsterdami dalszerző énekes Benny Sings következik. Ez a Sunny Afternoon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Tribe Called Quest-nél szövegeik gyakran társadalmi kérdésekkel és az afroamerikai identitás fontos témáival is foglalkoznak. A Bonita Applebaum című dalukat játsszuk. Valterino a Velencei House iskola egyik alapembere, pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult. Stílusára jellemző a house, a soulful house és a disco elemeinek ötvözése, gyakran merítve a 70-es évek funky világából. Friends című dalát játsszuk. Los Angeles-i testvérek alapították a Brothers Johnsont. Quincy Jones karolta fel a fiúkat, akik ez az évek során sok sikeres zenész csatlakozott. Egyik legnagyobb sikerük a Get the Funk Out of My Face.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwissner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk. I love you.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: Vácott indul a Régi Zenei Napok Fesztivál, szuperhősök az újpesti Comic Festen, és megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon. Jó napot kívánok! Péntektől jövő szombatig immár 42. alkalommal rendezik meg a Régi Zenei Napok Fesztivált Vácott. A rangos esemény nem csak koncerteket, hanem nemzetközi szintű mesterkurzusokat is kínál, amelyekbe a közönség is betekinthet. A fesztivál különlegessége, hogy a barokk és reneszánsz repertoár mellett a klasszicizmus és a korai romantika korhű megszólaltatása is fókuszba kerül. A hét során olyan világhírű művészek lépnek fel és tanítanak, mint Lucy Horsch, Shunsuke Sato vagy Vashegyi György. A programot nyitó és záró hangversenyek, professzori koncert, reneszánsz táncház és hallgatói bemutatók teszik teljessé. A Régi Zenei Napok idén is különleges lehetőséget kínál arra, hogy a közönség a zenetörténet ismert és kevésbé ismert kincseit eredeti hangzásukhoz közel fedezhesse fel. Szombaton ismét a képregények, filmek, sorozatok és videójátékok rajongóinak paradicsomává válik az Újpesti Kulturális Központ, ahol megrendezik a Comic Festet. A családbarát rendezvényen a Marvel és a DC univerzum ismert hősei mellett számos más legendás karakter is életre kel profi jelmezesek közreműködésével. A látogatókat kiállítások, interaktív programok, társas és videójátékok, valamint különleges vásártér várja egész nap. A szervezők a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt arra biztatják, hogy kedvenc karakterük bőrébe bújva érkezzenek és részesei legyenek a színes képregényes forgatagnak. A műcsarnok egyik legizgalmasabb nyári tárlata az Utak és útkereszteződések harmadik fotóművészeti nemzeti szalon, amely a kortárs magyar fotográfia legfrissebb irányzatait mutatja be. A kiállításon több mint 150 alkotó munkáink keresztül találkozhatunk dokumentarista, konceptuális, kísérleti és akár mesterséges intelligencia által inspirált képekkel is. A tárlat átfogó képet ad arról, milyen kérdések foglalkoztatják ma a magyar fotóművészeket, és milyen vizuális nyelveken szólalnak meg. A Nemzeti Szalon nem csak kiállítás, hanem egyfajta látlelet is a kortárs magyar művészet jelenéről és jövőjéről. Vasárnap este a Lánchíd pesti hídfőjénél ismét a Queen felejthetetlen dalai töltik meg a rockpartot, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band ad koncertet. A zenekar Freddie Mercury és társai legnagyobb slágereit idézi meg, különleges hangulatot teremtve a nyári estében. A mostani alkalom több jubileumhoz is kapcsolódik. 40 éve adott koncertet a Queen Budapesten, ugyanennyi idős a Kind of Magic album, míg a Day at the Races megjelenésének 50. évfordulóját ünnepelhetjük. Giorgio és zenésztársai látványos előadással várják a rajongókat, akikkel együtt éneklik a rock történet legnagyobb himnuszait a Dunapartján. Teremtett rend, Dargai Lajos univerzuma címmel nyílt kiállítás a műcsarnokban. Erről Rockenbauer Zoltán kurátor beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Maga a művész természettudományos képzettséggel mindenképpen rendelkezett, és ez jellemzi az a rendkívül precizitás is, amivel a műveit létrehozta. Tehát tulajdonképpen igazából itt mérnöki alkotásokról van szó, ahogy tetszik. Tehát a Kalokagatia az egy sorozata tulajdonképpen a művésznek. Bizonyos értelemben szerettük volna, vagy hát az örökösök szerették volna, hogyha ezt a címet adjuk a kiállításnak is. Tehát ilyen szempontból is látszik, hogy mennyire fontos. De szerintem joggal a műcsarnok vezetése azt mondta, hogy hát ez nagyon, nem eléggé hívogató, szóval nagyon kevesen értik, miről van szó. A Kalokagatia az az erkölcsi jóság, a lelki nemesség, testi szépség, harmónia, ilyesminek a kifejeződése az ókori kultúrában. Ennek az allegórikus megjelenítése őről van tulajdonképpen szó, az apollói szépségnek a megjelenítéséről.
3: Mik fértek be a műcsarnokba? Az egri kibernetikus fénytorony nyilván nem, de mi az, amivel megidézhető, fölidézhető, és pláne az ő műszaki vagy természettudományos érdeklődése és indítatása is megmutatható?
2: A kiállításunk az úgynevezett boxban van, tehát ez az alaksori teremben, és ezek alacsony termek. Nem arra kell gondolni, mint a nagy termek, amik nagyon magas termek, és ahová mondom, akár még a fénytorony is befért volna. Ide inkább kisebb jellegű munkák kerültek, olyannyira, hogy a legnagyobb munkát, amit elhoztunk, ez egy szoborterv, de nagyméretű, ez a Tourneon nevet viseli, Tourneon, tehát a Tour, mint torony, és a Neon, mert hogy Neon csövek is vannak rajta. Csak ennél kisebb jellegű művek vannak kiállítva, reliefek, szobrok, térgrafikák, és vannak mobil munkák, mint mondjuk a fényfal, ami egy csodálatos nagyméretű, egyébként nagyméretű fal, és a holdfázisokat ábrázolja.
1: A Rockenbauer Zoltánnal készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
4: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
5: Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. A terrorelhárítás Eger mellett fogott el egy körözött szlovák férfit. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig két civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, két ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Corin Bailey-Ray többszörös Grammy-díjas művész, zenéje a neo-soul, a kortárs jazz és a soft rock határmesdjéjén mozog. Gyakran hasonlítják Billie Holidayhez vagy Lauryn Hillhez. Első nagy sikerét játsszuk. Curtis Harding egy amerikai énekes dalszerző gitáros, aki a modern soul zene egyik legizgalmasabb és legegyedibb alakja. Ez a The Power.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Bár Jimmy Neil fiatalon zenekarokban énekelt, a hírnevet először a színészet hozta meg számára. Ezt használta fel arra, hogy beindítsa szóló zenei karrierjét, amely a 90-es évek elején ért el a csúcspontját. Az Ain't No Dub című dalát játsszuk. A Big Bad Voodoo Daddy egy amerikai swing zenekar, amely az 1990-es évek közepén robbant be a köztudatba, és a neo swing mozgalom egyik zászlós hajója lett. 1994-es lemezükről hoztunk egy dalt.

0: Jazzy Lexikon.
1: A mentés során kitartásával és bátorságával kitűnt egy magyar főnemes, Veselényi Miklós báró, akit ezért a mai napig az árvízi hajós néven emlegetnek. 5 napon át rótta csónakjával a város utcáit, és szinte szünet nélkül mentette az embereket. A báró helytállását, hősiességét számos alkotás örökíti meg, ilyen például a Pesti Ferences templom oldalán található dombormű. Az akkor még 938 cm-es vízállást számos épület oldalán megjelölték, és a mai napig megfigyelhető. Az árvízjelzések a Blahalújza tér közelében álló Rókuskápolna oldalán, illetve a Döbrentei téri Mesemúzeum falán is megtalálhatók.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Rita Lee a brazil zene történetének egyik legnagyobb, legmeghatározóbb és legszínesebb egyénisége volt. Nem véletlenül emlegették úgy, mint a brazil rock királynője. Egy Beatles dal feldolgozását halljuk majd. Előtte a smooth jazz és a funk stílus jegyeit ötvözi egy duettben Greg Manning és Darrell Crooks, a dal címe Twinkle. Most pedig a Caravan Palace zenéje 2008-ban alakult Párizsban, és azóta az electroswing műfaj képviselői. Ez a Portobello, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Duna 30 km hosszan kanyarog Budapesten, hol szélesebb, hol keskenyebb mederben. A Szentendrei sziget csúcsa alatt például 640, míg a Lánchídnál 350 méter a Duna szélessége. A folyam az Erzsébet hídnál a legkeskenyebb, itt csak 280 méterre van egymástól Buda és Pest. Ahol szélesebb a folyó, ott sekélyebb is, így a vízmélység a budapesti szakaszon 3 és 10 méter között váltakozik. Budapestnél az átlagos sebessége körülbelül 1-1,5 méter másodpercenként, de árvízkor a 2,5 méteres másodpercenkénti sebességet is elérheti.
0: Jazzy Lexikon.

0: Kezdi Lexikon.
1: A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt, tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefon 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Fokozódik a hőség, az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadénye. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görögdénjék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárgadénye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki elsősegélyszolgálat. A két hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között anonimitást biztosítva várja a segítségre szorulókat. Hangsúlyozzák, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos, a TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek, mielőbbi segítséget kapjanak. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 27 fokos.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A fővárosban most közepes forgalommal kell számolni, a Könyves-Kálmán körúton, a Hungária körúton telítettek a sávok, a Budai oldalon, a Hegyalja úton, a Bakcsomó pontnál, a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé erősödött meg a forgalom, most még a kivezető utakon jó tempóban lehet haladni. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
4: Thank you. We'll be right back.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Talán, ha hallgatták a múlt pénteki Happy Hours elköszönését, remélem sokan itt voltak még múlt pénteken este hét előtt egy kicsivel, akkor elkottyintottam, hogy a héten már új stúdióba költözünk, itt vagyunk. Hogyha valami nem éppen úgy szól, ahogy kéne, a srácok, komolyan mondom, szinte beköltöztek, és itt laknak Zsocz, Gergő és Boris. Mindent köszönünk nekik, hogy egyáltalán szólni tudunk. Most is ezerrel dolgoznak, úgyhogy nekik jó munkát, önöknek pedig három boldog órát ígérhetek, amelyben a következőkről lesz szó. Először is mindjárt egy születésnaposról. Aztán, mivel ígértem tegnap, hogy beszélünk néhány szót Clive Davisről is, aki ugye most tegnap előtt távozott 94 éves korában, ő is sorra kerül, illetve mivel Ledisi érkezik a műpába július 7-én, és van egy nagyszerű jazz albuma, amellyel Dinah Washington előtt tiszteleg, hát hoztam egy újabb jazz standardet elő az albumról. Aztán van programajánló, és később még naptári események is. Úgyhogy szerintem ez így pont elég lesz a következő három órára. Nyilván hírek, időjárás és közlekedés is, ha van valami fontos, akkor úgy is mondjuk. Gloria Gaynor először, aztán pedig a Vibe itt a Jazzin.

Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours. Köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat. Még nem sok mindenről maradtak le, csak két dalról, de a lényeg még hátra van. Beszélünk majd Clive Davisről, beszélünk egy közelgő Mipás koncertről. Most pedig jöjjön egy születésnapos, aki tulajdonképpen ilyen one hit wonder volt,

de ha jobban meggondolom, végül is sikerült két slágert is összehoznia. 1970. június 24-én született ő, Glenn Medeiros. Ugye beugrik? A pályája úgy indult, hogy 86-ban megnyert egy rádiós tehetségkutatót, akkor és ott énekelt el George Benson Nothing's Gonna Change My Love For You című dalát. Rátették egy lemezre is, ám akkor még senki nem gondolta volna, hogy ekkora sláger lesz belőle. Egyébként pedig ez lett a legnagyobb slágere Glenn Medeirosnak az USA-ban, további duettek és feldolgozások jól mentek itt Európában. Glenn Medeiros egyébként már nem aktív, a 90-es évek közepén felhagyott a zenei karrierrel, mert saját bevallása szerint nagyon zavarta más zenészek súlyos droghasználata, és bizonyos zeneipari férfiak olyat kértek tőle további segítségért cserébe, amire lévén heteroszexuális, bár kétségtelenül jóképű, egyszerűen nem volt hajlandó, így aztán kilépett a bizniszből. Szerencsére itt van nekünk az a bizonyos dal, a George Benson féle Nothing's Gonna Change My Love For You, és mindjárt egy másik is, de hadd mondjam el, hogy azért azóta Glenn Medeirosnak lett két tanári diplomája is, sőt még iskola igazgatóként is dolgozott szülőhelyén Hawaii szigetén. A most következő dal a harmadik nagy lemezén található, és amikor egy barátom elújságolta, hogy van ez a duett, mert ez egy duett, nem akartam elhinni. Én ott hagytam abba Glenn Medeiros pályafutását, hogy volt a Nothing's Gonna Change My Love For You, a jóképű fickó a kardigánban, de hogy ő hogy akadhatott össze Bobby Brown-nal, mert összeakadt, azt akkor sem tudtam, és mivel ez a 90-es évek elején volt, se internet, se semmi, próbáltuk kinyomozni, de nem sikerült. Annyit tudtunk tenni, hogy megvettük a lemezt, és játszottuk pestiesen szólva orba szájba. Hogy mennyi mit ér a lány, mennyire kell vele foglalkozni, vagy ha hiszt is, mit kell vele csinálni, alapvetően egy ilyen kis társkapcsolati tanácsadás következik, ahol Glenn Medeiros énekel, Bobby Brown pedig rappel. Egyébként Isten éltesse Glenn Medeirost.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

1, 2, 3, 4. The beat is rhythm. 1, 2, 3.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Lesz M0-ás is mindjárt, de előtte a fővárost mondom, a BKK Info munkatársai írták meg nekünk, hogy baleset okoz fennakadást az Erzsébet hídon Pest felé, a buszsávban a Budai hídfőnél, tehát baleset az Erzsébet hídon Pest felé. Egyebekben telítettek a sávok a szokásos helyeken, a belvárosban Rákóczi út, Károly körút, Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, az M3-as fővárosi szakaszán, a Szerencs utca közelében, a Nagykör úton és a Hungária körgyűrűn is, a nagyobb csomópontoknál. Ma délutántól jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, amelyet egyirányosítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan jövő tavaszig. Szóval ne rutinból közlekedjenek a Budafoki útnak ezen a szakaszán, és nézzük, mit írnak az útinformos kollégák, semmi jót. Az M1-esen Budapest felé Bicske térségében két személyautó karambolozott, a 36-os kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, a torlódás 3-4 kilométeres. Az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon, nagyjából az M4-es csomópontjánál három kamion ütközött össze. Itt is lezárták, de a külső sávot, a torlódás 3 kilométeres, hosszabb menetidőre kell készülni, aki teheti, még időben próbáljon más út vonalat választani. Tehát, ahol a helyzet van, az M0-as keleti szektora az M5-ös felé vezető oldalon, az M4-es autó csomópontjánál, ahol három kamion ütközött.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Kimozdulunk Budapestről, de csak a szűken vett agglomerációba, ugyanis a Zsámbéki nyári színház lesz a témánk, amely június végétől szeptember közepéig tart. Nyilván nem sorolunk fel minden, de a figyelmükre számítunk. Palkovics Mária szervező van itt velem a vonalban, kezit csokolom.
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Tehát a legfontosabb alapinformációt elmondtam, de azt nem, hogy nem egy helyszínen zajlanak az események, hanem több helyszínen. Meséljen egy picit erről.
1: Igen, hát igazából nagyjából egy helyszínen, mert ugye 20 előadással várjuk idén-nyáron a kedves nézőközönséget, abból 19 gyakorlatilag az Icsi kastély árnyas udvarán lesz, és az utolsó záró előadásunk lesz a Rom templomban, ami azt hiszem, hogy egy igazán különleges helyszín így zárásképpen.
0: Igen. Tulajdonképpen akkor stimmel a két helyszín, és már is közbevetem a hallgatók kedvéért, hogy a zsambekinfo.hu oldalon találnak egy csomó információt, de teljesen más, higgyék el, ha valaki beszél róla, úgyhogy egy kicsit merüljünk el a részletekben, a teljesség igénye nélkül tegyük ezt hozzá, kiket, milyen előadásokat, mit ajánlana jó szívvel.
1: Jó, akkor egy párat azért nehéz lesz mindet, vagy nem is tudnám mindet elmondani, hát de egy párat azért eleve akkor kezdjük avval, hogy június 26-án pénteken fogunk indulni a Lux Színházi Társulás utolsó menet című előadásával, ugye Földes Eszterrel és Rusznák Andrással. Hát erre, ha nagyon ügyesek, akkor azért még kapnak jegyet, de nagyon résen kell lenni. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnépszerűbb előadásunk így rögtön az elején. És utána alig rá pár napra, tehát 29-én Hernádi Judit és Kern András a Kalamazú című előadásban várják szeretettel a közönséget. Ez is egy szerelmi történet, egy egészen más szemszögből, mint ugye az utolsó menet, de azt hiszem mind a kettő egyszerre elgondolkodtató és egyszerre szórakoztató, úgyhogy mind a kettő nagyon-nagyon népszerű már most az érdeklődők körében. És hogy egy kicsit a kisebbekre is gondoljak, végre idén sikerült gyerekelőadásokat, gyerekprogramokat is hoznunk. Bogyó és Babóca utazás Álomországba július 12-én, ugye ebbe Bartos Erika ismert és szeretett figurái elevenednek meg. Július 26-án Kitkop és Tittop története, ami nem csak a gyerekeknek, hanem talán még a szüleiknek is, és az ő szüleiknek is ismerős. És aztán augusztusban meg Pöttyös Panni és Kockás Peti, később pedig Csukás mesékből Süsű és barátai várják majd a családokat, és benne a legkisebbeket is. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy idén ők is el tudnak látogatni Zsámbékra. Aztán, hogy még kiemeljek egy-két, akkor egy másik műfaj, lesz operett és musical estünk Janza Katával és Vágó Zsuzsival, ugye két népszerű musical énekesnők július 26-án sanzonokat és dalokat, verseket és egy pici prózát is odavarázsolnak nekünk a színpadra. Aztán hát visszatérő vendégünk Grecsó Krisztián és Beck Zoltán, ők a Szeretet Vesztő Béke című új előadásukkal jönnek. Aztán hát szintén egy régebbi előadásunk, ami többször volt már Zsámbékon, ez a kártyajáték Beck Zoltánnal és Vecsei H. Miklóssal. Ez az előadás ugye attól különleges, hogy bár mindig a kártyajáték a címe, mindig más az előadás, hiszen 32 pakliból választ a közönség, 9 darab, vagy 32 lapból választ a közönség 9 lapot, és az alapján azokon szereplő mondatok alapján mesél el egy-egy történetet a két szereplő, néha még számukra is meglepő, hogy a másiknak mi jut erről eszébe, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és szórakoztató előadás. Aztán lesz Varró Dániel és Laksz János közösen, akiknek előadását Szirtes Edéna zenéje fogja színesíteni. Aztán, hogy egy kicsit a monodrámákra, vagy az egyszemélyes előadásokra térjünk át, ugye pár évvel ezelőtt volt nálunk Mucsi Zoltán, Túróci Szabolcs az Egy életemmel, most pedig Csúlya Imre fog kiállni a színpadra, hogy meséljen nekünk az életéről. És hát augusztus 23-án pedig Csányi Sándornak az egyszemélyes, igazán szórakoztató vígjátéka, a Hogyan értsük félre a nőket című előadást láthatja a közönség. Hát most így megpróbáltam gyorsan ledarálni néhányat, de valóban, ahogy mondta, nagyon sok érdekességet és információt találnak még a zsambekinfo.hu-n. hogyha, és ott tudnak jegyet is venni a kedves nézők.
0: Na, ilyen az, amikor a riportalany felkészült, és a riporternek esélye sincs belekérdezni. Kérdeztem volna a gyerekekről, meg erről, arról, de nem volt rá szükség. Maradt egy a tarsolyomban az idő, mert ugye úgy szól a cikk is, hogy színház, irodalom és zene a zsámbéki nyári estékben. Mit kell tudni a gyerekelőadásokról, meg úgy általában az előadás kezdésekről, vagy az időtartamról, amikor az események zajlanak?
1: Hát a gyerekelőadások azok délelőtt vannak, tehát mindegyik délelőtt 11 órától, ha jól emlékszem, de az biztos, hogy délelőtt, úgyhogy ez egy viszonylag könnyű így a családoknak, mert ugye a piciket utána el tudják vinni ebédelni, meg altatni, úgyhogy erre figyeltünk, hogy délelőtt. Az esti előadások azok 8 órakor szoktak kezdődni, úgyhogy így még egy kicsit a világosban, és akkor szép lassan megyünk bele a naplementébe és a kellemes nyári estékbe, és reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk.
0: Jó nyár, igen, jó nyár ígérkezik, vélhetőleg ez így lesz június végétől szeptember közepéig is. Megadjuk az esélyt, hogy olykor esik, de ezzel nem lesz gond, legalábbis a zsámbéki nyári színház esetében. Úgyhogy köszönöm szépen Palkovics Mária szervezőnek, hogy elmondta. Ha nem tudták megjegyezni a kedves hallgatók ezt a sok mindent, semmi baj, nem is kérdezzük ki. Inkább csak arra hívom fel a figyelmüket, hogy minden információt sokkal részletesebben a zsámbekinfo.hu oldalon találnak meg, és válogathatnak kedvükre. Köszönöm szépen, hogy hívhattuk. Csókolom a kezét.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours, amelynek harmadik órájában lesz programajánló, de itt is van még egy. Idén 35. alkalommal rendezik meg a művészetek völgyét Kapolcson, Vigánt, Petenden és Talján Dörögdön. A 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. A jubileumi év egyik legérdekesebb újdonsága, hogy a fesztiválon megjelenik a Bánkító fesztivál szellemisége is. A Gástya Árok helyszínen olyan programok várják a látogatókat, amelyek a Bánkító közösségi és kulturális világát idézik meg. Ez különösen izgalmas annak fényében, hogy a művészetek völgye vette át a nehéz helyzetbe került fesztivál márkáját, amely jövőre térhet vissza eredeti otthonába, Bánkra. Az idei völgy így egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy két meghatározó hazai fesztivál találkozzon egymással. És ez csak egy icipici ízelítő abból a rengeteg programból, amely tehát idén 35. alkalommal várja önöket a Művészetek Völgye Fesztiválon.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépő Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Look Doctors Trio, a Wonder Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Fokozódik a hőség, az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, szökés miatt körözik a zalai Áli-Jézust. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a zalai Áli-Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
5: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, már megkezdődött a délutáni csúcsforgalom. Sűrű a forgalom a Hegyalja út Erzsébet hitkos utas utca útvonal az Asztóriáig, utána a Rákóczi úton a keletiig, de a Rákóczi úton torlódás van visszafelé, és a keletitől a Blahalúza térig. Nehéz közlekedni a kis és nagy körúton is. A Szabadsághídon, a Pestről Budára vezető oldalon vannak másokkal. A Szent István körút, Margit híd, Margit körút útvonalon is lelassult a kocsisor egészen a Széll Kálmán térig. Természetesen a kivezető utakon is mindenhol erősödő forgalomra kell számítani. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, valószínűleg nem a legboldogabbak azok, akik például a budai alsó rakparton a Margit híd felé haladnának, meg a másik oldalon haladók sem, ugyanis azt írják a BKK infós kollégák, hogy baleset történt tehát a budai alsó rakparton a Margit híd felé, nagyjából a Zsigmond tér vonalában, ezért aztán mindkét irányban jelentős torlódásra kell készülni. Budai alsó rakpart Margit híd felé, a Zsigmond tér vonalában továbbra is baleset okoz fennakadást az Erzsébet hídon Pestre a buszsávban, a budai híd fönél, és telítettek a sávok ott, ahol általában telítettek szoktak lenni. Nagy a forróság odakint, mi lenne, hogyha dobozos forróság lehetne felszolgálni, akkor meg az lenne a bajunk, hogy hideg van. De a dobozos forróság most zene képében, hangjában érkezik. Jön a Jamiroquai és a Kenneth Heath.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Tegnap ígértem, hogy ejtünk néhány szót Clive Davisről, még mindig tele van a Facebook üzenőfal azoknak a művészeknek a megemlékező üzeneteivel, akik sokat köszönhettek a producer mogulnak, és ez pedig gyakorlatilag mindenki, Bruce Springsteentől az Earth, Wind & Fire-ig. Nem az életrajzát mondom el, bár azt nem tudtuk idén megbeszélni, hiszen április 4-én volt a szülinapja, az pedig szombatra esett, hanem inkább csak néhány gondolatot róla, majd pedig játszunk két olyan dalt, amely jól reprezentálja Clive Davis pályáját, aki 1934-ben született, és igazi sztárgyáros volt, pedig eredetileg ügyvédnek tanult. Olyanok pályáját egyengette, mint Janis Joplin, Whitney Houston, vagy éppen Alicia Keys. A jogi egyetem elvégzése után került a Columbia Records jogi osztályára, aztán elég hamar elnök lett belőle, és onnantól ő döntött. A rock és a soul felé irányította a Columbia Records hajóját. Ezt a fordulást olyan nevek fémjelezték már akkor is, mint Santana, Billy Joel, Bruce Springsteen, illetve az említett Janis Joplin. 1974-ben aztán saját kiadót alapított, az Arista Recordsot. Értelemszerűen sokan vele mentek a Kolumbiából, de a zsenialitását jól jelezte, hogy nem volt gondja abból sem, ha a rock és a soul mellett a legfiatalabb művészekkel kellett dolgoznia, mint Bad Boy vagy LA Face. Nyilván nem vesszük végig a pályáját, inkább azt ajánlom figyelmükbe, a mítosszá vált legenda életpályája jelzi, hogy bármi lehetséges. Például egy Harvardon végzett jogász lehet a 20. századi zeneipar legbefolyásosabb alakja, aki aztán nem csak vezető volt, hanem mentor, stílusépítész, és a magyar slágergyáros nem annyira elegáns ebben az összefüggésben, talán itt és most jobban hangzik, ha azt mondom, hogy igazi hitmaker volt. Nem meglepő talán, hogy nem zenészként is felkerült a rock and roll hírességek falára 2000-ben, és nyert 4 Grammy-t ugyan, ami mennyiségi szempontból messze elmarad, hogy mennyi Grammy-hez járult hozzá a munkásságával, de volt neki ilyenje is. Aztán jelent meg önéletrajzi könyve, magyarul sajnos nem kapható, készült róla komoly dokumentumfilm is a PBS-en. De itt és most az a kérdés, hogy milyen dalt játszunk Clive Davis-től, tőle, vagy abból a több százból, amihez így vagy úgy köze volt. A szakma nagyjából egyetért abban, hogy a Simon és Garfunkel féle Bridge Over Troubled Water jól példázza Clive Davis éles szemét, fülét, ösztöneit, továbbá Janis Joplin Piece of My Heart című dala pedig azt, hogy Clive Davis megmutatta a határokat, sőt azokat bátran át is lépte, volt zenei víziója, és mindezt ügyvédként. Úgyhogy ez a két dal következik. Először Aretha Franklin adja elő a Simon és Garfunkel klasszikust, aztán pedig jön Dusty Springfield és a Piece of My Heart.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzyn.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt továbbra is forgalmi akadályra és fennakadásra kell számítani az Erzsébet hídon Pest felé a buszsávban a Budai hídfőnél. Változatlanul baleset okoz torlódást az M0-ás keleti szakaszán és az M5-ös autópálya felé az M4-es csomópontnál, tudtuk meg az útinformtól. Ma délutántól jelentősen megváltozott a forgalmi rend a 11. kerületben a Budafoki úton, amit egyirányúsítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok kelhetnek át. Fennakadást tapasztalhatnak a Szélkálmán tér környékén. A Margit körút mindkét irányban szintén csak lassan járható, ahogyan a budai alsórakpart a Petőfi híd közelében, észak felé. A pesti alsórakpart pedig a Szent István parktól a Lánchídig déli irányban. Varga Etele, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Egy közelgő koncert kapcsán most már második hete van lehetőségem jazz standardeket játszani, és ez jó dolog. Persze a koncert is, főleg ha elmondom, hogy kiérkezik a Műpába július 7-én Ledisi, akinek tavaly jelent meg a Dinah Washington előtt tisztelgő jazz lemeze, miközben mi inkább úgy emlékszünk rá, mint R&B soul előadóra. Nos, ezen a For Dinah című lemezen, amelynek az anyagát itt elénekli majd, 8 dal hallható, és persze az albumra hívott neves közreműködőket is, akik sajnos nem tudnak eljönni Budapestre, de azért a névsor impozáns: Christian McBride, Gregory Porter, vagy éppen Paul Jackson Jr. Szóval, az albumon szerepel a Caravan is, Juan Tizol és Duke Ellington 1936-os standardje, amelyhez akkor Irving Mills írt angol szöveget. A Caravan első előadója a Barney Bigard and his Jazzopators nevű zenekar volt, abban harsonán Juan Tizol, zongorán pedig Duke Ellington játszott, de a korrektség kedvéért el kell árulnunk, hogy a Furcsa nevű zenekar minden tagja volt a Duke Ellington orkesztrának is, csak akkoriban gyakran osztódtak más zenekarokra különböző feladatokhoz. Állítólag egyébként a Caravan a világ legtöbbet feldolgozott dala, több mint 400 verzióval. Nos, ebben a 400-ban benne van Dinah Washington verziója, amelyet 57-ben adott ki Quincy Jones zenekarával, és most már Ledisi interpretációját is bele kell számolnunk. Amit pedig a művésznőről távirati stílusban tudni érdemes, New Orleansban született, zenész családban nőtt fel, énekelt templomi kórusban, musicalben, egyetemen képezte a hangját, még operát énekelni is tanult. Pályája elején tagja volt a Slide 5 nevű acid jazz formációinak, de volt saját funky bandája is, Annie Bade néven. Akkor most Ledisi következik, aki szigorúan jazz énekel. Jöjjön a klasszikus Caravan, ő pedig jön július 7-én a Műpába.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának a vége. A következő órában ajánlunk programokat, már most felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a jövő hét természetesen a Get Funky jegyében telik majd, hiszen jövő héten pénteken találkozunk 66-szor kint a Löbisztróban. A harmadik órában erről is ejtünk néhány szót, ugyanis lesz programajánló. Mondok önöknek még néhány évfordulót, aztán Tittel Kingát és Szerémi Nórát remélem együtt hallgatjuk meg a Mesélő Budapest rovatban. Egy 170 éve született hírességről beszélgetnek majd. Szóval, kedves hallgatók, maradjunk együtt. Híreink és információink után Kurt Elling muzsikál.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve A mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
3: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpaszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
4: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Fokozódik a hőség, meghosszabbították a vörös kódot kedd éjfélig. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dínye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dínyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dínye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dínyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a Zalai Ár Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 27 fokos.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt a fővárosban a budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalában. Csak a félútpálya járható, ezért mindkét irányban jelentős torlódásra kell számítani. Változatlanul balesetben sérült gépjármű foglalja el a buszsávot az Erzsébet hídon Pest felé a budai hídfőnél. Jelentősen megváltozott ma délutántól a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányúsítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, mert burkolatot javítanak. Az érintett BKK autóbuszok a Reiner Frigyes parknál Buda felé a közúton állnak meg. Egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig felújítás miatt. Ezért a 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Varga Etele, BKK Info.
3: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, programajánlókkal folytatjuk, aztán mesélő Jazz Kovácssal, és lesz mesélő Budapest is. Ebben az órában szóba kerül Billy Joel érettségi bizonyítványa, és a 170 éve született Strobl Alajos is. Ami a zenéket illeti, most a Loaded Honey következik, és a Tokyo Rain, aztán pedig egy igazi jazzi klasszikus. A Group and Swing alap első felállása még Mihály Rékával és Gájer Bálinttal, valamint a Szép lányok és rossz fiúk című dal.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jöjjenek programajánlataink! Július közepén újra a szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk pedig, amely az elektronikus zene legendás úttörője, pénteken nyűgözi majd le a közönséget. A szombati zárónapon a Pink Martini garantálja a buli hangulatot. Az amerikai Thomas Lauderdale zongora művész alapította csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat egyedi hangzást teremtve. A koncertek a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém arénában, ezért bátran kijelentetjük, hogy Veszprém Fest július közepén egészen biztosan lesz. Idén 35. alkalommal rendezik meg a művészetek völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10-napos fesztivál július 4. péntekén indul. Egyik legfontosabb helyszíne a Panoráma színpad lesz, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folkarcok Hagyománya Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. Július első péntekén fehérbe öltöznek a funky és diszkó rajongók, hogy immár 66-szor ünnepeljék közösen a klasszikus parti élményt a klasszikus parti himnuszokkal, és mindezt megspékelve a legendás Studio 54 slágereivel. Aki ebből kimarad, az tényleg lemarad. Klasszikus funky és diszkó Surival és Jazzkováccsal, valamint a város műértő és partiképes nagy-nagy Get Funky családjával. Mindez a Kopaszigáton, tehát július első péntekén a Get Funky Party 66.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt a fővárosban a budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalában. Csak a félútpálya járható, ezért mindkét irányban jelentős torlódásra kell számítani. Változatlanul balesetben sérült gépjármű foglalja el a buszsávot az Erzsébet hídon Pest felé a budai hídfőnél. Jelentősen megváltozott ma délutántól a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányúsítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, mert burkolatot javítanak. Az érintett BKK autóbuszok a Reiner Frigyes parknál Buda felé a közúton állnak meg. Egyirányúsították befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székely híd utcáig felújítás miatt. Ezért a 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Varga Etele, BKK Info.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelyben az óra elején azt ígértem, hogy szóba kerül a Billy Joel érettségi bizonyítványa. Nos, most fog szóba kerülni, ugyanis a művész úr 1992. június 24-én 43 éves korában kapta meg az érettségi bizonyítványát, ennek egyébként eredetileg 67-ben kellett volna megtörténnie, ám akkoriban annyira el volt merülve a zenélésben, hogy egy kötelező érvényű angol vizsgát nem írt meg, így nem is kaphatta meg a papírt. A művésznek azóta persze lett már több díszdoktori címe is, de az érettségit nem adták meg, csak úgy be kellett fejeznie a korábban félbehagyott vizsgát. Ezt megtette, és 92. június 24-én kezében volt a papír. 2000. június 24-én a Kiss zenekar árverésre bocsátott mintegy 800 ezer dollár értékű zenekari emléktárgyat, ruhát, köztük azt is, amit Gene Simmons viselt a Psycho Circus turnén, és jól kaszáltak az árverésből. 1960-ban született Syeda Garrett, ő írta például a Man in the Mirror című Michael Jackson's dalt, ő szerepelt az I Just Can't Stop Loving You-ban, és a most következő Don't Look Any Further című dalban is.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most Róbel Alajosra fogunk emlékezni. 170 évvel ezelőtt született, úgyhogy ha találkoznak olyannal, hogy Róbel 170 jubileumi év, akkor ez emiatt van.
2: Így van, és nincs ezzel másképp a Magyar Képzőművészeti Egyetem sem, aki a Róbel 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész születésének 170. évfordulója és halálának 100. évfordulója előtt, ugyanis ő 1856. június 21-én született. Tehát nagyon szép kerek évforduló. Ez az évforduló nem csak Stróbel Alajos életművére irányítja a figyelmet, hanem felidézi azt az egészen különös, romantikus világot is, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legendás Epres kertjében született, életre keltve ezzel egykori szellemiségét és ennek a hangulatát.
1: Az Epres kerti szobrászmesteri iskoláról mesélj akkor egy kicsit.
2: Igen, ez egyszerre volt műterem, volt iskola, színház és romantikus díszlet is, egy olyan világ, amelyben a múlt megelevened, hiszen nem véletlen, hogy kortársai Stróbel Alajost Epreskerti várúrnak nevezték, hiszen alakját számos legenda övezte. Elvárta például a portástól, hogy minden reggel kürtön fújja el az ünnepi fanfárt, amikor a mester lóháton kivágtatott az Epreskertből. De azt is tudjuk róla, hogy történelmi jelmezes estélyeket rendezett, ahol bíborosi ornátusban vonult, tanítványai vitték az uszáját, a kert pedig bengáli fényben úszott. De arról is van például feljegyzés, hogy egy farsangi éjszakán akkora mágiát rakta, hogy a környékbeliek tűzvészt sejtve kihívták a tűzoltókat. Az emlékezések szerint még a kutyáját is oroszlán jelmezbe öltöztette Stróbel Alajos azért, hogy elriassza a betolakodókat. Ezekből a leírásokból egy hihetetlenül színes és tényleg romantikus egyéniség bontakozik ki.
1: Stróbel Alajos, ugye ő egy magyar szobrász volt, a századforduló magyar szobrászatának vezető egyénisége, de én azt gondolom, hogy minden művésze életében eljön az, amikor elkezd tanítani. Az ő életében is volt ilyen?
2: Igen, méghozzá 1885-től 40 éven keresztül tanított a Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az országos mintarajztanodán, 1897-ben pedig megalapította a szobrász mesteriskolát, ugye ennek volt az Epreskert a fő helye. Ott rendezte be tehát az oktatás és az alkotás különleges központját. Ez a mesteriskola, amelyet nyugdíjazásáig 1925-ig irányított, nem csak oktatási tér volt, hanem egy sajátos romantikus kis univerzum, historizáló díszletek, volt ott egy barokk kálvária, gótikus kőtöredékek, antik másolatok, és ezek között születtek azok a művek Stróbel Alajos keze alól, amelyek a mai napig meghatározzák Budapest arculatát.
1: Mik ezek? Lesznek példák?
2: Egészen elképesztő. Például a Budai Királyi Palota Mátyás Kút szoborcsoportja, erről már beszéltünk, a Halászbástya mellett álló Szent István szobor például, a Zeneakadémia homologzatán található Liszt Ferenc szobor, vagy például a Nemzeti Múzeum előtti Arany János szobor. Ezek mind-mind olyan meghatározó szobrai a fővárosnak, amiket szerintem mindenki ismer, és mindenkinek megjelenik valami, tehát Stróbel keze nyoma tényleg ott van a város számos pontján.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem volt az, aki ugye elkezdte a Stróbel 170 jubileumi évet, de mivel várják, vagy hogy kezdődött ez az év?
2: Ez a jubileumi év jelmezes farsangi mulatsággal és egy különleges kiállítással indult, hiszen a mester emlékét próbálták ezzel feléleszteni. Az egyetem hallgatói, oktatói, munkatársai út a halhatatlanság forrásához című 1897-es történelmi jelmezes művészbál kortárs parafrázisával, látványos jelmezekkel, élőzenével, lovasokkal, illetve saját készítésű lakomával idézték meg az epreskerti ünnepségek romantikus hangulatát. Így indult tehát a jubileumi év, és ezzel egy időben nyílt meg, és december végéig látogatható a Stróbel Epreskertje című kiállítás, és ezzel elmondhatjuk, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem szó szerint kivitte Stróbel életművét és történetét az utcára, hiszen a Bajza és a Szondi utcán sétálók 20-20 nagyméretű tablón keresztül ismerhetik meg Stróbel legendáit és az Epreskert történetét. A kerítésen elhelyezett tablók óhatatlanul is megállásra, olvasásra, felfedezésre hívják a járókelőket. És ennek a tárlatnak az a különlegessége, hogy mindeddig publikálatlan archív fotók engednek bepillantást Stróbel műtermének világába, az Epreskert történetébe, sőt az első világháború idején itt működő hadikórház mindennapjaiba is. is. Ezek a fotók a művész leszármazottainak gyűjteményéből kerültek a kiállítás részére.
1: Lesz a csúcspontja a jubileumi évnek.
2: Igen, a Strobel 170 című nagyszabású kiállítás július 16-án nyílik meg az Egyetem Andrássy úti főépületében, a Barcsai teremben.
1: Szerintem ez is egy nagyon jó apropó, hogy esetleg egy ilyen túrát szervezzünk magunknak, hogy olyan szobrokat nézzünk meg, amely Strobel Alajoshoz kapcsolódik. Köszönöm!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a szerdai Happy Hours vége. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Jazz Kovács László, de szlogenünk szerint maradjunk még együtt, jól járnak. A következő órában Cory Wong, Muhari Krisztián, a Simply Red, a Four Decos, Brian Power és Jeff Kashiva is muzsikál majd nekünk. Holnap reggel a Business Class stábja várja önöket, én pedig holnap délután számítok a figyelmükre. További szép estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Fokozódik a hőség, korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró összművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvény berohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonat baleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
4: Jó estét kívánok! A fővárosban lezárták a buszsávot a Tököli úton befelé a Dózsa-György út előtt, mert javítják az útburkolatot. Az érintett BKK járatok így az 5-ös, a 7-es, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz, valamint a 907-es és a 973-as éjszakai járat a Reiner-Frigyes parknál a közúton áll meg Buda felé. Ma délutántól jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, amit egyirányúsítottak befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok használhatják. Július 6-áig nem közlekedik a H7-es hév karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőhelyet is lezárták. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Fokozódik a hőség, megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvény berohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdony vezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonatbaleset. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Műanyagok, növényvédőszerek, adalékanyagok. Életünk láthatatlan részei, de vajon hogyan hatnak az egészségünkre? Dr. Bíró Szabolcs új könyve a Mérgezett mindennapok segít eligazodni a rejtett veszélyek között. Kapható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető a www.tn.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamion stoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak Miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szinva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész Védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig felép a Lóci játszik, és a korai elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

tette. Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Jazzy Mix. Jován válogatásában. Itt a Jazzy.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál egészen hajnali 3 óráig Bárány Anna. Már is elkezdjük a barangolásunkat, mégpedig a legstílusosabb hazai jazzy felvételek között. Ma esti első válogatásunkban Wiesner Balázs, vagyis művész nevén Wiesner is szerepel, mégpedig Blues in Five című muzsikájával. A kezdésben Halper László, gitáros, zenész dinasztia tagja, állítólag édesanyja családjában visszamenőleg 300 évre minden férfi zenész volt. Nagyapja Mágó Károly, a híres prímás, akinek 1932-ben Görögországban több lemeze is megjelent, mégpedig a Columbia kiadónál, dédapja tárogató zenész, aki pedig az Állami Operaházban játszott. Halper László előadásában a Rain Song indul. Ezzel kívánok jó szórakozást egész éjszakára, itt nálunk a Jazzén.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a jazzy dalverseny győztes szaxofonos Zoldert is szerepel, Every Day című dalát játszom. A kezdésben Mujahid Zoltán énekel, mégpedig a Budapest Jazz Orchestra az utca napos oldalán című lemezéről indul a világos tény. Jó szórakozást!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: A telefonnál pedig Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és önnek is.
1: Témánk pedig a sakálok, amelyek egyre agresszívebben terjednek az országban. Miről is van szó, mennyire terjednek valóban a sakálok, tehát mennyire vannak sokan az országban?
2: Jelentem nagyon, és ez a folyamat egyébként nem most kezdődött, ezzel együtt egy exponenciális folyamatról beszélünk. Ez egy olyan faj, amelyik rendkívül jól alkalmazkodik a, mondjuk úgy, hogy számára a tankönyvi példák szerint nem optimális körülményekhez. Valamikor a 90-es évek végén jelent meg újra Magyarországon, egyébként őshonos, de a 19. század vége felé eltűnt, elsősorban az élőhely átalakulása miatt, tehát a folyószabályozások voltak, illetve a mezőgazdaság átalakulása azok a tényezők, amelyek kiszorították. Aztán valamikor a 90-es évek végén valamiért a dél-európai térségből megindult. Hogy mi volt ennek az oka, ezt mindmáig mutatják. Lehet egyébként, hogy a délszláv háborúnak is volt ehhez köze. Uh-huh. És hát amikor először megjelent, akkor mindenki igazából örült, hiszen egy új faj gazdagította a magyar faunát, és még mi is úgy voltunk vele, hogy tök jól láthatunk olyat, amit eddig nem. Aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy egyre több a sakál, egyre nagyobb területen, és a déli határtól, tehát leginkább Somogy, Baranya, Tolna megye voltak az érintettek, onnantól szépen elindult fölfelé, és most tartunk ott, hogy körülbelül 17 ezer sakál lehet az országban, ez nyilvánvalóan egy becslés, és tulajdonképpen...
1: Egyébként a sakál az hogy néz ki, az olyasmi, mint a farka?

0: Kas egy kicsit kisebb nála?
1: Kisebb, igazából jóval, egy ilyen, mondjuk, hogy közepes testű kutyát képzeljünk el, a rókánál valamivel nagyobb állat. Sokan össze szokták keverni a rókával, de itt az segíthet nekünk, hogy a róka színe vörösebb, illetve a rókának a farka vége fehér. Ennek a fajnak pedig egy kicsikét olyan homogénebb a színe, illetve fekete csík van a hátán, meg a hosszú lába az adhat még támpontot. De nem sok embernek volt szerencséje, főleg, hogyha nem jár sokat a természetben, hogy lássom sakát. Ez aztán lehet, hogy változni fog, de egyelőre azért általában, hogyha valaki lát egy olyan kutyafélét, amely se nem róka, se nem sakál, hát az általában valamilyen vedlő róka lehet, vagy valami ilyesmi, nem sok sakát láttak még.
0: Egyébként mondja, hogy 17 ezer sakál van az országban. Ez a 17 ezer, ez körülbelül mit jelent? Tehát mondjuk vaddisznóból mennyi van?
1: A vaddisznóból most éppen az afrikai sertéspestés miatt, amely 2018 óta van jelen, körülbelül 40-50 ezer, de egyébként a sertéspestés előtt 100 ezer fölött volt a száma. Nem is annyira az a fontos, hogy hány darab van, hanem az szemlélteti nagyon jól az állomány dinamikát, hogy úgy van 17 ezer, hogy körülbelül 15 ezeret ejtünk el évente. És ráadásul úgy, hogy jelenleg ennek a fajnak az elsősorban természetvédelem számára okozott kára miatt, gyakorlatilag minden legális módszerrel, ami szóba jöhet, tehát a puskával történő elejtés, az éjszakai szélzóoptika használata, a csapdázás, igazából ez a három lehetőségünk van, az év teljes egészében fajra, illetve ölkor, illetve nemre való tekintet nélkül mindent alkalmazhatunk, és ezzel együtt folyamatosan növekszik. Úgyhogy itt még keressük a fogást ezen a problémán. Nyilván a vadászható fajok állományára is ugyanúgy veszélyt jelent, lévén ez egy generalista faj, tehát opportunista faj, ez azt jelenti a vadbiológiában, hogy abból fog sokat tenni, ami éppen a legnagyobb mennyiségben áll a rendelkezésre, illetve a legkönnyebben megszerezhető. Tehát adott esetben, hogyha mondjuk éppen a dámbórjakat éri el a legkönnyebben, akkor abból fogja degesztelni magát. Aztán, hogyha mondjuk pocokgradáció van, akkor nagyon sok pockot fog enni.
0: Elérte már Budapestet a sakál invázió? Tehát például a budai hegyekben van-e sakál?
1: Biztosan van, de nem olyan mennyiségben, mint a déli ország részben, és alapvetően itt azért olyan óriási problémák, mint az említett Somogyban, vagy Baranyában, vagy Tolnában nincsenek. De azért azt se felejtsük el, hogy a 90-es évek elején gyakorlatilag csak ott délen voltak sakálok, tehát hogy ez mekkora problémát jelenthet mondjuk újabb 30-40 év múlva, ezt egyelőre nagyon nehéz megjósolni. Ráadásul igaz, hogy nem ez az elsődleges probléma, de elgondolkoztató, hogy az aranysakál tud szaporodni a kutyával. Voltak már hibridek, amiket sikerült terítékre hozni. Ráadásul ezek szaporodó képes hibridek is tudnak lenni. Következésképp figyelembe véve, hogy igen nagy a kóbor kutya állomány Magyarországon. Ez újabb problémákat vetít előre, mert az ilyen hibridizáció révén ezeknek a mondjuk úgy, hogy kutyasakáloknak már a természete is kicsit megváltozik a genetika révén, tehát lehet, hogy mondjuk az az egészséges tartás az embertől, ami alapvetően ebben a fajban benne van, a kutya géneknek a révén lehet, hogy már felidő, és akkor lehet, hogy sokkal többször láthatunk aranysakált a lakott területek közelében.
0: És ez mit jelent? Tehát a sakál az ugye azt hiszem, hogy talán egy csapatban vadászik, ugye? Tehát ha mondjuk egy ilyen csapat kutyasakál elindul, akkor az mit jelenthet?
1: Na, azt azért nem gondolnám, hogy emberre támadnának, de mondjuk a kecske és juhtartók számára ez egy óriási gond lehet. Mert ők az aranysakál miatt már 10 évvel ezelőtt is megkongatták a részharangot, tudnélik nem lehetett például szabadon elletni kint a természetben, kint a legelőn, mert a sakál lévén egyébként egy nagyon ügyes és nagyon intelligens ragadozó, gyakorlatilag már rögtön, ahogy megszületett a kis állat, már vitte is. És a kutyák esetében, illetve a kutya hibridek esetében például azt minden további nélkül el tudjuk képzelni, hogy mondjuk a hulladékból próbál táplálkozni az emberi környezetben, aminek pedig már közegészségügyi jelentősége van, ahogy egyébként a róka megjelenésének is az ember közelében, hiszen ezek az állatok betegségeket terjesztenek. és most anélkül, hogy bárkit ijeszgetnék, van egy olyan élősködő parazita féreg, amelyik úgy néz ki, hogy egy jelentős részében, akár a sakál, akár a róka állománynak bizony megvan, és kutatások azt igazolják, hogy pont a lakott területek környezetében ezeknek a parazitáknak és más parazitáknak is a, mondjuk úgy, a sűrűség ezekben az állatokban megnő, tehát gyakorlatilag, hogyha itt vannak ezek a kutyafélék a mi közvetlen környezetünkben, akkor reális esély van rá, hogy akár mondjuk a saját konyha kertünkben ezzel a róka galant férgével fertőződünk, és ez egy nagyon csúnya betegség. Az Országos Magyar Vadászkamara egyébként pont idén indít egy olyan kutatást, amely azt célozza, hogy fölmérjük, hogy mekkora az átfertőződöttség ezeknek az állatoknak az országban.
0: De hogy tudnak ezek ennyire háziasodni? Tehát tényleg nagyon meglepő, és a felvezetőben mondtam is még reggel, hogy a vaddisznók olyan szinten a budai hegyet elfoglalták maguknak, hogy minden reggel kidöntögetik az összes kukát, kiszedik belőlük a kaját. Tehát hogy tudtak ezek ennyire azonosulni, és egyáltalán nem félni az emberi környezettől?
1: Hogyha nagy szót szeretnék mondani, azt nem evolúció, de tulajdonképpen erről is van szó a vaddisznó esetében, hiszen volt egy olyan kutatás néhány évvel ezelőtt pont Budapest környékén a lakott területen megjelenő vaddisznók apropóján, amelyik azt vizsgálta, hogy a lakott területen, bizonyított a lakott területen élő, illetve a Budapest környéki erdőkben élő vaddisznók esetében bármiféle különbség genetikai szinten kimutatható-e. És hát kimutatható, ráadásul pontos azoknál a kromoszómáknál, amik mondjuk az alvásciklusért vagy a stresszfűzésért felelnek, tulajdonképpen az evolúció szemünk előtt zajlik néhány évtized alatt. És hogyha ez a vaddisznónál megtörtént, akkor ki tudja, hogy megtörténik-e más fajoknál. A rókák esetében hasonló vizsgálatot Nyugat-Európában már végeztek, és ott is ugyanerre jutottak, talán Londonban, de ebben most nem vagyok biztos. Tehát magyarán, ahogy mondjuk az elmúlt néhány 10 vagy 100 ezer év alatt az állatok alkalmazkodni tudtak különböző körülményekhez, na például az ember közelsége vagy az urbános terület pontosan nagy körülmény, ami ráadásul nekik azért előnyös, mert nagyon sok mindent megtalálnak, tulajdonképpen mindent, amire szükségük van, óvóhelyet, táplálékot és vizet. És hogyha itt vannak mellettünk, akkor bizony-bizony idomulnak, és hogy ez még milyen fajoknál merülhet föl ez a folyamat, a vaddisznón kívül, meg a rókán kívül, nagy kérdés. Tulajdonképpen, ha azt akarom, és nem tudom, hogy az optimizmus vagy pessimizmus, de ha azt akarom, mondhatom, hogy bármilyen fajnál, hiszen így működik, még egyszer mondom, az evolúció.
0: Tehát az elképzelhető egyébként, hogy a sakálok például ugyanúgy egy idő után megjelennek a kukáknál, és csapatban vadászni fognak a szemetünkre?
1: Tulajdonképpen minden további nélkül, igen, ilyennel el tudok játszani ilyen gondolattal, de egyébként, ha azt veszem, hogy például nagyon sok településen már konkrétan a kukákat varjú biztossá teszik, mert a dolmányos varjak szintén kukáznak.
0: Igen.
1: A dolmányos varjú sem úgy született valamikor, vagy úgy jött létre ez a faj, hogy a kukázásra képezte volna ki magát. Tehát igazából ez egy sokkal általánosabb jelenség, ez a lakott területen való állat megjelenés, nem is feltétlenül vadból beszélek én most vadászható fajokról, hanem a pakopánstól kezdve a denevéren át, a nyestig bármit fölemlegethetnék. Hogy melyiknél vannak genetikai elváltozások, és melyiknél nem, ezt a tudományos kutatások tudnák igazolni, mert arról is szó lehet egyébként, hogy ez egy tanult viselkedés, tehát nem feltétlenül itt a science fiction irányába szeretnék elindulni, de igazából ez sokkal inkább tudományos, mint fantasztikus jelenség, hogy hozzá tudnak egy kicsikét, vagy éppenséggel nagyon igazolni azokhoz a körülményekhez, amelyek számukra vagy elkerülhetetlenek, vagy adott esetben kimondottan előnyösek.
0: És akkor még egy utolsó kérdés, hogy a sakáloktól kicsit elrugaszkodva, én is nagyon félek tőle, hogy mi van akkor, ha az ember gyalogosan mondjuk találkozik egy ilyen vaddisznó csordával, akkor mit csináljon?
1: Álljon meg, és ne menjen közelebb. És semmi más feladata nincs az embernek, mert azzal együtt, hogy ők megszokták a mi jelenlétünket, azért az ember nem egy vonzó dolog az állatok számára, és a vaddisznók számára sem. Tehát ez a vaddisznókonda, ez az elméleti vaddisznókonda, vagy ki fog minket kerülni, vagy legalábbis nem fog hozzánk közel jönni. Hogyha csak úgy mehetnék haza, hogy a disznók mellett elmegyek, akkor érdemes várni egy kicsit. Oda menni, elhesegetni, megdobálni semmiképpen nem javasolt, főleg, hogyha mondjuk ott malacok is vannak, mert a vaddisznó két esetben tud támadni, ezt érdemes észben tartani. Az egyik, hogyha sarokba van szorítva, A másik eset pedig az, hogyha ez egy malacokat védő koca, mert ott ez a szülői ösztön minden felülír, akkor sajnos lehet belőle baj. Máskülönben nem kell félni tőle.
0: És akkor ide hátráljunk, hogyha látunk ilyet
1: esetet? Hátráljunk pontosan, vagy hát várjunk türelemmel, tisztes távolból szemlélve őket, amíg ők tovább nem állnak, mert azt azért nem gondolom, hogy egy emberek által gyakran járt helyen egy vaddisznóponda például úgy döntene, hogy ott tölti a napot pihengetve.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, rendkívül érdekes volt, és hát a sakálokról se hallottunk valami túl biztató dolgokat. Nagyon szépen köszönöm Földvári Attilától.
1: Bár mondhattam volna, vidámabb dolgok.
0: Hát igen. Földvári Attilának, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjének. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Nagy Juditot, a Filharmónia Magyarország kommunikációs igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok ennek is, Nóra, és a kedves hallgatóknak is.
1: A 42. Régi Zenei Napok Fesztivál 2026. június 26-a és július 4-e között kerül megrendezésre Váccot idén. Szokás szerint a hazai és nemzetközi régi zenei élet kiváló mestereitől lesz lehetőségük tanulniuk a mesterkurzusok résztvevőinek. Ez az az időszak nyáron, amikor azok a hallgatók, akik jobban el szeretnének mélyülni abban, ami érdekli őket, vagy esetleg új impulzust kapni, akkor ilyenkor lehetőségük van, hogy elmenjenek kurzusokra, mesterkurzusokra. Milyen részt venni a Régi Zenei Napok Fesztiválon, illetve kurzusokon? Milyen visszajelzéseket kapnak?
2: Hát ez egy időutazás, azt gondolom egy kicsit, és ehhez az időutazáshoz nagyon-nagyon szép környezetet biztosít Vác városa, ami egy barokk kisváros, és ennek a kornak a zenéje az úgy fűződik össze ezzel a várossal, hogy szervesen beépül gyakorlatilag, és úgy érezhetjük magunkat, ha behúnyjuk a szemünket, mintha több száz évvel ezelőtt ülnénk, ugyanezekben a padokban is hallgathatnánk ezeket a darabokat. Ez egy nagyon izgalmas dolog, annyit kell tudni erről a régi zenejátszásról, hogy ez egyet egy előadói mód, egy stílus, ami ilyen beszédszerű zeneként jelenik meg. Kórhű hangszereken játszanak, bélhúros hangszereken, barokk harsonán, barokk trombitán, fortepiánon, vialajvegambán, tehát egy csomó olyan hangszeren, amint hogyha beül a közönség és megnézi, akkor talán ismeretlenként is hathat, hiszen másképp is néznek ki ezek a hangszerek. A hangszerek nagyon sokat fejlődtek ebben az elmúlt időszakban, pár az évben, tehát ennek van egy nagyon sajátos hangzásvilága, ami nagyon különleges és izgalmas teszi, és azért az is egy érdekes dolog, hogy sokkal több időt vesz igénybe a hangolás, hiszen nem volt olyan pontos ezeken a hangszereken még a lehetőségrendszer erre, nagyon nehéz játszani ezeken a hangszereken például. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy az előadók számára is egy kihívás, nyilván ez egy specializált terület, amin ezek az előadók játszanak, ezért is vannak a kurzusok, hogy ezeket lehessen tanulni, és az ugye ez egy kor is, aminek a játékáról, az itteni előadók műveiről, a játék módjáról tanulhatnak azok, akik ide érkeznek, és a programnak az a különlegessége, hogy a magyar előadók és a külföldi szakemberei, művészei jönnek ide és tanítják azokat, akik jelentkeznek erre a programra. Egyébként a Filharmónia Magyarország ezt a programot a Haydneummal együttműködésben valósítja meg több fronton is, nem csak ösztöndíjat adnak, de a fortepiánokat is adnak kölcsön ehhez a programhoz, hisz itt azért ezek olyan különleges hangszerek, amik nincsenek is elég számban az országban, tehát őtőlük fortepiánokat és csembalókat is kapunk, de például nincs is elég csembaló, ami rendelkezésre állhatna a kurzusokhoz, koncertekhez, úgyhogy Sefülor Csehországból már régi partnerünk, aki idén is hoz 4 hangszert ahhoz, hogy minél magasabb színvonalon meg tudjuk rendezni ezt a programot.
1: A mesterkurzusokat, illetve a professzorokat és minden más információt a filharmónia.hu oldalon egyébként részletesen meg tudnak nézni, és most a kurzusokon belül lesz-e olyan, vagy amely eddig esetleg nem volt, vagy lesz-e olyan professzor, aki esetleg eddig még nem tanított?
2: Igen, lesz olyan professzor, Lucy Horst nevét emelném ki, aki egy fiatal hölgy, de az összes lemeze gyakorlatilag díjat nyert, elismert csillaga ennek a hangszernek. Idén azt a rugalmas technikát igyekszik tanítani a kurzusán, ami lehetővé teszi, hogy a különböző repertoárok stiláris keretein belül szabadon is természetesen mozoghassanak a hallgatók. Szintén új név Sorke Sato, aki a világ egyik legkiemelkedőbb historikus hegedű művésze. A zenekottából nem olvasható és leírhatatlan szépségét keresi, és a kifejezések gazdag tárházát, amelyet a korabeli gyakorlatok kínálnak a résztvevők számára. Ő most először jár majd nálunk, és egyébként hegedű művészként is megmutatkozik, nem csak a professzorok koncertjén, de a záró koncerten is ő is fogja vezényelni majd ezt a programot.
1: A mesterkurzusokra a jelentkezési határidő már lejárt, és aktív hallgatóként nem lehet, de esetleg aki passzív hallgatóként szeretne bekapcsolódni, annak van lehetősége?
2: Így van, a helyszínen kell keresni a mi titkárságunkat, és napi díja be lehet ezekre a különleges pillanatokra. legjobba kukkantani, azt gondolom. De ugye lesz itt még énekkurzus, uh-huh. Elizabeth Solla, Szutréri Katalinnal, Szomlai Petra a fortepiánon fog majd játszani és tanítani. Vasé György kamarazenekurzus tartok, és Nagy Réka és Szokos Augustin is játszik majd. Ők a kíséret művészetét fogják tanítani ezeken a kurzusokon. Egyikük billentyűs kíséret, a másikuk pedig a vonós kíséret művészetét.
1: A régi zenei napok, tehát 2026. június 26-a és július 4-e között tartanak, és Vácott lesz mindez több helyszínen, és akkor most szerintem beszéljünk a programokról, a koncertekről, és hát azokról a helyszínekről, ahova ellátogathatnak az érdeklődők.
2: A nyitó koncert 26-án 19:30-kor kezdődik a Capella Tavera és a Körszőkórus közreműködésével Vácott a Fehérek templomában. Vashegyi György fogja vezényelni a programot, és két nagyon különleges darab lesz benne. Az Eszterházy családnak a magyar zenei élet és a magyar kultúra is azt gondolom, hogy elég sokat köszönhet, és egy pozsonyi barokk időszakot tudunk megragadni majd ezen a koncerten, hiszen ott született az a mű, amit a Cémo Requiem, ami egy újkori bemutató lesz, Matthias Schenauer műve, és a Haydn D-moll Nelson Miséje fogja zárni a programot a nyitó koncerten. Majd a professzorok koncertje fog következni 30-án, 20 órakor a Piarista Kilátó Központban, ami hát azt gondolom, hogy mindig nagyon-nagyon különleges, egyszer is és megismételhetetlen alkalom, hiszen ezekenéhez a professzoroknak iszák a szavát, és ezek nagyon-nagyon fantasztikus hét, amit itt eltöltenek, és akik ide látogatnak, és fiatal zenészek, és igyekeznek megtanulni ennek a, ezeknek a játékmódoknak a fortéjait, ezeknek a hangszereknek a különlegességeit. Itt most az ő professzoraik előadó művészként tudnak megmutatkozni, és együtt kamarazenélni, és ezek mindig elképesztően izgalmas és érdekes pillanatok.
1: Majd aztán július 1-e következik.
2: 19:30-kor Duszi Horsfúli esé lesz majd Vácott a Barátok templomában, ahol Nagy Réka Viola de Gambán és Szokos Augustin Csembaló lesz partnere, és itt Telemann művek, egy Castello, Bach, Hasse művei csendülnek majd fel ezen a programon. Nagyon sokan érkeznek csak azért idén a régi zenei napokra, hogy Lucy Horst játékát megcsodálják, úgyhogy a jegyek nagyon szépen fogynak, és igyekezzenek, hogy még kapjanak erre a programra, és el tudjanak jönni, és meg tudják hallgatni, hiszen nyilván a templomnak a sorai végesek.
1: És aztán július 3-án pedig nem koncert lesz, hanem táncház.
2: Így van, a főtéren a Harangjáték pavilonnál dr. Kovács Gábor táncpedagógus fog egy táncházat tartani majd. Volt olyan év, amikor kurzusként is tanítottuk a táncot, erre a korra jellemző táncot, hiszen ez nagyon összefügg és nagyon szoros kapcsolatban van a zenével. De itt azt gondolom, hogy hangulatként is nagyon nagy élmény lesz ebbe belecseppenni, és izgalmas program lesz. Majd július 4-én lesz a hallgatók koncertje a Piarista Kilátóban. Ugye ez mindig nagyon érdekes dolog, hogy az egy hét alatt mit tanulnak ők meg, mivel foglalkoznak. Saját maguknak is egy szép haladás, amikor ide érkeznek és eljutnak valahonnan, valahova, és itt ebben a programban meg is tudják mutatni majd. A zárókoncert pedig 4-én 19:30-kor az Orszó Zenekar és a Körszőkórus közreműködésével a Nagyboldogasszony Székesegyházban lesz. Vezényeli Segedünk közreműködik pedig a már említett Sunszke Szátó. És két magnifikát lesz a programon, ami keretezi gyakorlatilag az estét. Sőt, Német magnifikátjával kezdjünk, és Bach D-dur magnifikátja lesz a záró program, és közte még lesz egy Bach hegedű verseny, a D-moll hegedű verseny, a Horszátó hegedű művészként is bemutatkozik, és még két Bach darab.
1: Izgalmas, és igazán sokszínű lesz, és hát sok-sok elfoglaltságot jelent, azt hiszem, a szervezőknek és a kurzuson résztvevőknek a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál. Mi hallgatók pedig élvezhetjük majd folyamatosan azt, ami ott megszületik, június 26-a és július 4-e között Vácott. Én pedig nagyon-nagyon sok erőt, energiát kívánok, és hogy fantasztikus diákok jelentkezzenek a kurzusra, és utána teltházas koncertek legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit nagy szeretettel várunk, és tényleg nagyon sok volt az információ, hogy a filharmonia.hu oldalon minden részletet megtalálnak a hétről. Várjuk Önöket nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Nagy Juditot hallhatták, a Filharmonia Magyarország kommunikációs igazgatóját.

0: A Klasszik Rádió 92. Egyen itt az ideje, hogy érkezzen még néhány programajánlat. Felvétel kiállításra hívok meg mindenkit, amely egész nyáron látható a mai Manó házban. Felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a stand és verkfotókat állítja középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek bepillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. A tárlat egyszerre filmtörténeti időutazás és fotóművészeti élmény, amely új nézőpontból mesél a magyar mozi elmúlt 125 évéről. És Best of Diploma 2026 kiállítás. Augusztus elejéig látogatható a HAB művészeti központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotógeneráció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérő programok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Bármelyik kiállításra is látogassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzdin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után is folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night. A mikrofon mögött Bárány Anna köszönti Önöket. Hamarosan Premetz Mátyás vezetésével a Kék Nyúl játszik nálunk Sugar High című felvételükkel készültem, de a kezdésben a Saxofunk 2017-ből szól a Time to Make itt a Jazzyn. It's time for-

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytatódik a zenei utazásunk a stílusos magyar zenék világában, ahol hamarosan Széki Attila, egykori labdarúgó, újpesti labdarúgó, művész nevén Curtis is szerepel, gyönyörű balladáját játszom, lehetne újra február címmel. A kezdésben pedig egy téli dal, ami Takács Noémi szerzeménye, a Noémó játszik, 2015-ös muzsikát indítok, jó szórakozást hozzá!

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára Soma Mama Gésa is szerepel, aki a közelmúltban töltötte be 60. életévét. Nagyon jó egészséget és hosszú alkotókedvet kívánunk innen a Jazzyből. Vákuvá című dalát játszom. Funky muzsikát is hallgathatunk még évfélig, a Back to Black-től szól a Táncol a lány. A kezdésben pedig a Work projekt, ebben Nagy Ádám a progresszívabb, kísérletezőbb énjét kezdi kibontakoztatni, ahol akusztikus, hol elektromos gitára épülő dalai a rocktól a jazzig kalandoznak a különféle stílusokban, a hagyományos és a modern elektronikus hangszerelést ötvözve. A Work projekt most maszkurával és a tücsökrajjal szerepel a Fekete Madár című muzsikában. Jó szórakozást kívánok, és ne felejtjék, a Jazzy Night évfél után is folytatódik. Számítok Önökre!

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Itt a Jazzin, már is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. László Attila, a Liszt-díjas jazzgitáros, pályafutása során a legnagyobb amerikai világklasszisokkal is fellépett már, többek között Randy Breckerrel, Jim Moody-val vagy Peter Erskine-nel. Saját zenei formációit 1975 óta vezeti, most a László Attila and Friends előadásában szól a Sweet Harmonies. A kezdésben Farkas Róbert és Ökrös Károly szerzeményét játsza a Budapest Bár. Lelakatolt emlékek, Frank énekel. Jó szórakozást kívánok, itt a Jazzin!

Hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Night-ban, folytassuk is a stílusos hazai zenék sorát. Hamarosan a Pete Project zenekar és Dave Kass közös felvétele szól, a Rosy Cheeks, ami 18 hetet töltött a Billboard Smooth Jazz listáján. Karádi Katalin legendás slágerét most Krasznai Tünde énekli, az Álmaimat nem veheted el címmel, és a kezdés is egy örökzöldé, mégpedig egy olyané, amit anno Josephine Baker budapesti látogatására írt Czerkovics Béla. Gyere, Josephine! A Bohém Ragtime-ben szórakoztatja önöket már is, itt a Jazzin.

0: Jesse.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Egy óra utáni első összeállításunkban Duke Ellington 1932-es szerzeménye is hallható, ez a Sophisticated Lady, most Huszák Zsóka énekli. A Megasztár tehetségkutatóban feltűnő Varga Istvánnal kezdünk, aki villamos vezető, később pedig felvette a dupla V-vel írandó Varga Pisti művész nevet. Boldog vagyok, hallgassák csak, itt a Jazzin!

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára a Quimby zenekar is játszik, T-Boyda című dalukat játszom, és hát a Quimby zenekar, aki hallgatja a Nightot, pontosan tudja, hogy az egyik nagy kedvencem. Múlt héten hatalmas sikerű koncertet adtak a pesti rakparton, gyönyörű volt a környezet, csoda jó volt a koncert, és hát folytatódik a Quimby turné, úgyhogy érdemes követni a zenekar Facebook oldalát, dátumok fent találhatóak. Amikor egy interjúban megkérdezték Fábián Julit, hogy kinek a bőrébe bújna egy napra, azt válaszolta, idézem, egy koaláéba. Elég nyugodt kis élete van. Szinte egész nap alszik, vagy eukaliptusz leveleket rágcsál, de Sting vagy Meryl Streep bőrébe is szívesen belebújnék. Fábián Juli Zuhacker előadásában a Girly szól már is. Itt a Jazzin.

Csukom az ajtót, kattanom az át. Tétova homályom lépek át. A kakukkal

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, ez a Jazzy Night, a Jazzy éjszakai műsora. Az arab land hivatalos neve Oud, ennek a mestere pedig Omar Bashir, tőle egy capriccio várakozik. De szerepel még Kolman Gáborral az élen a Budapest Jazz Orchestra is, míg a Napfény mosolyog rád című felvételével. A kezdésben pedig a Mississippi Big Beat muzsikál, akik egészen egyedi módon ötvözik a zenetörténelem két, egymástól időben, stílusban is a legtávolabb eső végpontját, a blues-t és az elektroműfajt. Daluk címe Keep Rockin' Mama. Jó szórakozást kívánok! Itt a Jazzin!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.